0: férfiak négyes egy-egy világkupa arany és ezüstéremmel a háta mögött érkezett az EB-re. A németek lettek a másodikak, a spanyolok pedig a harmadikak. Kőholmi Emese aranyérmet szerzett szombaton a kajak egyes 1000 méteren a portugáliai olimpiai kvalifikációs EB-n. A szintén kajakos Varga Ádám és a vegyes kenu négyes bronzérmes lett 500 méteren. Hétfőn változóan felhős, napos időben lesz részünk. Elszúrtan alakulhat ki kisebb eső, futó zápor, zivatar. Élénk, erős lesz a nyugati, északnyugati szél. Napközben 21-26 fokra van kilátás.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Műsor ismétlés következik. És most indul a Slágerkult. A legnagyobb slágerek változó.

0: Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazin műsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetésekkel, valódi értékekkel érkeztünk Budapest és a Vétel körzet pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak, ismét elhoztam a Vétel körzet kulturális aktualitásait. Méghozzá olyan alkotókkal beszélgetek, tudják jó, akik így vagy úgy, de hatással vannak a kulturális életre. Grillusz Vilmos köszöntöm nagy szeretettel. Nem először, nem is utoljára. Mindig gondolkodom, amikor, hát hagyd mondjam így, hogy benneteket várlak, a testület is tulajdonképpen visszajáró vendég ebben a műsorban, és mindig mondom, hogy ezért nagyon nagy megtiszteltetés, amikor az ember Kossuth Díjas művésszel beszélgethet, hát az meg még inkább, aki, amikor kétszeres.
2: Hát...
1: Kossuth Díjasokkal. Ez közös, ugye?
2: Ez közös, igen. A legtöbb díjunkat így közösen kaptuk, a Prima Primissimát is, meg a Kossuth díjat is.
1: De az nem kisebbíti, ugye?
2: Jaj, nem, dehogy is. Hát végül is, amit tettünk, annak egy jelentős részét a Kalákával csináltuk, tehát ez így teljesen rendben van, és talán nagyobb öröm is közösen
1: kapni. Tele vagy díjakkal. Tele
2: valami, de hát azt talán a legfontosabb, hogy sokan szeretik a mi muzsikánkat, és ez talán még a Kossuth díjnál is fontosabb.
1: Az biztos. Pont azon gondolkodtam, amíg vártalak ide a stúdióba, hogy szerintem nálatok több eseményt ember nem szervez. Vagy nem az, hogy szervez, mert ti is szerveztek, és ezért jöttél, hogy majd arról mesélj.
2: Igen.
1: A Kaláka hát már évtizedes hagyományokkal rendelkező fesztiváljáról, és azért is adunk ennek nagyon szívesen meg szeretettel itt teret, mert Budapestet is elárasztjátok, hát ha csak a Marcibányi téri.
2: Hát állandó oda, ott mindig meg lehet minket találni.
1: Hát az volt a legelső klub, ugye?
2: Igen.
1: A Marcibányiban.
2: Nem, a legelső az a Vízivárosi Pince klubban volt 1970-ben.
1: Na várjál, Kaláka szinten.
2: Kaláka, igen.
1: Igen, de mintha azt hallottam volna, hogy a Marcin volt a legelső klub a tiétek, és az azóta van.
2: Ja, az azóta van, persze, ahogy felépült, mi játszottunk a megnyitón, és onnantól aztán átköltöztünk a Marcibányi térre, de hát mindig is második kerületiek voltunk, ott is születtünk, ott is lakunk, azóta is részben nem mindenki együttesből, de mindenki onnan indult.
1: No, de egy olyan alkotóval beszélgetek most, aki itt van, itt él, rengeteget léptek fel a fővárosi közönségnek is.
2: Hát nézd.
1: Hát ha összeadjuk az éves szinten, hát próbáltam, rengeteg.
2: Tulajdonképpen legalábbis az én fellépéseim többsége az azért mégis a gyerekeknek szól. Ugye a Kaláka, ha valaki nem tudná, ugye úgy működik, hogy többféle felállása van.
1: Igen.
2: Van egy alapfelállás, ahol négyen vagyunk, természetesen én a testvéremmel, meg Radványi Balázs, Bece Gábor, és van egy olyan felállás, ami nélkülem van, ami a gyerek műsorokra specializálódott, és van egy olyan felállás, ami én vagyok nélkülük, ami szintén gyerekműsor, és akkor van még egy olyan felállás, ahol Major Gabi muzsikál velük, ez a karácsonyi műsor, ami hát egész decemberben terítéken van, és sokat játsszák. Úgyhogy mindenkinek hát kicsit más. De ez nagyon-nagyon jó változatosság, hogy ilyen ezt is van, olyan is van, amolyan is van. Hát biztos, hogy hozzájárul ahhoz, hogy az ember mindig frissen és lendületesen tudja
1: csinálni. Én is azt mondom, hogy az alkotás konzerválja az ember. No, azért ez a felvezetés, mert itt van ez a Kaláka Fesztivál,
2: igen,
1: ami tényleg évtizedek óta tart, nincs olyan nagyon messze Pestől. Úgyhogy autóba lehet ülni, és gondolom sokan autóba is ülnek.
2: Igen, igen, minden bizonnyal nem csak egriek jönnek, mert ugye most már vagy 15 éve, igazán nem tudom pontosan, de mondjuk, hogy 15
1: régóta
2: éve
1: ott van, igen.
2: Egerbe költözött a Kaláka Fesztivál.
1: Miskolcról mentetek át?
2: Hát körülbelül 15 éve, mert 46 éve, ez a 46. fesztivál, ugye Miskolcon volt, vagy 30-25-30, nem tudom, és aztán amikor a Diósgyőri várat elkezdték tönkretenni, akkor, és azóta is folyik ez a tönkretétel, akkor átköltöztünk Egerbe, egy darabig a várban volt, ott is a fesztivál, és aztán leköltöztünk az Érsekkertbe, ami egy nagyon barátságos helyszín, jól elfér két nagy színpad, az áthallást is lehet úgy korlátozni, hogy ne zavarjon senkit, és sokan elférnek, és remélem sokan is jönnek, van mindenféle gyerekprogram, felnőtt program, két színpadon felváltva. Úgyhogy nem tudom, hogy mennyire részletezzem ennek a programját.
1: Neked
2: minden
1: szabad.
2: Esetre mindig úgy kezdődik sütörtöki napon, hogy van egy verskoncert. Hát ennek a verskoncertnek most van némi szomorú aktualitása, mert hogy azt hirdettük meg, amit április 11-én a Marci Bány téren is játszottunk, hogy a Sebő Együttes, a Kaláka Együttes és Jordán Tamás József Attila estje, és ez fantasztikusan jól sikerült a Marci Bányi téren, ugye költészet napján, és ezt fogjuk, vagy terveztük eljátszani Egerben is, a Gárdonyi Géza Színházban, de ugye Sebő Feri, Isten nyugosztalja, közben meghalt, és ezt már csak az ő emlékére tudjuk elmuzsikálni a Sebő Együttesnek a tagjaival, akik vállalták, hogy így négyen is eljátsszák azokat a dalokat, amiket a Marci Bányi téren még öten játszottak, és hát nyilván Ferire fogunk emlékezni ebben a műsorban. Aztán jön péntek, szombat, vasárnap az Érsekkerti Fesztivál, mindenféle, most minden nem sorolom fel, a kalákafesztivál.hu oldalon meg lehet nézni, itt lesznek Ferenci Gyuriék is, ugye akik hát így fél lábbal vers megzenésítők is, már egy jó ideje, igen. Közös műsorunk is van, aztán Söndörgő játszik majd, Szalonna és a bandája, na, érdemes sokan. Utána nézni, mert jó a program, nagyon jó a Fecsík Jani, és itt lesz a Mezzóval, ugye ez az most már az ő új élete, miközben a Csík zenekar szintén remek utánpótlással, ugye nélkül a muzsikál, úgyhogy furra, de a nevüket ezt megtartották. Szóval sok minden lesz, amiért érdemes ott lenni, és hát természetesen gyerekprogramok is lesznek, szombat, vasárnap délelőtt, vannak mindenféle vásárosok, mutatványosok, és mindenféle környezetvédelmi programok a gyerekeknek, és a Kaláka is játszik, én is játszom egyik nap így, másik nap úgy, sőt még egy érdekessége is lesz a dolognak, hogy Huzella Julival fogunk a műsor egy részét fogunk együtt játszani, ő mesét olvas, én pedig a vízről, van egy mese, amit én írtam, a vízcseppről, és én pedig vízes dalokat játszom közben, de egyébként ezt most itt Budapesten is meg lehet majd hallgatni, mert könyvhét lesz ugye a hétvégén.
1: Igen, egy fontos hétvége a mostani.
2: És elég, én kétszer is fogok dedikálni a könyvhéten, nem tudom, szabad erről beszélni.
1: Minden szabad.
2: Minden szabad, remek. Tehát a könyvheti program pedig most vasárnap, ugye az úgy néz ki, hogy én délelőtt a Centrálnál, ahol az én könyveim, mert az én dalos könyveimet adták ki, és hát adják most is. 10 órakor Julival, Huzella Julival kicsit muzsikálunk, énekelünk, mesélünk, és utána dedikálás lesz, és aztán majd délután 1 órától pedig a Zenemese kiadónál az új könyvemet fogom dedikálni. Hát ez is úgy új, hogy már tavaly jelent meg, tavaly tavasszal, de hát elég nagy siker lett, és elég nagy példányszámban elfogyott már, és remélem még fog is. Ez most már egy új generációs dolog, ugye ez a nyomkodós mesekönyv, ami muzsikál saját magától, nem kell bele CD, meg nem kell bele QR kód, illetve hát QR kód kell bele, mert az egész dal nem fér bele egy ilyen kis könyvbe, hanem részletek férnek bele, de benne vannak a szövegek, nagyon szép rajzok, úgyhogy már ebből készül majd a következő is, és ez is kint lesz a könyvhéten, tehát két helyen is érdekelt leszek.
1: Nyilván teljesen más a kettő, a könyvhét is, meg a Kaláka Fesztivál, persze. De ugyanarról szól, hogy emberekkel találkoztok. És azonos érdeklődésű emberek összegyűlnek, ami a mai világban, pont te mondtad, a nyomkodós világban,
2: igen.
1: Azért az egy óriási érték.
2: Nagyon.
1: Hogy nálatok lehet találkozni.
2: Nagyon, és azt hiszem, hogy ezt az emberek ki is használják, hát persze sok régi ismerős van, és mindig lesznek újabbak is, és mivel ugye dedikálás is van, ezért az egy külön lehetőség arra, hogy az ember a közönség soraiból megismerjen olyanokat, akikkel még nem találkozott. Ők is örülnek, hogy elmondhatják, hogy mit szeretnek, mit nem, bár ez ritkán van, hogy valamit nem szeretnek, de volt már olyan, természetesen. és mi is ugye megismerhetjük őket. Egy ilyen találkozás, ez egy ilyen találkozás sorozat, egy ilyen dedikálásnál, egy koncert után, az nagyon-nagyon erőt adó tud lenni.
1: Meddig tölt fel egy ilyen találkozás?
2: Hogy időben, mikor járok le aztán?
1: Igen, hogy meddig tart ez a jó érzés?
2: Aha. Hát...
1: A következőig?
2: Igen, ez általában kitart, vagy hát könnyen felidézhető újra, hiszen elég sok ilyen élményben volt már részem. Emlékszem sok olyan apróságra, amikor egy gyerek odajött, és azt mondta, hogy megölelhetlek. Hát ezek
1: másra potolni.
2: Ez mindent visz. Vagy egy komoly férfi elsírja magát, amikor azt mondja, hogy hát a gyerekkoromban én is azt hallgattam. Szóval ezek hát nagyon megérik.
1: De tényleg ezért ennek komoly lélektana van, hogy generációk nőttek fel. Rajtad,
2: hát
1: rajtatok.
2: Igen. Hát most ugye, hogyha a gyerekdalaimat veszem, ami tényleg azért, mert ugye ezek énekelni való dalok, ezek tényleg sok családban jelen vannak, ezek 1980-tól kezdtek megszületni, hát az is már
1: 79-ben születtem, úgyhogy én abszolút átéltem ezt.
2: De amikor elkezdek lemezen is megjelenni, mert egy darabig ezek csak a színházban voltak, akkor az 92-ben volt. Uh-huh. 92-ben jelent meg az első olyan lemezem, amin ezek a óvodásoknak és kisiskolásoknak szóló énekelni való dalok rajta voltak, és azóta hát jó néhány. Aztán ugye már nem lemezen, hanem máshogy, most ugye ez a Centrál kiadónál könyvformában, kottákkal, gitárakordokkal, nagyon szép rajzokkal, amiket majd ugye vasárnap dedikálni is fogok. Szóval
1: hát nagy
2: elég régóta. Van már olyan család, ahol már a nagymama is azt mondja, hogy hát már gyerekkorában igen, ő is igen, ezt igen. hallgatta, és most az unokája, és néha még olyan is van, hogy amikor eljött egy család, és jöttek dedikáltatni, és egy viszonylag idősebb házaspár, és hoztak egy könyvet, hogy a gyerekeinknek száll, és mondom, hol vannak a gyerek? Hát itt. És ott állt két lakli, ilyen 18-20 éves, és mondom, ők eljöttünk négyen, óriási. Négyen beültek, és meghallgattak egy gyerekmisort. Hát ilyenkor az ember persze, hogy meghatódik, és boldog, hogy ilyen hatása lehet ezeknek a...
1: Abszolút át tudom érezni, hát a hatás a lényeg. Igen, ugye gondolom persze. Azért dolgoztok persze. Folyamatosan. No, de kérdezgettem már itt alkotó társaidat, hogy változik-e a közönség, és szerintem, ha valakinek, akkor neked fölteltem azt a kérdést, hogy változnak a gyerekek is? Tehát más volt a 90-es évek elején énekelni nekik, és szórakoztatni
2: hát, talán lehet, hogy türelmesebbek voltak egy kicsit, most mindig van gyerek, aki esetleg mindjárt felpattan, táncra perdül, uh-huh. mert de az szokott, zavar? Hogy...
1: Téged?
2: Hát nem is az az érdekes, hogy engem zavar-e, hanem hogy a többieket zavar-e.
1: Ja, értem.
2: Uh-huh. Mert...
1: Jogos.
2: Én ki tudom ezt magamnak kiszöbölni, meg is tudom magyarázni, és még... De ugye akkor aztán, ha egy valaki felpattan, akkor lehet, hogy mindjárt az akkor ő is, és akkor táncoljunk. És ez még mind nem baj, hogyha úgy csinálja egy gyerek, hogy közben az előadással együtt él, akkor tökéletesen rendben van. De amikor már esetleg fárad és eltelt már fél óra, vagy nem tudom, és most már függetleníti magát a dolgoktól, és most már csak igen. buli van, az már ugye nyilván sokkal jobban zavar, pláne ha esetleg többen is ott összejönnek, és akkor elkezdik megbeszélni. Most azt csináljuk, hogy nem tudom, de. Szóval, de ehhez nekem nincs igazán hatékony eszközöm, mert ugye hát én ott a színpadról fegyelmezni, hogy így mondjam, nyilván. Hát amikor előveszem a csellót például, akkor tudom azt mondani, hogy na most mindenki üljön le, akár itt a földre is levet, mert a cselló egy olyan hangszer, akire figyelni kell, és ő csak akkor muzsikál, mindenki őt hallgatja. Tehát mit tudom én, például ez egy alkalom, egy pillanat, amikor meg tudom nyugtatni a közönséget, utána eljátszom egy nagyon szép álmodozós dallamot, és akkor érzem, hogy most ez ül, vagy esetleg nem ül.
1: Hát ez már a szakértelmed. Hát ez kell hozzá az elmúlt évtizedek. Sok-sok élmény anyaga.
2: Igen.
1: No, de ha már élményeket mondtál, egyébként nektek a Kaláka Fesztivál szervezésileg is nagy élmény, vagy azért az, hát, az meló?
2: Az meló, és az igazság, hogy én ebben nem vagyok benne. Szóval a Kaláka együttesnek a életének a szervezése az gyakorlatilag a testvérem kezében van. Mm. Neki ugye van egy irodája, van titkárnője, meg más
1: igen, ők ezzel alkalmazottai.
2: És akik ezzel foglalkoznak, és ezzel törődnek, ők pályáznak, ők szerveznek koncerteket, vagy hát elfogadják a meghívásokat, és hozzám már csak az jut el, hogy ekkor lenne itt, akkor lenne ott, akkor meg amott, és akkor, hogy egyeztessünk. Szerencsére az egyeztetés az könnyen megy, mert ugye mióta az ember a telefonban hordja a naptárját, és az napra aha, kész, ez nagyon nagy segítség az ilyen dolgokban, mert mindenkinek megvan a maga színe, és amit én most beírok, ha most valamit megbeszélünk, azt rögtön mindenki látja. Tehát mindenki tudja, hogy ott nekem valami dolgom van. Tehát oda nem szervez egy másikat. Vagy világos, pedig lehet egyeztetni természetesen, de minden esetre mindig mindenki napra kész a többiek programjából is. És ez hát nyilván alapvetően fontos. Tehát igen, így ez jól tud működni.
1: No, egy-két kulisszatitkot árulj el, no, kérlek. Most maradunk még a Kaláka Fesztiválnál. Mm-hmm. Például ti olyankor ott vagytok végig a városban?
2: Mi ott vagyunk végig a városban, mert ugye mi fellépünk a verskoncerten is az első nap, igen, akkor mindig van egy templomi program. Régen a Kalákánál volt ugye mindig ökumenikus istentisztelet is vasárnap délelőtt, most is van, de ez a fa templom fesztiválon van, meg Kapolcson. A Kaláka Fesztiválon nincs, mert ott a vasárnap délelőtt nem tudtunk úgy megállapodni az egyházakkal, hogy vasárnap, mert mindenkinek megvan akkor a maga saját dolga, és ezért aztán Egerben nincsen ökumenikus istentiszteletünk, de hát vannak ugye mindenféle bibliai témájú programjaink, ugye ez a testvérem vonala elsősorban, amihez én is sokszor csatlakozom a hegyi beszéddel, a 15 Zsoltárral, de ő ugye a Pál apostol leveleivel, vagy még több ilyen bibliai témájú műsora is van, tehát ez is lesz. Aztán lesz ugye két gyerekműsor mindkét délelőtt, ilyenkor én is beszállok a Kaláka mellé, mert úgyis ott vagyok, hát akkor világos, miért nem muzsikáljak velük. Meg van egy csomó gyerekdal is nyilván, amit együtt is tudunk, és az mégiscsak gazdagítja a hangzást. Aztán van az esti koncert, az hagyományosan mindig vasárnap este van, tehát ott vagyunk, és másrészt meg itt tényleg a műfajból nagyon sokan fellépnek, akár a nagyöregek, akár a induló fiatalok, stb. És ez egy remek alkalom, hogy az ember megnézze őket, és na, végre most látom őket is, róluk is hallottam már, de még sose hallottam, most beülök és meghallgatom, hogy mégiscsak tudjam, hogy kik tartoznak abba a táborba, mondjuk igen, így, akikkel én is közösséget tudok vállalni.
0: Ez a Slágerkult.

0: Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez továbbra is a slágerkult, amit hallgatnak. Örülök, hogy itt vannak. Grillusz Vilmos köszöntöm nagy szeretettel. Vilmos, ha már megkérdeztem tőled, hogy a közönség változik-e az évek során, akkor az alkotási folyamat benned, vagy az alkotás iránt érzett bármi folyamat, vagy a kapcsolatod hozzá az változik az évek során?
2: Nem igazán. Én azt gondolom, hogy ebből a szempontból én ugyanazokat az elveket vallom, és ugyanazt a gyakorlatot követem, mint amit elkezdtünk ezelőtt lassan 57 évvel, vagy amit ugye a gyerekeknél is folytatok. Van többféle szempont, hogy az ember énekelni való dalt ír, vagy hallgatni való dalt ír, de a vers megzenésítés az semmit se változott nálunk. Ugye mi akkor úgy kezdtük el a muzsikálást, hogy a vers az alap. Igen. Mindig abból indulunk ki, a verset akarjuk eljuttatni a közönséghez, és ehhez nekünk eszközünk a zene. Hát persze van, amikor népdalt énekelünk, és van, amikor sokféleképpen lehet ezt csinálni.
1: Igen, igen,
2: tehát
1: igen.
2: Lehet úgy is, hogy szigorúan csak a szöveget követem, lehet úgy is, hogy most akkor jön egy nagyobb zenei betét, ami abban a hangulatban megy, amit a vers számunkra adott. Szóval sokféle útja, módja van, de alapvetően ezt mi egyszer így elkezdtük, és ez azóta se változott. Ami változott, mondjuk részben az, hogy ugye megszűnt, nem egészen szűnt meg, de azért nagyjából megszűnt a CD, ami annyiban egészen más, mint a Spotify-re feltölteni dolgokat, hogy a CD mégiscsak egy összeállítás, van eleje, van vége, igen, van íve. Az ember elgondolja, hogy ugye pár éve én is kiadtam a összegyűlt dalaimból egy felnőtteknek szóló CD-t, a Lassan igen. Tűnődve címmel, ami kimondottan egy ívet rajzol a születéstől a halálig, igen, az örökké valóságtól az örökké valóságig, és ezt, hogyha az ember csak úgy feltöltögeti a dalokat, akkor nincsen, mert ki erre kattan rá, ki arra, akkor igen, ezt hallgatja, de azt háromszor, persze ezt a CD-n is meg lehet tenni, de a CD-t mégiscsak beteszi az ember, és akkor szól és végigmegy, és valami módon kifejezi azt, amit én gondoltam. A Spotify az már nem így működik, meg igen, a YouTube, meg ezek a mindenféle.
1: Hát a pendrive-ra kellene ráállni, uh-huh, és azt ilyen díszdobozban volt már olyan, igen, aki hozott ilyen díszdoboz, persze hozzátette, hogy nagyon drága.
2: Hát lehet, hogy ez lenne. Most ugye mi kiadtuk ezt a Kupak Tanás című lemezt, mégiscsak CD-n, meg ugye van valamiféle reneszánsz a vinil, amit régen bakelitnek hívtunk, most vinilnek hívjuk neki is, de hát azért ez nem egy nagy példányszám. És hát azért mégis gondolom az emberek zöme az a felhőből hallgatja ezeket a zenéket, de egyébként ez egy érdekes történet, ez a Kupak Tanács, mert ugye ez a Kalákának egy olyan lemeze, amit ezelőtt nem tudom 30 évvel csinált, igen, és valamiért dobozba maradt, és aztán a téma nyilván aktuális, mert egy ilyen környezetvédelmi dalgyűjteményről van szó, és Dani most úgy döntött, hogy hát most miért ne adjuk ki, hát érdekes is, hogy 30 éve ezelőtt készült, meg dolgoztunk vele, és hát ezt most Egerben is fogjuk muzsikálni természetesen, mert ez a legfrissebb és egyben egy nagyon régi anyag, szóval mindesetre érdekes.

0: De alapjában véve nem változott a hozzáállásunk ezekhez a dolgokhoz.
1: Addig jó. Nekünk a közönségnek. Mennyi dal van a fejedben?
0: Hát 300-400 biztos van benne, de most nem tudom, mert ha most el kéne kezdeni ezt, vagy azt, hát nézd, van vagy 150 gyerekdal legalább, amit állandóan játszom, hol egyiket, hol másikat, ezek biztos benne, mert a Kalákából is van, Kisanna lemezemről is, vagy erről az lassan tűnődve, arról is van elég sok Kalákából is. Hát, szóval 400 biztos van.
1: Annyi biztos.
0: Annyi egész biztos van, de hát lehet, hogy 600 vagy 800, nem tudom. Okay. Hát,
1: nem tesztelni akarnak.
0: Yeah.
1: De az új ötletekből is van? Bőven?
0: Azért...
1: Vagy ahhoz kell állapot?
0: Ahhoz talán igen. Nem tudom, az ember mindig ír új dalokat is, de azért talán ez a lendület már egy kicsit nálunk lábhagyott. Azért minden nyáron, ugye például a Kapolcsi Fesztiválon, ahol mi most ugye Vigánt Petendre költöztünk, ott azért megvan ez a Vers Impro című műsor minden délután, ahol egy zenész és egy költő, meg egy moderátor van fenn a színpadon két órán keresztül, és ilyenkor ez is egy jó alkalom arra, hogy az ember átnézze jobban annak a költőnek az életművét, akivel egy színpadra kerül, és akkor két-három verset elővegyen, átgondoljon, megzenésítsen, és el tudjon énekelni, hogy na hát én ezt most erre az alkalomra készítettem. Úgyhogy azért születnek mindig új dolgok is.
1: Hát és addig jó, ez konzervál, ezt már mondtam a beszélgetés során, és tényleg ezzel a közönség jár a legjobban, hogy amíg ti alkottok, addig nekünk jó.
0: Hát
1: állandóság azért...
0: Mondjuk azt, hogy nektek is jó, mert azért igen, nekünk is jó.
1: A Rilusz név, a Kaláka név, a te neved külön, ezek mind az állandóságot jelzik. És itt a generációkról beszélünk. Egy állandó, hogy ti vagytok. Hát, belétek igen, lehet igen. Kapaszkodni. És hát egy nagyon komoly hidat képeztek ugye a mai napig, hát mert ki, ha nem ti? Ki viszi tovább így ennyi évtizedet? Tehát egy csomó olyan költemény, vers, mindenfajta alkotás megmarad, mert átviszitek a múltat, kötitek össze a jelenlel, úgyhogy a jövőt is építitek.
0: Hát ez biztos, hogy sokan úgy kerülnek közel a vershez, a versekhez, hogy minket már hallgatnak, és akkor aztán utána néznek ennek is, annak is. Szóval biztos, hogy van ilyen.
1: Arra vagyok még kíváncsi, hogy amikor el kell indulni, mert el kell indulni a közönséggel találkozni, akár itt Budapesten, akár vidékre, akkor még megvan ugyanaz a jó lelkület? Tehát van kedved elindulni?
0: Van, ezt határozottan állíthatom, hogy van kedvem. Amihez nincs kedvem, hogyha az ember nagyon messzire megy, akkor beülni az autóba és vezetni. Aha. Ehhez már sokkal kevesebb megértem. Kedvem van, de ez is inkább hazafelé érdekes, mert odafelé még az embernek jár a fejében, hogy na majd itt, hogy is volt, mikor volt, amit utoljára, akkor mit játszottam, most hogy fogom, stb.
1: Eszembe jutnak, hogy mit játszottál?
0: Hát, ugye, hát azért vannak címei a műsoroknak, aha. Azért vannak okay. Mondjuk okay. Többféle összeállításban, úgyhogy azért valamennyire igen. De amikor hazajövök, akkor már csak arra emlékszem, hogy na milyen jó volt, ez meg ilyen unalmas fogni akkor majd is nyomni akár ezt. Okay. De hát ezt persze ki lehet küszöbölni, mert az ember tud sofőrt fogadni, meg nem tudom, tehát van erre megoldás. Szerencsére a koncerteknél nincs semmi ilyen probléma, és igen, hát az mindenképpen megvan, hogy amikor az ember még vár a függöny mögött, és akkor hallja, hogy és akkor elindul, hármat lép, és abban a pillanatban ott van, ahogy tehát ez annyira alapvető,
1: a varázsa,
0: alapvető reflex, hogy akkor már az emberben kialakul, rögtön ott van az az érzés, ami jó ahhoz, hogy át tudjam adni, amit szeretnék.
1: De színpad és színpad között számodra van különbség? Tehát az, hogy hol vagy, az befolyásol?
0: Hát biztosan, mert nagyon sokszor vannak mindenféle szabadtéri programok, ahol azért mégiscsak kicsit máshogy kell belevágni az egészbe, és vannak színpadi vagy színházi alkalmak, amikor nem kell megteremteni a figyelmet, mert már eleve megvan. Tehát máshogy működik sokszor ez a dolog. Az is máshogy működik, ha az ember elmegy egy óvodába, és akkor ott leül a gyerekek elé, vagy köré gyűlnek a gyerekek, az is nyilván valamennyire más. Szóval vannak természetesen különbségek ebben a dologban. A kalákával is, de mondjuk azért keverem ezt a kettőt természetesen, mert nekem mind a kettő a szívem csücske egyformán, több csücske van a szívemnek, hál' Istennek, és ugye, ha gyerekműsor van, akkor én vagyok az egyetlen, aki meg tudja mondani, hogy mi lesz ebből, és hogy ezt most hogy csináljam, mert egyedül játszom. Amikor meg ugye a kaláka, akkor négyen vagyunk, és különben se én vagyok az, aki konferál, és legalábbis nagyon ritka néha előfordul, ugye én is beleszólok, de az nem az én vállamom van, hogy,
1: világos,
0: hogy most
1: világos.
0: Mit mondjunk, hogy csináljuk. Ez azért mégiscsak egy másfajta dolog.
1: Jártadban, keltedben, amikor éppen nem koncertszituáció van, vagy találkozás a közönsége, nem a klasszikus, mondjuk akár egy ilyen, ami a hétvégén lesz a közönség találkozás, vagy a dedikálás, megállítanak?
0: Előfordul, persze.
1: És mit énekelnek a legtöbbször a füledbe?
0: Hát egyértelműen a legnépszerűbb dalom az a Tigris, nem tudom miért, de ugye mindig, vagy hát nem mindig, de sokszor van, ugye még látom, hogy van 10 perc a műsorból, és akkor megkérdezem, hogy na mi az, amit kihagytam, és mégiscsak szeretnétek. Amit leggyakrabban kérnek, az a Tigris.
1: Tigris. Aha.
0: Sárga, fekete, az valahogy egy... Mostani kedvenc, ami az új könyvről való, az a Földi kutya. Aha. Az is elég egyértelműen az lett a legnagyobb kedvenc ezekből a vadonleső dalokból. Ugye ezek ilyen természetvédő dalok, vagy környezetvédelemmel.
1: Én egyébként nagyon szerettem a te felnőtteknek szóló dalaidat is.
0: Uh-huh.
1: Tehát ez zseniális. Ahogy a gyerekdalok is természetesen. No, de nem véletlenül kérdeztem ezt, hogy bedúdolnak-e a füledbe legendás sorokat, tehát a tágas égen Andorok.
0: Hát, ezt akartam mondani éppen, hogy ez a másik, amit, hogyha felnőttek állítanak meg, akkor sokszor mondják.
1: Na jó, mert hadd mondjam, mert jó, itt ugye tudták a kollégáim, hogy te fogsz jönni, és hárman énekelték nekem előtted, amíg be nem lépte, hogy tágas égen Andorok. No, igen.
0: Igen, hát végül is az én életemben is ez volt az a sláger.
1: Ha már itt ülünk a slágerben.
0: Igen, ami hát némiképpen megalapozta az én karrieremet a gyerekek között, az ismertségemet, ugye hát akkor egész máshogy működtek a dolgok. Volt egy darab televízió, aki abban minden héten fellépett, azt az emberek előbb-utóbb ismerték.
1: Igen.
0: Hát most ugye ez egyáltalán nem így van. És ez nyilván jó volt. Péter, minden dal, elénekeltem ezt a tágas égen Andorok. Vilmos, hol vagy? Itt igen. vagyok, ugye ez volt a, a szlogán, hát ezt mindenki tudta. Ezt akkoriban sokszor utánam kiabálták az utcán. Vilmos, hol vagy? Ez így benne volt az emberek fejében.
1: De milyen jó, hogy megvoltak ezek az időszakok.
0: Hát persze.
1: Erre lehet építkezni.
0: Persze, hogyne. Szóval igen, a legnépszerűbb dal talán a Tigris, hogyha tényleg, ha egyet kéne választani, akkor mostanában legtöbben ezt kérik. De hát azért a Banyát is elég sokan kérik, meg a Szúrós Gombócot is, meg...
1: Jó, van itt sok. Azért az életmű az...
0: Nem akarom felsorolni.
1: Igen, gazdag az életmű. Igen. De még egyszer mondom, ezzel azért mi a közönség járunk a legjobban.
0: Hát én nagyon remélem, hogy így van.
1: Úgyhogy én azt kívánom így a beszélgetés végén, mert a jó társaságban repül az idő, és sajnos a végén vagyunk, hogy legyen kedved sokáig alkotni.
0: Köszönöm, ez fontos.
1: Bővüljön a kincstár, ami már így is egész gazdag, és sok olyan élményt kívánk neked is, amit ti adtál, vagy te és ti adtatok nekünk, mert akkor nagy baj nem lesz. Csillogjon a szeme mindenkinek.
0: Én meg azt kívánom mindenkinek, hogy énekeljen minél többet, mert énekelni jó is, és azt hiszem, hogy nagyon jó dolgokat mozdít meg az emberben. Az éneklés és a közös éneklés.
1: Még gyógyít is, azt mondják.
0: Talán.
1: Úgyhogy ezzel köszönök el tőled. Kaláka.hu vagy kalákafesztivál.hu?
0: Melyik van kalákafesztivál.hu, ott meg lehet nézni a kaláka programokat, van grillusfilmos.hu, ahol az enyémeket lehet megnézni, okay. És van kalákafesztivál.hu, ahol pedig a Kaláka Fesztiválnak a projekt. Minden fesztiválnak
1: haladtok ugye van. Haladtok a korral, és igen. Ott van minden. Megtalálják igen, az így interneten. Van, meg, de Grillost Vilmost külön keressék azt a sok-sok energiát, amit az imádott hivatásába beletesz a figyelmükkel. Viszonozzák. Ez a legtöbb, amit adhatunk. Köszönöm, hogy itt voltál.
0: Köszönöm, én is.
1: Kedves hallgatóink, igen, a kétszeres Kossuth-díjas Grillost Vilmossal beszélgettem, és most folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, de az ő slágereit is lehet hallgatni természetesen. És egy elbúcsúzás erejéig még fogunk találkozni. Jó egészséget kívánok!
0: Köszönöm szépen! Ez
2: a Slágerkult.
3: Sziasztok! Én Dávid vagyok a Halott Pénzből.
4: Hazugságban éltem.
3: Sláger FM.
4: Hazugságban éltem.
2: A kedvenc magyar slágerek. A Sláger FM-en.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Grillus Vilmosnak. Nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Maradjanak velünk a hírek után is, hiszen újra forognak a legnagyobb slágerek változatosan. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egy helyen a legnagyobb kedvenceink.

0: Sláger FM. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Több mint 1 milliárd forintos vasúti pályafelújítás kezdődött a Budapest-Pécs fővonalon. Átadták a felújított városházát Esztergomban. A magyarok szerezték a legtöbb érmet a kajakkenu EB-n. Jó reggelt kívánok, Szendrőf Fori vagyok. Több mint 1 milliárd forintos vasúti pályafelújítás kezdődött a Budapest-Pécs fővonal Récz-Szilas és Dombóvár közötti szakaszán. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint az 1,15 milliárd forintos beruházás célja a késéseket okozó sebességkorlátozások megszüntetése és a közlekedés megbízhatóbbá tétele. A munkálatok során síneket, betonaljakat és vasúti átjárókat újítanak fel 7 különböző helyszínen. A karbantartás június 23-áig tart, addig egyes szakaszokon pótlóbuszok közlekednek, és hosszabb menetidőre kell számítani. A miniszter szerint a felújításnak köszönhetően a nyári főszezonban már a korszerűbb pályán haladhatnak a vonatok. Hozzátette, országosan a vasúthálózat mintegy 40%-án van jelenleg valamilyen forgalomkorlátozás érvényben. Határozatlan időre lezárták a Dandár gyógyfürdő merülőmedencéjét, miközben az intézmény szaunavilágához közeli falak a szó legszorosabb értelmében förtelmes állapotban vannak, írta az Index. A Dandár gyógyfürdő törzs vendégei számos fotóval illusztrálták az intézmény felújítás utáni újdonsült állapotát. Szerintük a szaunavilág közelében található falakon ismét burjánzik a penész, a plafon pedig már több mint fél éve rohad. Az intézmény kiírása szerint a lezárásra technikai okok miatt van szükség. A törzs vendégek szerint az ott dolgozók azzal indokolták a merülőmedence lezárását, hogy biztonsági szabályok a medence mélysége miatt van szükség a lezárásra. Átadták a felújított városházát Esztergomban, amely több mint 3 évig tartó rekonstrukción esett át. A beruházás mintegy 1,8 milliárd forintból valósult meg, és a műemléki értékek megőrzése mellett korszerű hivatali tereket is kialakítottak az épületben. A munkálatok során 18. századi falfestmények és díszítő elemek kerültek elő, amelyek egy részét helyreállították. Megújult a belső udvar is, ahol láthatóvá tették egy 12. századi templom maradványait. A városháza homlokzatára egy 25 harangból álló harangjáték is került, amely naponta többször megszólal. Az épület 1723 óta szolgálja Esztergom városát városházaként. 150 fiatal tett ünnepélyes fogadalmat és vált gyermekvasutassá a budapesti gyermekvasút Hűvösvölgyi végállomásán. Az avatáson Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter hangsúlyozta, a gyermekvasút világszerte egyedülálló érték, hiszen a forgalmi szolgálatban 10-14 éves gyerekek is részt vesznek. A tárcavezető szerint a gyermekvasutassá válás kiváló tanulmányi eredményt és komoly elkötelezettséget igényel. Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója, Magyarország egyik legkülönlegesebb gyermekintézményének nevezte a vasutat. A magyar válogatott szerepelt a legeredményesebben a portugáliai kajakkenu Európa-bajnokságon. A csapat összesen 14 érmet szerzett, 4 aranyat, 5 ezüstöt és 5 bronzot. Az 5000 méteres versenyszámokban Csorba Zsófia és Kőhalmi Emese is aranyérmet nyert, utóbbi ezzel 2 Európa-bajnoki címet szerzett a tornán. A Portugáliában rendezett kontinensviadal olimpiai kvalifikációs verseny is volt. Ma dél felé elvonul a hideg front, a fátyor és gomoly felhők mellett általában sok napsütésre számíthatunk. Szórványosan továbbra is előfordulhat egy-egy zápor, de jelentős eső nem lesz. Délutánra 20-26 fok köré melegszik a levegő. A hét további részében erőteljes felmelegedés kezdődik. A hét elején még lehetnek záporok, hétvégére pedig megérkezik a nyár első kánikulája 35 fokos meleggel.
0: És most... Indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

nyugatra, hogy ellopjuk a napot, keleten összeállnak újból a széteső darabok, ott és akkor együtt mindent kezdünk előről, és majd építünk, építünk,

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, augusztus 5-én szerdán 19 órától jön a Fedáksári ügy, vagy Minden jegy el kell című rendkívül népszerű előadás a Magyar Színház művészeitől, de ezúttal a város majori szabadtéri színpadon. Oll Tamás darabjáról van szó, aki egyébként a Karinthy Színház direktora, de imád alkotni. No, ezúttal a primadonnáról írt, akit feledésre ítéltek. Fedáksári ugyanis a Magyar Színház történet ünnepelt primadonnája volt, szenvedélyes művész, az operett színpadok királynője. Mégis hamis vádak alapján koncepciós per áldozata lett, és már évtizedekkel később felmentették, nevét máig nem rehabilitálták. Oll Tamás zenés életrajzi tragikomédiája árnyalt képet ad egy legendás női sorsáról, és rajta keresztül egy egész korszakról. A darab középpontjában az idősödő, vidékre száműzött Fedák áll, aki visszatekint életének kulcspontjaira, pályájának diadalaira, viharos kapcsolatára Molnár Ferenccel, a kegyvesztettségre és a méltatlan tárgyalásra. A látványos, zenés előadás csillogó operett slágerekkel és személyes tragédiákkal meséli el egy ikon felemelkedését és elfeledését. Minden jegy elkelt, Fedáksári népbírósági pere egykor valódi szenzációnak számított, amelyet az egész ország lélegzett visszafojtva figyelt. A tárgyalás társadalmi eseményé vált, ahová az érdeklődők úgy kapkodták el a jegyeket, mintha egy ünnepi bemutatóra készültek volna. A Magyar Színház színpadán egyébként már bemutatott darab, ez a különleges élettörténet szólal meg, mellette felcsendülnek az operett műfaj legnagyobb slágerei is, többek között a Hajmási Péter, a Hajmási Pál, Stux maga Vérbeli Párizsi lett, Mágnás Miska Bob Herceg, vagy legyen a Horvát Kertben Budán. Az alkotók Kubik Anna, Soltész Bözse, Csikós Máté, Kis Anna Gizella, Hauman Máté, Csankó Zoltán, Rancsó Dezső, Fillár István, Varga Szilvia, Nagy Petra, Keresztyén Tamás, Lahovics Edik, és ott van Fellinger Domonkos is. Kedves hallgatóink, szívből ajánljuk mindenkinek.
0: Programajánlót hallottak. Egy helyen a legnagyobb kedvenceink.

0: Sláger FM. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Országos közúti ellenőrzés kezdődik az utakon. Megsüllyedt a Momkult nézőtere, ezért elmaradt egy előadás. Halálos hajóbaleset történt Horvátországban. Jó reggelt kívánok, Szendrőf Bori vagyok. Országos közúti ellenőrzést tart a rendőrség június 15-e és 21-e között. Az egyhetes ellenőrzés részeként június 19-én reggel 9-től 24 órás alkohol- és drogmaraton ellenőrzést is végrehajtanak, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság. A Rotpol éves ellenőrzési terve alapján végrehajtott akcióban a rendőrség kiemelt figyelmet fordít az ittas vagy bódult állapotban közlekedő járművezetők kiszűrésére. Az ellenőrzések célja a közlekedésbiztonság javítása és a közúti balesetek megelőzése. Megsüllyedt a Momkult nézőtere, ezért elmaradt egy előadás, írja a 24.hu a Mom Kulturális Központ közlése alapján. A produkció pénteken a Facebookon arról számolt be, hogy a nézőtér alatti hidraulikus rendszer meghibásodott Mucsi Zoltán Egy életem című egyszemélyes estjének kezdése előtt pár perccel. Bár az üzemeltetők szerint nem volt vészhelyzet, a látogatók biztonsága érdekében kiürítették a nézőteret és elhalasztották az előadást. A Momkult közleményében azt írja, az eset után azonnali szemlét tartott a karbantartó cég, elhárította a szintvesztést, és írásos nyilatkozatban is rögzítették, hogy a nézőtér 100%-os biztonsággal használható. Mielőtt azonban újra előadást tartanának, független igazságügyi szakértő nyilatkozatát is kikérik. Halálos hajóbaleset történt Horvátországban. Hárman meghaltak, egy embert pedig keresnek, miután összeütközött egy vitorlás és egy katamarán Split közelében, Solta és Brács szigete között. A helyi sajtó szerint a katamarán Splitből Szupetárba tartott menetrend szerinti járaton. A gyors utasszállító Brács felé haladt, amikor összeütközött a vitorlással, amely a baleset után elsüllyedt. A történtek körülményeit szakértők bevonásával vizsgálják. Budapest főváros kormányhivatala 2026-os szezonra is engedélyezte a fürdőzést a római parti plázson. Az ingyenes Dunai fürdőhely június 19-én nyílik meg, és augusztus 23-áig minden nap 10 és 19 óra között várja a látogatókat, írja az óbuda.hu. A biztonságos üzemeltetés érdekében a szervezőknek szigorúan be kell tartaniuk a vízirendészeti és katasztrófavédelmi előírásokat. A vízminőséget a szezon előtt és alatt összesen 4 alkalommal ellenőrzik. A helyszíni vizsgálatok során nem csak a víz tisztaságát mérik, hanem figyelik az esetlegesen felbukkanó hordalékot, valamint az algák és vízinövények elszaporodását is. Elindult az első antáliai charterjárat a sármelléki Hévíz Balaton Airportról. A török Tailwind légitársaság repülőgépe csaknem teljes kihasználtsággal, 99,5%-os telítettséggel szállt fel szombaton. Az Itaka Magyarország tájékoztatása szerint a járatok szeptember 19-éig heti rendszerességgel közlekednek a török üdülővárosba. A szervezők szerint a nyugat-magyarországi utasok számára sármellék kényelmes alternatívát jelent a nagyobb repülőterekkel szemben. A hétszeres világbajnok Lewis Hamilton a Ferrari brit versenyzője nyerte vasárnap a Forma 1-es katalán nagydíjat Barcelonában. Mögötte George Russell, a Mercedes brit pilótája ért célba másodikként, még a VB címvédő Lando Norris a harmadik lett. Az összetettben élen álló olasz Andrea Kimi Antonelli műszaki hiba miatt feladni kényszerült a versenyt. A VB két hét múlva Ausztriában folytatódik. Ma a front mögött eleinte változóan felhős, aztán napos időben lesz részünk. Erős lesz az UV-sugárzás is délután. Jelentős csapadék nem várható. Élénk erős lehet a nyugati északnyugati szél. Napközben 24-26 fokig melegszik a levegő.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változó.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, augusztus 18-án kedden este 20 órától a Városmajori Szabadtéri Színpadon jön a házastársas az improvizuál produkció előadásában, amikor kiderül, hogy együtt maradni nagyon is érdemes. Könnyed, párkapcsolat gazdagító előadás humorral és rögtönzéssel. Néha megkérdezik, hogy mi a titka a hosszú házasságnak, minden héten kétszer időt szakítani arra, hogy elmenjenek egy étterembe. Finom, gyertyafényes vacsora, lágy, muzsika, szó, tánc. A feleség kedden megy, a férj pedig pénteken. Pont. Hát mély igazságokat és párkapcsolatról, pláne a házasságról már sokan fedeztek fel és tették közzé előttünk is. Ezúttal most rajtunk a sor. A vállótársa sikere után elhozza a produkción vagy az alkotók a házastársas című előadást, amely szeretne a kapcsolati problémák labirintusába némi iránymutatást adni, hát ha nem csak a válás, de már az oda vezető utat is sikerül elkerülni. Ehhez azonban egészen az alapoktól kell kezdeni. Kit ne foglalkoztatni, hogy miért ért a nő és a férfi mást ugyanazon a mondaton, és hogyan lesz ebből azonnal parázsvita. Ki nem ment volna már a falnak, mert már olyan sokszor kért valamit a párjától, de az csak nem teljesítette a kérését. Mi történik akkor, hogyha egy hosszú házasságban, párkapcsolatban élve már nem lobog olyan nagy lánggal a tűz? Hogyan jutunk el odáig lépésről lépés, hogy a hatalmas, izzó szerelemből egyszer csak a hétköznapok megszokásában találjuk magunkat? A házastársas olyan helyzeteket villant fel a színpadon, amiket mindenki megért, aki valaha is úgy döntött, hogy nem egyedül bandukol ezen az érzelmi hullámvasúton. Nem jövünk nagy életbölcsességekkel már, mint az alkotók, vagy bombabiztos tanácsokkal, de nevetést, felismeréseket és egy csomó úristen, ez rólunk szó pillanatot garantálnak. A színpadon Kovács Patrícia és Ötvös András, két fantasztikus színész, akik nem csak eljátszanak, hanem megmutatnak minket, párokat, embereket, téged is, meg engem is.
0: Programajánlót hallottak.
2: Amikor nem mentem oviba, anyuékkal ezt hallgattuk otthon. That's the power of love. Az első Walkmanem csak előre tudott tekerni. A tini szerelmes éveim. And then I saw her face.
0: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger FM. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
3: Több mint 1 milliárd forintos vasúti pályafelújítás kezdődött a Budapest-Pécs fővonalon. Átadták a felújított városházát Esztergomban. A magyarok szerezték a legtöbb érmet a kajakkenu EB-n. Jó reggelt kívánok, Szendő Flóri vagyok. Több mint 1 milliárd forintos vasúti pályafelújítás kezdődött a Budapest-Pécs fővonal Rétszilas és Dombóvár közötti szakaszán. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint az 1,15 milliárd forintos beruházás célja a késéseket okozó sebességkorlátozások megszüntetése és a közlekedés megbízhatóbbá tétele. A munkálatok során síneket, betonaljakat és vasúti átjárókat újítanak fel 7 különböző helyszínen. A karbantartás június 23-áig tart, addig egyes szakaszokon pótlóbuszok közlekednek, és hosszabb menetidőre kell számítani. A miniszter szerint a felújításnak köszönhetően a nyári főszezonban már a korszerűbb pályán haladhatnak a vonatok. Hozzátette, országosan a vasúthálózat mintegy 40%-án van jelenleg valamilyen forgalomkorlátozás érvényben. Határozatlan időre lezárták a Dandár gyógyfürdő merülőmedencéjét, miközben az intézmény szaunavilágához közeli falak a szó legszorosabb értelmében förtelmes állapotban vannak, írta az Index. A Dandár gyógyfürdő törzs vendégei számos fotóval illusztrálták az intézmény felújítás utáni újdonsült állapotát. Szerintük a szaunavilág közelében található falakon ismét burjánzik a penész, a plafon pedig már több mint fél éve rohad. Az intézmény kiírása szerint a lezárásra technikai okok miatt van szükség. A törzs vendégek szerint az ott dolgozók azzal indokolták a merülőmedence lezárását, hogy biztonsági szabályok a medence mélysége miatt van szükség a lezárásra. Átadták a felújított városházát Esztergomban, amely több mint 3 évig tartó rekonstrukción esett át. A beruházás mintegy 1,8 milliárd forintból valósult meg, és a műemléki értékek megőrzése mellett korszerű hivatali tereket is kialakítottak az épületben. A munkálatok során 18. századi falfestmények és díszítő elemek kerültek elő, amelyek egy részét helyreállították. Megújult a belső udvar is, ahol láthatóvá tették egy 12. századi templom maradványait. A városháza homlokzatára egy 25 harangból álló harangjáték is került, amely naponta többször megszólal. Az épület 1723 óta szolgálja Esztergom városát városházaként. 150 fiatal tett ünnepélyes fogadalmat és vált gyermekvasutassá a budapesti gyermekvasút Hűvösvölgyi végállomásán. Az avatáson Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter hangsúlyozta, a gyermekvasút világszerte egyedülálló érték, hiszen a forgalmi szolgálatban 10-14 éves gyerekek is részt vesznek. A tárcavezető szerint a gyermekvasutassá válás kiváló tanulmányi eredményt és komoly elkötelezettséget igényel.
0: És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. 103.1 Sláger FM Veszprém. Sláger FM.
3: A csapat összesen 14 érmet szerzett, 4 aranyat, 5 ezüstöt és 5 bronzot. Az 5000 méteres versenyszámokban Csorba Zsófia és Kőhalmi Emese is aranyérmet nyert, utóbbi ezzel 2 Európa-bajnoki címet szerzett a tornán. A Portugáliában rendezett kontinens viadal olimpiai kvalifikációs verseny is volt. Ma délfelé elvonul a hidegfront, a fátyor és gomoly felhők mellett általában sok napsütésre számíthatunk. Szórványosan továbbra is előfordulhat egy-egy zápor, de jelentős eső nem lesz. Délutánra 20-26 fok köré melegszik a levegő. A hét további részében erőteljes felmelegedés kezdődik. A hét elején még lehetnek záporok, hétvégére pedig megérkezik a nyár első kánikulája, 35 fokos meleggel.

0: változatosan. 103.1. Sláger FM Veszprém.
1: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből.
2: Hazugságban éltem.
1: Sláger FM.
2: Hazugságban éltem.
0: A kedvenc magyar slágerek. A Sláger FM-en.

Veszprémben és környékén a legnagyobb slágereket hallod, akkor biztosan a Sláger FM-et hallgatod. 103.1. Sláger FM Veszprém.

magyar slágerek a Sláger FM-en. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Változatosan.

0: legnagyobb slágerek a Sláger FM-en szólnak.
1: Csak azok a zenék szólnak, amiket tényleg szeretek. Akár újabb, akár régebbi.
0: Hallgatóink szerint is.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Több mint 1 milliárd forintos vasúti pályafelújítás kezdődött a Budapest-Pécs fővonalon. Átadták a felújított városházát Esztergomban. A magyarok szerezték a legtöbb érmet a kajakkenu EB-n. Jó reggelt kívánok, Szendőf Fori vagyok. Több mint 1 milliárd forintos vasúti pályafelújítás kezdődött a Budapest-Pécs fővonal Récz-Szilas és Dombóvár közötti szakaszán. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint az 1,15 milliárd forintos beruházás célja a késéseket okozó sebességkorlátozások megszüntetése és a közlekedés megbízhatóbbá tétele. A munkálatok során síneket, betonaljakat és vasúti átjárókat újítanak fel 7 különböző helyszínen. A karbantartás június 23-áig tart, addig egyes szakaszokon pótlóbuszok közlekednek, és hosszabb menetidőre kell számítani. A miniszter szerint a felújításnak köszönhetően a nyári főszezonban már a korszerűbb pályán haladhatnak a vonatok. Hozzátette, országosan a vasúthálózat mintegy 40%-án van jelenleg valamilyen forgalomkorlátozás érvényben. Határozatlan időre lezárták a Dandár gyógyfürdő merülőmedencéjét, miközben az intézmény szaunavilágához közeli falak a szó legszorosabb értelmében förtelmes állapotban vannak, írta az Index. A Dandár gyógyfürdő törzs vendégei számos fotóval illusztrálták az intézmény felújítás utáni újdonsült állapotát. Szerintük a szaunavilág közelében található falakon ismét burjánzik a penész, a plafon pedig már több mint fél éve rohad. Az intézmény kiírása szerint a lezárásra technikai okok miatt van szükség. A törzs vendégek szerint az ott dolgozók azzal indokolták a merülőmedence lezárását, hogy biztonsági szabályok a medence mélysége miatt van szükség a lezárásra. Átadták a felújított városházát Esztergomban, amely több mint 3 évig tartó rekonstrukción esett át. A beruházás mintegy 1,8 milliárd forintból valósult meg, és a műemléki értékek megőrzése mellett korszerű hivatali tereket is kialakítottak az épületben. A munkálatok során 18. századi falfestmények és díszítő elemek kerültek elő, amelyek egy részét helyreállították. Megújult a belső udvar is, ahol láthatóvá tették egy 12. századi templom maradványait. A városháza homlokzatára egy 25 harangból álló harangjáték is került, amely naponta többször megszólal. Az épület 1723 óta szolgálja Esztergom városát városházaként. 150 fiatal tett ünnepélyes fogadalmat és vált gyermekvasutassá a budapesti gyermekvasút Hűvösvölgyi végállomásán. Az avatáson Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter hangsúlyozta, a gyermekvasút világszerte egyedülálló érték, hiszen a forgalmi szolgálatban 10-14 éves gyerekek is részt vesznek. A tárcavezető szerint a gyermekvasutassá válás kiváló tanulmányi eredményt és komoly elkötelezettséget igényel. Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója, Magyarország egyik legkülönlegesebb gyermekintézményének nevezte a vasutat. A magyar válogatott szerepelt a legeredményesebben a portugáliai kajakkenu Európa-bajnokságon. A csapat összesen 14 érmet szerzett, 4 aranyat, 5 ezüstöt és 5 bronzot. Az 5000 méteres versenyszámokban Csorba Zsófia és Kőhalmi Emese is aranyérmet nyert, utóbbi ezzel 2 Európa-bajnoki címet szerzett a tornán. A Portugáliában rendezett kontinensviadal olimpiai kvalifikációs verseny is volt. Ma dél felé elvonul a hideg front, a fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütésre számíthatunk. Szórványosan továbbra is előfordulhat egy-egy zápor, de jelentős eső nem lesz. Délutánra 20-26 fok köré melegszik a levegő. A hét további részében erőteljes felmelegedés kezdődik. A hét elején még lehetnek záporok, hétvégére pedig megérkezik a nyár első kánikulája 35 fokos meleggel.
2: Köszi szépen, Bori! Nézzük a közlekedést. Az 52-es számú főúton az M5-ös autópálya csomópontjához kapcsolódó hídépítés miatt az 5-ös kilométernél a Kecskemét centrum és a Dunaföldvár felé vezető kanyarodó sávok továbbra sem használhatók, zárva vannak. Budapesten a Fehér úton a 10. kerületben tart az átépítés, viszont változás van a mai nappal. A Gyógyszergyári utcánál is sávzárásra kell számítani az éles sarok irányában, a Gyakorló utca után a középső sávot pedig már korábban lezárták. A Körösi Csoma Sándor úton a Liget tér és a Mádi utca között. Ma napközben mindkét irányban időszakos és szakaszos sávzárásra lehet számítani csatorna karbantartás miatt. A 22. kerületben pedig a Szabadkai utcában mától zárva a fél útpálya az Áron utca és a Borszőlő utca között, javítják ugyanis a vízvezetéket. A váltakozó irányú áthaladást jelzőlámpa szabályozza. Egyelőre ennyi, ha van még közlekedési infójuk, ez igaz persze az egész reggelre, küldjék a 0630 30 30 95 8-as számra, hadd segítsünk a többieknek. Köszönöm!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Sláger reggel!
2: 6 óra múlt 5 perccel. Jó reggelt kívánunk. A stúdióban Pordán Petra.
3: Somogyi Zoltán.
2: És minthogy hétfő van, van egy kedves vendégünk.
3: Igen. Jó reggel.
4: Sziasztok.
3: A kedves neved árul,
4: de azt is kell mondani hozzá. Igen, igen. Sziasztok. Nagy Kristóf vagyok, de sokan bozontként ismernek.

0: a Sláger reggel.
1: 6:12-kor ma, mint kiderült, Nagy Kristóf bozonttal. Mm-hmm. Jó reggelt. Ez a bozont, ez, az a bozont? A Scooby-Doo-s bozont?
2: Nézőpont kérdése. Akár az is lehetne, igen.
1: De hogy onnan jött, az is lehet, annó.
2: Hát ugye ezt most már nehéz elhinni, ugye, hogyha ránéz az ember ugye, arra a hajkoronára.
3: Ó, hogy arról kaptad még annak
2: igen,
3: idején.
2: De ez kislánykoromban még onnan jött, igen.
1: Okay. Jó, egy Scooby snack jutalomként.
2: Hát tudod, még egy pár év és végén úgy lesz, aki már bozont, mint mondjuk a 300 kilós ember csöpi, tudod, tehát hogy nem baj.
3: Téged az egész ország ugye zenészként ismerhetett meg, az egyik tehetségkutatóból, de mit csinálsz mostanában egyébként, a zenélésen kívül még?
2: Hát ugye a Covid az, hogy mondjam, nem volt különösebben az előnyömre.
3: Hát senkinek sajnos, igen.
2: Mint aktív zenész, előtte nagyon sokat játszottam itt szállodákban ilyen jazz formációkkal, uh-huh. és akkor jött a Covid, akkor az ugye ezt egy kicsit felülírta, és akkor ilyen hirtelen megoldásként vállalkozni kezdtem, és akkor tulajdonképpen azt csinálom most is, meg most így próbálok ugye így a zene felé egy picit így visszakanyarodni. Egyébként ilyen B2B sales, meg marketing, meg ilyesmivel, tehát ilyen sales rendszereket építek cégeknek.
3: Egy zenész, aki sales rendszereket épít, az nekem annyira, tehát egy művész embertől, bocsánat.
1: Itt már az előbb koinoztunk a beköszönés előtt, meg bányáztuk a bitcoinokat, meg mindenféle. Igen, plusz, igen. Amikor megérkezett azért a csak nem tud, vagy kibújt a szög a zsákból, mert hogy itt rögtön körbenézt, hogy azt mondják, ez a legjobb mikrofon. Nekem is ilyen fülhallgatom van ott, hogy hát ez a legjobb monitor hangszóró, ami létezik stúdiókban. Mindenhol ezt használják. Tehát figyelj, körbe tapogatta az egész stúdiót.
3: De amúgy ebben az a jó, hogy tényleg te is ilyen, tehát hogy multitalentumnak hívhatunk, mert hogy ez pont jó, hogyha az ember több mindenhez ért. Én is mostanában már elkezdtem azt,
1: hogy... Én csak egy szeretnék végre.
3: Hát igen, én is
2: jól, én is csak egyhez szeretnék
3: mindent tanulni, hogy ha esetleg valami nincs, akkor utána lehessen valami másból is pénzt keresni, mert hát azért nyilván ez is fontos szempont. Főleg, ha az emberek családja van.
2: Igen, az tud segíteni sokat, hogyha igen. Hát ez egy ilyen kényszer megoldás volt, de egyébként tehát a business világ az engem mindig érdekel, tehát hogy azt ugye a zene mellett is én mindenféle önfejlesztéssel, meg ilyen témában nagyon sok mindent olvastam, és az tök jó volt egy kicsit átvinni most ugye a gyakorlatba, de hogy mondjam, az nyilván van még itt mit fejlődni. Tehát az meg úgy fura, tudom, amikor így a KKV szektorban mondjuk úgy leül az ember tárgyalni, tudod, és akkor az mindig furcsa, tehát piercing, meg fültágító, meg mit tudom én, de a nap végén meg utána meg
3: rájönnek, hogy ez már...
1: Fültágítod is fel, azt nem is néztem.
2: De csak ilyen pici, úgyhogy az nem...
1: Ja, azért nem. Meg rajta van a fejhallgató, eltakarja, hogy nem tűnt föl.
3: Ma még van, aki furán néz komolyan egy orrpiercingre. Nekem...
1: Bocsáss meg, amikor megérkezett, az első ember, akitől megmertem kérdezni, mondom, most itt magunk közt vagyunk olyanban, hogy figyelj, orrfújás nem zavar, amikor náthás vagy. Hányszor kaptam meg ezt a kérdést?
2: Sokszor, igen. Minden alkalommal. De amúgy nem, tehát pont akkor az ember újja, hogy oda teszed, és nem. Hát jó, mondjuk azt, hogy belül mi történik, az megint egy másik történet. Ugye, igen.
1: Szerintem ezt hagyjuk így.
3: Voltál a hétvégén Metallica koncerten?
2: Nem,
3: azt gondolom, hogy minden zenész kb. Ott volt, aki mondjuk él és mozog itt Budapesten. Legalábbis nagyon sok ismerősömnél láttam, akik zenészek is el voltak ájulva, vagy az a profizmus, amit ott tapasztaltak. Az...
2: Hát igen, ők régen is szerintem nagyon menők voltak, és úgy, ahogy múlik az idő, ugye ők csak egy valami az értenek, de ahhoz nagyon jól ezek szerint, és egyre jobbak benne, úgyhogy ja, én is azt mondtam, hogy nagyon jó volt a show. Én sajnos nem voltam, bár kaptam volna egyet, de pont gyerekes program volt, úgyhogy.
3: Mi elküldtük a hallgatóinkat Metallica koncertre is, mert nálunk képzeld, hogy koncertélmények nyara van, és ugye folyamatosan lehet koncertekre nyerni.
1: Nekem azt tetszett nagyon ebben a Metallicában, hogy meg azt tetszik, hogy személyre szabják. Uh-huh. Tehát, hogy látszik, hogy ők most itt egy budapesti koncertre készültek. Ugye nagyon sokszor a nagy világsztárok mennek körbe, és tudom, amikor véletlenül kiszólítanak valakit a nézőtérről, és így rákeresel a YouTube-on ma már, akkor lát, na hát, Prágában pont ugyanígy nézett ki, akit kiszólított, vagy pont ugyanolyan tábla volt a kezében, meg pont ugyanazt a poént sütötte el, és ehhez képest megnyerő az, hogy itt a design is Budapestről szólt, hogy magyar dalt adtak elő, szóval le a kalappal. Tehát ez az igazi profizmus, meg ez az igazi, nem is tudom, alázat.
3: Képzeljétek el, én meg Florida koncertet is jártam hétvégén a Deja Vu Fesztiválon, elképesztő. Tehát én nem gondoltam, hogy ez az egyik legjobb koncertélményem lesz, de ez a csávó, ez egy zseni, ahogy bánt a közönséggel, hogy felhívott mindenkit kb. A színpadra, tehát hogy volt olyan, amikor a birthday girl-öket, vagyis a szülinapos csajokat, aztán volt ugye a srácokat, akik facérok, és így ott volt a közönséggel, lement a közönségbe, egy csomó merchet kiszort, és nagyon brutál jól repeltek, tehát nagyon jók voltak.
1: Na, folytatjuk. Stingre szeretnél menni?
2: Arra bármikor.
1: Igen?
2: Simán.
1: Jó, mert hogy most Sting koncertre lehet nyerni jegyeket. Wow. Hát te ma nem játszhatsz, mert ma itt vagy velünk.
2: Dolgozónak
1: számítasz. És a
2: nyereményjátékot
1: szervező cég dolgozói nem vehetnek részt a játékban. Önök viszont igen, szóval a Sting koncertjegyekért folytatódik a harc.
3: Elég menő lesz. Igen. Aztán beszélgetünk majd arról, hogy mi volt a legnagyobb pofátlanság, hát amit elkövettek, vagy önökkel szemben elkövettek.
1: Igen. És ha már pofátlanság, képzeld, a múlt héten, vagy előtte beszéltünk arról, hogy lebukott ugye egy nőci, hogy egy lakásban, egy vidéki lakásban végzett szájfeltöltéseket, úgyhogy egyébként erről nem volt papírja, a képzettsége hozzá, stb. De ez most kiderült, hogy ez smafu ahhoz képest, hogy lebukott egy pilóta az Air Canadánál, hogy nem volt jogsia, és úgy vezetett repülőgépet 10 éven keresztül. Hogy ez egyáltalán hogyan fordulhat elő, majd ennek is igyekszünk utána járni, mint ahogy annak is, hogy ugye most hát jelezte a NAV, hogy nagyon sokan nem fizették be a gépjárműadót. Petra, befizettétek
3: Mibe?
1: Már? Oké, okay, Bozont, befizetted a gépjárműadót?
2: Hát, megmondom őszintén, nem tudom.
1: Ez a legjobb válasz. Nagyon sokan nem fizették be, mert hogy én viszont ehhez ragaszkodom továbbra is, hogy nagyon sokan nem kaptunk erre vonatkozó semmiféle írásos utasítást, úgyhogy majd a NAV-nál érdeklődünk, hogy mi a teendő ilyenkor. És persze ma is lesz hablatjáték Cilával, tessék már most jelentkezni. Ugye ez neked külön kihívás lesz, már nem, hogy elviseld, amit hallasz. 0-30-30-30-95-8.

0: Sláger reggel.
1: Fél hét előtt 5 perccel, és Nagy Kristóf Bozondnak, vendégünknek mondom, hiába szemezel vele, nem viheted el a hangfalakat a végén. Petra, tarts szemele, légy szíves, te is, mert egy óvatlan pillanatban.
2: De annyira jó fej, hogy így abszolút szakmázik. Oda beállt melléd, és hallgatom, hogy milyen jól szólnak a hangfalak. Hát köszönjük szépen.
3: Persze, muszáj a sztereóképet leellenőrizni.
2: Otthon van stúdiód egyébként?
3: Aha. Igen. Hát nyilván, hogy mondjam, nem ennyire komoly, de azért van, igen.
2: És ez olyan jó lesz,
1: családnak szabad belépése van, vagy az egy ilyen zárt mikroklíma számodra?
3: Hát ez egy érdekes dolog, mert az van nálunk ott tehát ez egy nagy családi ház, egyébként egy két generációs ház, és az alsó szint az gyakorlatilag nincsen használva, úgymond. Mármint, hogy de... hogy én használom, mert ott van a stúdióm egy része, meg ott csináltam egy kis szivarszobát, és akkor ott szoktunk körjöngeni, hogyha jönnek így a cimboráim. Úgyhogy mégis, tehát a családnak van belépése, csak nincs kedvük bejönni általában.
2: Ott más vár rájuk.
3: Igen, az ilyen.
1: Ott a raklapokból összeszerelt bútor található.
2: Néztétek-e, srácok, a foci VB-t?
1: Nem.
2: Zoli, tudom, te nem.
1: Nem.
3: Én sem
2: annyira.
3: Nem tudom, én mindig azt mondom, hogy gáz vagyok, de én nem vagyok a focival.
2: De hogy vagy gáz, az Zoli is ezt szokta nézni, mert ő inkább csinálni szereti a sportokat. Ezt csak azért mondom a kedvetekért, mert most teljesen megint beleszerettem a japán szurkolókba, fiúk. Tehát képzeljétek el, hogy most a hollandok ellen játszottak, és Dallasban, és mindenki után összeszedték a szemetet. Tehát, hogy megint annyira helyesek megint, és megint az egész világ el van olvadva tőlük, de fiatal srácok, tudod, szurkolók, és nem úgy örjöngenek, nyilván szurkolnak a csapatnak, de utána fogják is, zacsikat viszik maguk, és mindenki után összeszedik a szemet. Tehát imádom őket, ezt el kéne tanulni mindenkinek, nem?
1: Hát, hogy legalább a sajátját.
2: Igen. Bár
1: most egyébként én azon lepődtem meg, most megint nem az M3-asra mentem vidékre, hanem a hármas, sima hármas főúton, nem volt kedvem autópályázni, és hogy így megdöbbentem, hogy a néhány évvel ezelőtti állapotokhoz képest sokkal tisztább.
2: Igen,
1: az egész, hogy
2: aha, hála,
1: tudod,
2: a jó égnek.
1: Tavaly előtt, vagy nem tudom, 2-3 éve nagyon fájt a szívem, igen, meg a szememnek, hogy tele volt ilyen kis szemétkupacokkal, itt-ott lerakva, amit a faluból kivittek oda, és hogy most valahogy...
2: Lehet, hogy tanulunk?
1: Nem tudom, vagy elfogyott a szemét.
2: Ja, igen.
1: Az is lehet, hogy nem volt pénz felújításra, és ezért nem bontották el a régi retyót, és nem dobták oda ki az erdő szélére. Nem tudom, de tény, hogy most valahogy sokkal tisztábbnak tűnik minden. Csak így tovább!
2: Igen, változzunk is, az a legjobb szerintem.
1: Itt a Sláger reggel, fél hét lesz 3 perc múlva.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Idén nyáron Budapest megtelik zenével. Steam. Scorpions, One Republic. Duran Duran, Ricky Martin, Pitbull.

0: Kedvezmények, inspiráló ötletek, nyereményjátékok, valamint pénteken és szombaton családi programok is várják a Veszprémi Praktiker áruházban. Arcfestés, lufi hajtogatás, papírsárkány készítés és kaspó dekorálás a kreatív kedvű gyerekeknek és felnőtteknek. Június 19-én pénteken 10 és 16 óra között találkozzunk a helyszínen.
1: A Sláger FM műsorvezetője Kisorsi Kisó is ott lesz, és meglepetésekkel készül a legnagyobb slágerek társaságában. Hangulódjon a nyárra a Sláger FM-mel, és élvezze az élményekkel teli hétvégét.
0: Praktiker Veszprém, Tirát Kármel utca 6. Praktiker, meg tudod csinálni.
2: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keres minket a pilkington.hu-n vagy a 0680 200 200-on.
3: Autóüveg Pilkington.
4: Afrodité Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodité Hotel Zalakaros. 30 383 59 69.
5: Válts prémium elektromos közlekedésre! Az új Jada modellek megérkeztek Magyarországra. Elektromos robogók már 240 ezer forinttól. Keresd a Jada Magyarország üzleteiben és hivatalos partnereinknél.
6: Fények, ritmus, víz. Július 25-én a Zalakarosi fürdőben minden adott egy felejthetetlen estéhez. Látványos programok, esti fürdőzés és a hazai klub élet népszerű lemezlovasai várják a vendégeket. Strandok éjszakája, egy dátum, egy helyszín, egy kihagyhatatlan nyári program. Július 25. Zalakarosi fürdő.
7: Kerítés, festés, megint. Inkább hagyd! A Kéribádók gondozásmentes, méretre gyártott kerítései UV-állóak, modernek, jól néznek ki, és úgy is maradnak, akár évtizedekig. Erre mi garanciát vállalunk, mert hosszú távra tervezünk. Nincs csiszolás, nincs festés, nincs macera, csak egy minőségi, időtálló és stílusos kerítés. Kéribádok.hu.
8: Harry Potter, a kiállítás. Minden korosztály számára felejthetetlen élményt kínál. Egy személyre szabott utazást a mágia világába. Harry Potter, a kiállítás. Lépjetek be a varázsvilág legendás termeibe június 28-áig Szentendrén, a Green Event Hall-ban. Jegyvásárlás eventim.hu.
9: Ugye tudja, hogy a Balatonparti álmok mindig valóra válnak. Töltődjön fel, kapcsoljon ki, élvezze a wellness 4 csillagos prémium minőségben, a megújult prémium hotel panorámában. A belső medence és sauna világ, a külső medence és a déli part minden pillanatban önt kényezteti. Valódi wellness, igazi nyár a Balatonpartján. Prémium hotel panoráma, az élmény új hulláma. www.premiumhotelpanorama.hu.
10: A reklám után.
11: Na nézzük, hogy milyen időre számíthatunk ma. Tessenek melegebben öltözni, én egy picit ezt elrontottam, fáztam is idefelé. Szóval a Jackie alatt ne csak egy spagetti pántos trikó legyen, hanem mondjuk esetleg egy melegebb pulóver is, mert hogy még csak 16 fokos a reggelünk, és délutára is csak 22 fokot ígérhetek.
12: Az M1-es autópályán Budapest felé Bicske és az M0-as autóút, vagyis a 40-es és a 17-es kilométerek között az erős forgalom miatt jelentősebben lelassult már a haladás. Közben pedig erősödik a forgalom a Budaörsi úton is befelé a Sasadi úttól, az M3-as bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt, valamint az M5-ös autópályáin a határúthoz közeledve. A vonalban itt van velünk a MÁV Inform ügyeletese, Jancsurák Bence. Nálatok mi a helyzet most? Jó reggelt!
13: Szia Zoli, köszöntöm a hallgatókat! Jó hírem van a vonattalútra kerültnek, jelentősebb késés és fennakadás nélkül zajlik a reggeli vonatforgalom. Pályakarbantartás miatt több helyen is tervezett változásokra kell számítani a vasúti közlekedésben. A Budapest-Vác-Szobvasútvonalon Nagymarosnál sziklakitermelést végeznek, emiatt péntekig pár perccel változott a vonatok menetrendje. Néhány Z70-es és G70-es vonat helyett Nagymaros és Szob között pótlóbusz közlekedik. A Börzsönyben Vác és Diósjenő között még péntekig autóbuszok szállítják az utasokat az S750-es vonatok helyett. Jó utazást kívánok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
14: Folytatódik a

0: sláger reggel.
1: 3:47 előtt pontosan egy perccel. Jó reggelt kívánunk! Nagy Kristóf bozonttal, ma már bozontalanul, ahogy megbeszéltük az előbb. Vagy még mindig nagyon lazább? Vagy meg is komolyodtál? Az apaság az kicsit komolyabbá tett? Hogy érzed?
2: Hát szerintem az ember, aki nem volt komoly, az sose lesz az talán, vagy nem tudom. Még szerintem, hogy a férfiak általában jellemző sosem nőnek fel talán, vagy nem tudom, én legalábbis ezt látom magamon, meg aztán pláne. Úgyhogy hát nem tudom, mi számít komolynak.
1: Hát, tudod, sokan vannak úgy azzal, most, hogy végig gondolok az ismerősi körömön, hogy az, amikor szülővé váltok, akkor úgy hirtelen olyan szigorúvá is váltak, tudod, hogy fú, most akkor átcsaptak ilyen gyereknevelősbe is, hogy ők, akik annak idén ilyen nagyon bohémak, meg lazák voltak, így hirtelen tudod, ilyen mindenféle szabályokat állítanak föl a gyermek számára, és hogy az, ami mondjuk nekik is esetleg kimaradt, azt így próbálják behozni, hogy nem, kisfél, vagy egyszerűen csak féltésből, tehát nem is szigorból, hanem hogy tudod, nagyon félti, és akkor úgy valahogy ez így előhozza az emberből azt, hogy de jó ég, hát én is olyan hülye voltam, én ezt meg azt csináltam, de most, hogy gyerekem van, neki már nem fogom hagyni ezt.
2: Hát jó, ilyen szempontból talán igen, tehát mondjuk én is próbálok nyilván odafigyelni, hogy mondjuk azokat a hibákat, amiket én elkövettem, azt a gyerek annyira ne, bár ugye most egy 5 éves gyereknél ez még egy kicsit más, tehát igen. Hogy még nem az, hogy egy tinédzsernek kell mondani, ne cigizem, vagy mit tudom én, szóval hogy ez egy kicsit még más dolog, de hogy igen, azért nyilván vannak szabályok, tehát arra próbálunk odafigyelni, hogy azok legyenek. Mondjuk az este ez egy fontos dolog, hogy időben feküdjön, meg mit tudom, meg fürdést legyen. Nyilván azért, hogy egy jól ki tudja pihenni magát, én meg tudjak ugye egy kicsit pihenni.
1: Én nem fújja szóval.
2: Ez lehet, hogy megválaszolta a kérdést, nem tudom.
3: De egyébként vannak olyan elveid, amiket azért feladtál, és nem gondoltad volna, hogy felfogsz. Mert például az én egyik legjobb barátnőm, akivel most a hétvégét töltöttem, hát náluk van egy nagyon fontos szabály, hogy a kislányuk, ugye, mert picikor óta nem aludhatott velük. Tehát, hogy a saját szobáját szokja meg, hogy ott aludjon el, ott érezze magát biztonságba. Ott vagyunk Szegeden, hívja a kisférje, és mondja, hogy hát a panka velem aludt az ágyba, anyahelyén, és akkor kész, tehát ahogy elment, anya kitette a lábát, ott annyira lekenyerezte apát, hogy bizony ott aludt vele, pedig az szabály volt, hogy a gyerek nem alszik ott a szülők között, hogy ne azt szokja meg.
2: Hát szerintem nagyon sok ilyen szabály van, amit az ember azonnal felrúg az első pillanatban. Nálam mondjuk ez a, hogy kivel alszik, meg hogy alszik el, ezt nagyon betartottuk, és ez szerintem tök jól működött. Még másfél évig nem aludtunk normálisan emiatt.
3: Hát ezt gondolom.
2: De most viszont ez nagyon, tehát utána meg nagyon kifizetődött, mert tényleg azon, hogy te lerakod egy mese, és egyből szunya, szóval ez tök jó. De mondjuk, ami nekem még ilyen fontos volt, amit előre mondtam, hogy azt annyira utáltam mindig, amikor tudod, ilyen a nappali meg az ilyen közös terek, ilyen full
3: játszótér.
2: Aha, és mondta, hogy mondom, ez biztos, hogy nem. Hát most, hogyha látnátok egy képet a nappali kötet, így...
1: Nekem van még ezt, amit egyik barátoméknál, tudod, ez a apuka mondja, hogy én nem fogok venni a Matyinak édességet, meg ízé. Apu, úgy szeretnék, hogy csak melyiket kéred?
3: Igen,
1: melyik legyen, tudod, őzik a szemekkel, néz, és rögtön.
2: Hát igen, ez a csoki kérdés is egy ilyen, hogy nem szeretem én, hogyha mondjuk a gyerek állandóan édességet teszik.
3: De az mondjuk tök jó, az jó, hogy nem szereted.
2: Hát de az volt, csak nem szeretem, de hogy...
3: Értem, oké.
2: De hogy a lényeg az egészben az, hogy mit tudom, hogy hétvége van, és akkor néha akkor én is elérzékenyülök, és akkor mit tudom, hogy délután egy kis szúnyogkál, és fölkelünk, és akkor még mindenki alszik, és akkor vagyok, és oda somfordálok a csokihoz, tudod, és a gyerek meghallja, nyílik, és így, apa, mit csinálsz?
3: Hát, most már azt, amit te is.
2: Csokit eszel? Hát mondom, adsz valami kis valamiből? Hát igen. Akkor már én is eszem egyet. Na gyere. Oké. Szóval hát így mennek ezek az elvek.
3: Hát igen, ezek ilyenek.
1: Önöknél előfordultak-e feladott elvek? Ha igen, melyek? 0 30 30 30 95 8, várjuk!

0: Sláger reggel.
1: Ahol feladott elvekről beszélgettünk, olyan szabályokról, amiket a szülővé válásakor enged el. Katka írja, megfogadtuk, hogy csak second hand ruhákat adunk majd a picire, boltból és barátoktól, de azért az egyik sportboltban, amikor magamnak bevásároltam a Pilateshez, csak elcsábultam és vettem egy mini párcipőt. Imádom!
2: Igen, szerintem ez az öltözködés a másik ilyen olyan elv, amit azonnal szoktak feladni. Mi kitaláltuk, hogy a mi gyerekünk az mindig olyan lesz, mint hogyha kilépett volna egy ilyen modell magazinból, és csak a legdögebb ruhákba, és hát ma ott tartunk, hogy néha, nem tudom, tehát egy kukászsákot is szívesen adnék mellé, mert olyan, mint egy hajléktalan köszönet.
3: Meg ma már gondolom, ő választja ki. Tehát van az az időszak, amíg még te megmondhatod, hogy mit vegyen fel, és utána kisfiúknál, kislányoknál, nem, azt. Én azt fogom, tehát, hogy azért ez látszik.
2: Igen, és egyébként amúgy nem választ rossz szakad, tehát azt mondom, hogy itt kiválasz egy tök jó pólót, és ez nagyon barom, mert itt most mondok valamit, mondjuk egy tök jó, egy fekete valami, és akkor azt találom, hogy egy ilyen citromsárga.
3: Fekete citromsárga, az
2: menő. Jó, most véletlenül pont egy
3: még
2: jó kombót
3: mondtam,
2: és nagyon ki tudja találni, hogy pont sehogy se legyen jó. Tehát,
1: a másik meg, amikor tudod, a barátom is látom, megfogadják, hogy mindig tiszta lesz a gyerek, és szegény mindig úgy lesz, mint a Twist Oliverből lépett volna elő, mert hát nyilván ráadod, és kimegy az udvarra, így vagy elindul valamerre, vagy kap egy fagyit, hát
3: pontosan,
1: úgy néz ki, ahogy. Zsófi üzenete, én is így voltam vele, hogy csak egészséges ételeket, italokat kap. Oké, a kólát azért nem engedjük neki, de azért szörből ipari mennyiség fogy néha.
3: Hát igen.
1: Mondjuk abban most már vannak ilyen cukormentes verziók, és az egész finom.
3: Inkább a cukrost ugye, mint az ilyen mindenféle édesítőszeres.
1: De szerintem nincs édesítőszerem, nincs benne hozzá a cukor.
3: Én kerestem.
1: Igen?
3: Igen. Nincs olyan, igen.
1: Petyka pedig ezt írja, én soha nem fogom megengedni a kislányomnak, hogy kisminkeljen engem. Láttatok volna, amikor egyszer alkoholos filccel rajzolt rám, és aznap úgy kellett bemennem melózni.
2: Hát igen. Ez nem smink, ha úgy veszük. Tehát...
1: Ja, igen, ez is rendben van. Ez a Sláger reggel, 7 óra lesz, vár 7 perc múlva.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló. Jövő héten egy különleges utazásra hív a Sláger reggel. Kajdi Csaba, Cila és Mautner Zsófi egy héten át bejárják a Monarchia legizgalmasabb vidékeit.
2: Bécs kávéházaitól Prágán és Erdélyen át egészen az Adria partjáig történetek, ízek és élmények várnak minden reggel. Cila Tours, Cila Gastro, legendás helyszínek, ikonikus ételek és a Monarchia hangulata Cila utánozhatatlan stílusában.
3: Nem mindegy, puposodja alakulják.
1: A Sláger reggelben Kajdi Csaba Cilával és
2: velem Mautner Zsófival.
1: Csak a Sláger FM-en.
2: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Culinaris a jó életboltja. www.culinaris.hu. És az Ibusz a mediterrán nyaralások szakértője. www.ibusz.hu.
1: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
2: Indul a nyári kerti és otthonfrissítő hétvége a Praktikerben. Június 19-e és 21-e között kedvezmények, inspiráló ötletek, nyereményjátékok, valamint pénteken és szombaton családi programok is várják a Veszprémi Praktiker áruházban. Arcfestés, lufi hajtogatás, papírsárkány készítés és kaspó dekorálás a kreatív kedvű gyerekeknek és felnőtteknek. Június 19-én pénteken 10 és 16 óra között találkozzunk a helyszínen.
1: A Sláger FM műsorvezetője Kisorsi Kisó is ott lesz, és meglepetésekkel készül a legnagyobb slágerek társaságában. Hangolódjon a nyárra a Sláger FM-mel, és élvezze az élményekkel teli hétvégét.
2: Praktiker Veszprém, Tirát Kármel utca 6. Praktiker, meg tudod csinálni.
1: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik, legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg, teljesíteni a küldetést.
4: Runner futár, az én hősöm.
1: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
2: Ismerje meg a kényelem és a precizitás új szintjét a Medusa termékeivel. A Medusa kompakt automata felkaros vérnyomásmérő most ajándékadapterrel kapható a kiemelt gyógyszertárakban. Biztosítson magának és szeretteinek nyugalmat a Medusa vérnyomásmérővel, melyre akár 10 évig tartó patika garancia érvényesíthető. Medusa. A minőség a patikában kezdődik. Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
5: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
1: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük. A Sláger reggelben minden hétköznap reggel friss és hasznos információk, a legnagyobb slágerek és fantasztikus, fantasztikus hangulat. Ráadásul pénteken mindez fokozva.
3: Hát itt vagyok én, most még tudok itt vakerálni.
1: Minden pénteken a Sláger reggelben Pordán Petrához és Somogyi Zoltánhoz csatlakozik az ember, akihez hasonlóan senki sem tudja azt mondani.
3: Na jó, takar.
1: Kajdi Csaba, azaz Szila. Sláger reggel minden hétköznap reggel 6-tól a Sláger FM-en. Péntekenként Szilával. Erre nem lehet felkészülni. A reklám után.

0: Milliós támogatás igényelhető veszprémi vállalkozások fejlesztésére. Falnak csapódott egy Tesla siófokon. 25 veszprémi helyszín készül a múzeumok éjszakájára. Üdvözlöm Önöket, Szendőf Bori vagyok. Milliós támogatás igényelhető veszprémi vállalkozások fejlesztésére. Veszprémváros helyi vállalkozásokat támogató közalapítványa 55. alkalommal hirdette meg pályázatát, amely visszatérítendő pénzügyi támogatással akár 5 millió forinttal segíti a helyi vállalkozások fejlődését. A támogatás célja elsősorban a termelő és infrastruktúrális fejlesztések finanszírozása. Ez a gyakorlatban jelenthet gépbeszerzést, technológiai korszerűsítést, vagy akár a működéshez szükséges infrastruktúra bővítését. Emellett lehet pénzt igényelni a meglévő alkalmazotti létszám megtartására vagy növelésére is. A pályázat akár 5 millió forintos visszatérítendő támogatást biztosít, legalább 25%-os önerő mellett, számlák ellenében. A konstrukció egy év türelmi időt követően két éves visszafizetési időszakkal működik, kamattal növelten, amely a jegybanki alapkamat 50%-ához igazodik. A pályázatok benyújtásának határideje július 15-e. Súlyos baleset történt múlt hétvégén Siófokon, ahol egy nagy teljesítményű Tesla vezetője a stop táblát figyelmen kívül hagyva ütközött egy szabályosan közlekedő autóval. Az ütközés után a jármű lesodródott az útról, és egy fagyizó épületének csapódott, amelynek a falai megrongálódtak. A vétlen autó fiatal utasai megsérültek, őket kórházba szállították. Szemtanúk szerint a balesetet okozó sofőrnél felmerült az alkoholos befolyásoltság gyanúja is. A balatoni üdülővárosban felháborodást keltett az eset. A rendőrség vizsgálja a baleset pontos körülményeit és a felelősség kérdését. Június 20-án indul a nyári főszezoni balatoni vasúti menetrend, jelentette be a MÁV csoport vezérigazgatója a Facebook oldalára feltöltött videóban. Hegyi Zsolt elmondta, évről évre 3 millió utazást tesznek vonattal a Balatonra, amire a MÁV csoport idén is kiemelten készül. Hangsúlyozta, az elmúlt hónapokban sokat dolgoztak azon, hogy csökkentsék a lassú jelek számát, javítsák a pályák állapotát, és odafigyelnek arra is, hogy a járművek klimatizáltsága is megfelelően működjön. Fizetős lett a Füred Camping parkolója. A 180 férőhelyes parkoló júniustól Balatonfüred harmadik zónájába került, ahol óránként 280 forint a parkolási díj. A fizetési kötelezettség minden nap 0-tól 24 óráig érvényes. A parkoló szomszédságában található Spár áruház vásárlói számára ugyanakkor 2 órás ingyenes parkolást biztosít a város. Ez ugyanúgy történik majd, mint a felsőváros részben a vásárcsarnoknál vagy az orvosi rendelőintézetnél. 2 órára szóló ingyenes jegyet lehet váltani a parkoló automatáknál. Bár a rendelet június 1-től érvényes, a díjfizetés akkor lép életbe, ha kiépültek a technikai feltételek. Június 20-án Veszprémben is megrendezik a múzeumok éjszakáját, ahol 25 helyszínen csaknem 100 program várja az érdeklődőket. Az idei esemény központi témája a gasztronómia lesz, amely kiállításokhoz, előadásokhoz és kóstolókhoz is kapcsolódik. A látogatók többek között közösségi régészeti bemutatókon, falusi focit idéző játékokon, japán és koreai textilművészeti foglalkozáson vehetnek részt. Először csatlakozik a programhoz a Balácai Római Villa is, ahol mítoszokkal és római kori élményekkel készülnek. A várbörtönben börtöntörténetek, a bunkerekben különleges tárlatvezetések, a digitális alkotóműhelyben pedig robotikai és mesterséges intelligenciával kapcsolatos programok várják a közönséget. A kombinált belépővel a városi buszjáratok is ingyenesen használhatók az este folyamán.
1: Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Bicske és az M0-ás, vagyis a 40-es és a 17-es kilométerek között az erős forgalom miatt jelentősen lelassult már a haladás, főleg a külső sávban. Közben erősödik a forgalom az M3-ason is, a bevezető szakaszon egyelőre, az M6-oson Nagytéténynél, az M7-esen pedig Érd és Török-Bálint között, de a 10-es főút is zsúfolt már a Solymári körforgalomtól a 31-es Mende körzetében, az 51-es pedig Dunaharasztinál. Telített továbbá az M1-es, M7-es közös bevezetője a Virágpiactól és a folytatásban a Budörsi út, illetve erősödik a forgalom a Budai alsórakparton a Petőfi hídnál északi irányban, a Budakeszi és a Hűvösvölgyi út néhány szakaszán a városközpont felé, továbbá a Szélkálmán tér környékén, de a Hungária körgyűrű nagyobb csomópontjainál, az Üllői úton befelé az Ecseri útnál, illetve az M3-as és az M5-ös bevezető szakaszán is erős már a forgalom. A Fehér úton tart az átépítés, a Gyógyszergyári utcánál is sávzárás van mától az éles sarok felé, illetve a 22. kerületi Szabadkai utcában lezárták a fél útpályát az Áron utca és a Borszőlő utca között vízvezeték javítás miatt.
2: A közlekedési hírek támogatója az
3: Autóüveg Pilkington.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: És most folytatódik a Sláger reggel.
1: 7 óra 6 perc. Jó reggelt kívánunk a stúdióban Pordán Petra,
6: Nagy Kristóf Bozont és Somogyi Zoltán.
1: És mindjárt kapcsoljuk a NAV-ot, hogy megkérdezzük, hogy lehetséges az, hogy ilyen sokan nem fizetik be a gépjárműadót. By the way, én például nem kaptam róla papírt sem. Mi a teendő ilyenkor?
5: A legnagyobb slágerek változatosan. Csak a Sláger FM.

0: Jó reggelt, itt a Sláger reggel, 7 óra 9 perckor. Forrest Gumpunk írta, hogy ő az első gyerekénél elhatározta, hogy egy éves koráig csak is fehérbe öltözteti majd, pedig annyi szép ruhát kapott a családtól, mire rá akartam adni, kinőtte mindegyiket, úgyhogy a többinél már feladtam az elveimet. Köszi, hogy ezt megírtad.
1: Kati is itt van velünk, jó reggelt.
2: Jó reggelt, sziasztok.
0: Jó reggelt.
1: Te mit fogadtál meg lánykorodban?
2: Én lánykoromban megfogadtam, hogy nem veszek Barbie-t a gyerekeimnek, és hát ezt meg is tudtam tartani, mivel 4 fiam volt.
1: Ja, hát úgy könnyű, igen.
2: Illetve van, és a 3 nagyobb, az úgy nagyon közel született, és akkor elmentünk az öcsémékhez, ott volt lány, és hát a fiúk a Barbie-val, a Barbie házzal csak azzal játszottak, úgyhogy utána se vettem nekik azért, de nagyon jó lesz.
1: Az volt az izgi nekik.
3: Mindig a tiltott gyümölcs a legédesebb végül is.
1: Ez így van.
0: Én is múltkor mentem a unokatáson, még hozott 2 kislány van, és csak megnéztem azt a Barbie-hát.
1: Nagyon jó pofa. Nagyon jól néznek.
0: Technikailag volt benne lift, meg ilyenek.
3: Nyugodtan bevallhatod, hogy játszottál vele.
1: Igen. Köszi, Kati. Köszi.
2: Nagyon szívesen. Sziasztok.
3: De egyébként annyira durva, hogy pont így beszélgettük itt az előbb, hogy mennyire magasan van már egyébként a gyerekeknek az inger küszöbe, nem?
1: Tehát, hogyha nézik, meg Barbie-baba.
3: Nem tudom, annak idén az Oroszlán királynál, hogy amikor Mufasza meghalt, én összeomlottam, ugye egy életre gyakorlatilag. Vagy itt a Hófehérke meg a Héttörpében az gonosz banya, az úgy nézett ki, nem aludtam, érted, egy 20 éven át, vagy itt tudom én. És ma már a gyerek az tényleg olyan, hogy mi nézi a kis meséket, de rendesen brutál halál, meg minden van benne, és csak így mosolyogva végig.
1: Harry Potter
0: is. Az is egy horrorfilm tulajdonképpen.
3: Hát a gyerekek óvodában nézik a Stranger Things-t, érted?
1: Mi? Mondom, azt nem lehet.
3: Mondom, az óvodában a gyerekek ezért...
1: De várjál, ott nagyon ijesztő a szörny, még nekem is.
3: Hát ez az. És hogyha megnézed, egyébként bemész bármelyik ilyen ruházati boltba, a gyerekeknek már abban az osztva Stranger Things-es cuccok
1: vannak. Igen, ez így van.
3: Megőrülsz.
0: Én leragadtam a Paw Patrol mancsőjárat, hogy tudom, hogy azt szeretik.
3: Az is durva azért.
1: Igen.
0: Itt a Sláger reggel, 4:08 lesz, 3 perc múlva. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk, 4:48-kor. Múlt héten felkaptuk a fejünket, Bori említette ugyanis a hírekben, hogy a NAV figyelmeztetést adott ki, mely szerint még mindig több mint 100 000, mi több csak nem 200 000 autós nem fizette meg a gépjárműadót, pedig éppen 2 hónapja, ugye április 15-én járt le a határidő, és hát nekem rögtön bekapcsolt a fejemben a hajókürt, hogy mi bizony már akkoriban ott ugye tavasszal háborogtunk ezen egy sort Petrával, hogy oké, de ugye mondtad, hogy ti sem kaptatok nyúlbogárral semmiféle levelet ezzel kapcsolatban. Én is mondtam, hogy sem idén, sem tavaly nem kaptam értesítést, sem az elektronikus tárhelyre, sem a postaládámba azzal kapcsolatban, hogy ugye be kell fizetni a gépjárműadót. És odáig értem, hogy azt tudjuk, ugye akiknek van autója, azért ezzel tisztában vagyunk, hogy persze minden évben van ilyen kötelezettség. Na de hogy, meg mennyi, meg mikor, meg miért? Úgyhogy egy kis segítséget kérnénk hivatalosan, a NAV szóvivője Linzmeier Szilvia csatlakozik tehát hozzánk. Jó reggelt!
2: Jó reggelt!
3: Jó reggelt!
4: Jó reggelt!
1: Hát az első kérdés, hogy Szilvia, hogy van az, hogy én bármire meg is küszöm, hogy nem kaptam. Többször megnéztem az elektronikus tárhelyet, és mondom, sem tavaly, sem idén nem jött értesítés.
4: Most előttem itt van a statisztika, én azt látom, hogy összesen 3.453.120 elsőfokú döntést hozott meg a NAV. Ugye ez az elsőfokú döntés, amelyik megállapítja határozatban a gépjárműadó összegét. Uh-huh. Ugye ez az az adó, ami kivetés alapon történik, nem kell semmit se csinálni, a NAV küldi a határozatot. Ezeket a NAV föl is adta, el is küldte. Akinek, igen, ezt ugye elmondhatom, hogy ez a szabály, hogy aki elektronikusan tartja a kapcsolatot a NAV-val, van DÁPOS regisztrációja, vagy ügyfélkapu plusza, annak oda megy a határozat. Az, aki nem tartja elektronikusan a kapcsolatot, illetve nem veszi át az ügyfélkapu plusza rendelkezők, nem veszik át, nem nyitják meg a határozatot, azoknak elküldi postán. Úgyhogy én azt tudom mondani, hogy elméletben valamilyen módon oda kellett, hogy érjen a határozat, de bármi előfordulhat, és erre is van megoldás, hogyha ne adj Isten valaki mégsem kapta meg a határozatot, akkor van egy kalkulátorunk, a gépjárműadó kalkulátor, fent van a honlapunkon, ehhez semmi más nem kell. Én azt mondanám, hogy a forgalmi, lehet, hogy valaki tudja fejből a gépjárművének a teljesítményét és a gyártási évét, én nem. Tehát ha valaki tudja, akkor a forgalmi sem kell, mert ha ez a két paraméter megvan, az be kell írni a kalkulátorba, a kalkulátorral kiszámítható a gépjárműadó összege, magyarul kalkulátor számol, és biztos, hogy ez az az összeg, amit meg kell fizetni. Tehát ha valaki nem találja a határozatát, mindegy, hogy keveredett el, vagy nem ért oda, teljesen mindegy, akkor ezt használja, az ott szereplő összeget pedig fizesse be.
2: De jó
4: ha
2: fej,
4: nem
2: vagy,
4: tudja,
2: hogy ezt...
4: akkor kérjen részletet.
2: De jó fej vagy, hogy ezt elmondod, hogy elképzelhető, hogy ilyen előfordul, mert akkor ezek szerint elő is fordult, és hogy lehet orvosolni ezt a problémát, hiszen mindannyian tudjuk, hogy van autónk, és hogy ez milyen típusú. Tehát, hogy azért igen, nagy csodák nincsenek.
1: Én bevallom őszintén, tavaly is azt csináltam meg idén is, hogy hát nem a NAV oldalán néztem meg, hanem valahol így rákerestem a Google-ban, hogy van, de hogy az évszámot az miért fontos, mert én csak a teljesítmény alapján számoltam ki egy általam teljesen jogosnak vélt kalkulátorral, hogy mennyit kell fizetni. Mondjuk nem jött reklamáló levél a NAV-tól eddig.
3: Még.
1: Legalábbis, igen. Az évjárat az miért fontos?
4: Érdemes lenne azért megnézni a folyószámla egyenleget, mert ha a gyártási év nem volt, ha csak nem új a személygépkocsi, ugye a gépjárműadót ez alapján kell számolni, és minél régebbi egy kocsi, gyakorlatilag annál kevesebb a gépjárműadó összege.
1: Ja, hát akkor lehet, hogy túlfizettem.
2: Igen.
1: De azt majd csak visszaküldít.
4: Nem, ezért javaslom, hogy ez most nem biztos, hogy az állam javára történt a tévedés, hanem illetve az állam javára történt. Tényleg, érdemes lenne megnézni a folyószámla egyenleget. Ott, hát, és javasolhatom a NAV mobilt, ami egy nagyon népszerű alkalmazásunk egyébként, de már több mint 1 millióan letöltötték, és a fő szezonja az épp a gépjárműadó szezon. Mert akinek van egyébként NAV mobilja, azok mindig az első körben kapják meg a határozatot. Arról nem beszélve, hogy ahogy megszületik a határozat, a NAV mobilban rögtön elérhető, és ez egy annyira okos alkalmazás, hogy rögtön ott a gépjárműadónál gyakorlatilag fel is dobja, hogy mennyi az összeg, rá lehet kattintani, rögtön elnavigál a fizetésre, be lehet fizetni egy összegben, de ott a részletfizetési lehetőség, ami tényleg nagyon egyszerű, mert 5 havi pótlékmentes részletet lehet kérni, és igazából a NAV mobilban csak ki kell választani, hogy 2, 3, 4 vagy 5, ezt az egy paramétert kell megadni.
0: És bocsánat, hogyha ha valakinek például a könyvelője segít ugye mindenféle ilyen ügyes-bajos dolgokban, akkor az előfordulhat, hogy ő ezt már nekem mondta, és hogy én ezt már befizettem amúgy. Tehát, hogy csak reménykedem benne.
4: Ezért is lesz érdemes megnézni azt a folyószámla egyenleget, mert akkor lehet, hogy egyszer ott van a egyszer ott van a kikalkulált gépjárműadó összege, plusz még ott van a kiszámolt gépjárműadó összege, ahol a gyártási év miatt az összeg egy kicsit magasabb is lett.
0: A folyószámlából csak egy van, ugye? Folyószámlából csak egy van, ugye? Mert akkor elvileg az rendben van.
4: Én azt mondanám így látatlanba, elhangzottak alapján, hogy ez egészen biztos, hogy rendben van. Esetleg egy kiutalást, vagy átvezetést, ha van máshol adótartozás, akkor azt érdemes lehet kérni, de a NAV mobilban, rögtön egyébként a NAV mobil azt első körben dobja föl, hogy hogy áll valakinek az egyenlege. Ha van, tehát ha visszajár neki adó, akkor ott azt is kidobja, hogy van plusz, nem tudom, 25 ezer forint.
1: De ez azt jelenti, hogy lehet, akkor hogy az... tehát a NAV pontosan tisztában van azzal, hogy nekem milyen autón van, milyen évjáratú, és ezért ott rögtön bent csilingel, hogyha egy rossz összeget fizettem be?
4: Nem, lebontva igen, de azért ez elméletileg nem így működik, hanem úgy működik, hogy a NAV-nál megvan az, hogy mennyi a gépjárműadó összege, ahogy esedékes lesz az adó, tehát amikor be kell fizetni, akkor az, hát mint a banknál, gyakorlatilag fölkerül az egyik oldalra, ahol ott van, hogy ennyit vár a NAV az adózótól, és ott a másik oldal, hogy ennyit fizetett, vagy nem fizetett.
1: Ja, ez jó, így kijön a különbözet. Még egy kérdés, Szilvia, hogyha valakinek most az van a fejben, hogy oké, két hónap be kellett volna fizetni, mivel nem kaptam sem, hagyjuk, hogy miért, nem kaptam értesítést, ezért nem fizettem be, úgy érzem mondjuk, hogy önhibámon kívül. Ilyenkor kérhetem azt, hogy akkor ezt méltányolja a NAV, vagy azért a két hónap csúszás esetén a büntető kamat, vagy nevezzük ezt bárhogy, még nem olyan hatalmas nagy, hogy megéri ezzel vacakolni, és inkább gyorsan, akkor most már mindenki nézze meg a folyószámláját, ha tartozás van, akkor fizesse be, aztán felejtse el az egészet.
4: Ez utóbbit javasolnám, mert nálunk a nyilvántartás szerint ezek a határozatok kimentek. A gyakori kavar oka az az szokott lenni általában az egyéni vállalkozóknál, hogyha van valamilyen könyvelő, aki az állandó meghatalmazott, és ő kapja meg ilyenkor a határozatot, hiszen mindent ő kap. Ezért én azt javasolnám, hogy ugye a késedelmi pótlék mértéke az a jegybanki alapkamat plusz 5%. Ezt havonta írja jóvá a NAV, mindig a hóvégi jóvá, tehát havonta számítja föl a NAV. Most ez 11,25%. Úgyhogy én azt javasolnám, hogy aki tudja, hogy nem fizette be a gépjárműadót, az mindenképp rendezze, és éljen, ha szükséges, ezzel a pótlékmentes részletfizetés lehetőségével. Még van idő, de ez időkapus, mert június 30-áig lehet kérni a pótlékmentes részletet.
1: Oké. Én csak annyit kérnék a Sláger FM hallgatók nevében, mert többen jelezték nekünk SMS-ben is, hogy szintén nem kaptak értesítést, hogy azért jövőre, az majdnem egy év még, az informatikai rendszereteket csak úgy a rendkedvén nézzétek már át, hogy biztos minden ilyenkor kimenjen minden értesítés. És köszönjük szépen most az információkat.
4: Köszönöm szépen én is.
1: További jó munkát. Linzmeier Szilviát hallottuk, a NAV szóvivőjét itt a Sláger reggelben. Szervusz! És jön mindjárt a játék, a Hablagy, tessék jelentkezni, 0630 30 30 95 8.
2: Horváth Tomi koncertjére lehet jegyet nyerni a Budapest Parkra, illetve Edda Művek Szimfonikra a Margit szigetére, úgyhogy elég jó.
1: Hoppá!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Idén nyáron Budapest megtelik zenével. Sting. Scorpions, War Republic. Duran Duran, Ricky Martin, Pitbull. Seal. Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közös.

0: Segíts a Magyar Vöröskereszttel! Adj vért és ments meg három életet!
1: Csobbanj bele a nyárba! Vízimozi, csúszdák, mesés szauna programok, éjszakai fürdőzés, Aqualand, ráckeve, élmény minden cseppjében!
2: Több százezer néző, 12 év a színpadon, és most a 600. előadás! A Mamma Mia Magyarország egyik legsikeresebb musicalje. Ünnepelje velünk ezt a különleges estét júliusban, a Madách Színházban. Mamma Mia, az ABBA örökzöld slágereivel.
3: Hiszünk a különlegesben. Manzetti, az öltönyök házában várja önt a modern elegancia. Az ország egyik legnagyobb öltönyválasztéka, helyben igazítással. Öltönyök háza.
4: Nyári akciók a Magyar Tüzépnél. Építőanyagok széles választéka, ingyenes kiszállítással, kedvező árakkal. Bővebb információért keresse munkatársainkat. Lehűtjük az árakat. magyartüzép.hu.
5: A legnagyobb Edda slágerek a Margit-szigeti színházban, méghozzá idén szimfonikus hangzással, a Szolnoki Szimfonikus Zenekar közreműködésével. Edda Művek Szimfonik, június 20-án. Ne maradjon le! Margit-szigeti-színház.hu.
6: Ha önnek felesleges fém hulladéka van, hozza hozzánk! Igényes környezet, magas piaci árak, korrekt kiszolgálás. Ferrobreaker Kft. Ért, Tolmács utca 6. Ferrobreaker.hu.
7: Indul a nyári kerti és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Június 19-e és 21-e között kedvezmények, inspiráló ötletek, nyereményjátékok, valamint pénteken és szombaton családi programok is várják a Veszprémi Praktiker áruházban. Arcfestés, lufi hajtogatás, papírsárkány készítés és kaspó dekorálás a kreatív kedvű gyerekeknek és felnőtteknek. Június 19-én pénteken 10 és 16 óra között találkozzunk a helyszínen.
8: A Sláger FM műsorvezetője Kisorsi Kisó is ott lesz, és meglepetésekkel készül a legnagyobb slágerek társaságában. Hangulódjon a nyárra a Sláger FM-mel, és élvezze az élményekkel teli hétvégét.
7: Praktiker Veszprém, Tirát Kármel utca 6. Praktiker, meg tudod csinálni.
9: A reklám után.
8: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
10: Gyógyszermaradványokat mutattak ki a Balatonban. Egy nap alatt két dílert is elfogtak Törökszent Miklóson. Ismét Budapesten tűnt fel Arnold Schwarzenegger. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Gyógyszermaradványokat, hormonokat és egyes kábítószerek nyomait is kimutatták a Balaton vízgyűjtő területének tudományos vizsgálat során. A kutatók 134 vegyületet elemeztek, amelyek között 69-et azonosítottak a mintákban. Az ökológiai kockázatértékelés szerint a legnagyobb veszélyt a diklofenák nevű gyulladás csökkentő, valamint egyes ösztrogén hormonok jelentik a tó élővilágára. A vizsgálat koffeint és antidepresszánsok maradványait is kimutatta. A szakemberek ugyanakkor hangsúlyozták, hogy az ökológiai kockázat nem jelent közvetlen egészségügyi veszélyt is a fürdőzőkre. A kutatás szerint a Kis-Balaton természetes szűrőként csökkenti számos szennyezőanyag koncentrációját. A szakértők a vizsgálat kapcsán arra figyelmeztetnek, hogy a lejárt gyógyszereket ne a lefolyóba öntsük, hanem a gyógyszertárak gyűjtőpontján adjuk le. Egy nap alatt két feltételezett drogkereskedőt fogtak el a rendőrök Törökszent Miklóson. A nyomozók egy 26 éves férfire és egy 40 éves nőre csaptak le, akik a gyanú szerint saját otthonukból árusították a kábítószert. A házkutatások során jelentős mennyiségű droggyanús anyagot, valamint az értékesítéshez használt eszközöket is lefoglaltak. A szakértői vizsgálatok szerint az egyik esetben a hatóanyagtartalom meghaladja a jelentős mennyiség határát. A két gyanúsítottat kábítószerkereskedelem miatt hallgatták ki. A rendőrség őrizetbe vette őket, a bíróság pedig elrendelte letartóztatásukat. Már közel 500 nyári gyerektábor betelt országszerte, noha a vakáció csak most kezdődik. A táborfigyelő adatai szerint ugyan még mintegy 900 nyári tábori turnus foglalható, a legtöbb helyen már csak korlátozott számú férőhely maradt. A legnépszerűbbek idén is a sporttáborok, ezeket az angol nyelvi és kalandtáborok követik a jelentkezések alapján. A családok valamivel több mint fele napközis tábort választ, még 46% az ott alvós programokat részesíti előnyben. Egy egyhetes napközis tábor átlagosan 61 000, egy ott alvós tábor pedig 102 000 forintba kerül idén. A szervezők szerint a júliusi időszakra és a legkeresettebb tematikákra a fennmaradó helyek gyorsan elfogynak. Ismét Budapesten tartózkodik Arnold Schwarzenegger, akit ezúttal a Szent István Bazilika előtt fotóztak le kerékpárjával. A világhírű filmsztár egy új produkció, a The Kellys forgatása miatt érkezett Magyarországra. Schwarzeneggert az elmúlt napokban a főváros több pontján is látták, és ezúttal is

0: kedvenc közlekedési eszközével, elektromos bicikliével járja Budapest utcáit. A színész visszatérő vendég Magyarországon, ahol rendszeresen edz, várost néz és felkeresi a főváros ismert helyszíneit.
1: Bori, köszönjük szépen, borongósan indul a reggelünk, és kicsit hűvös késen is a szélnek köszönhetően. 16 fokot mérünk most, de délutára már 23 fokot ígérhetek.
2: Köszönjük szépen, Petra! Nézzük a közlekedési információkat. A Budakeszi úton a bíróság közelében baleset nehezíti a közlekedést, mindkét irányból korlátozásra kell most számítani. A Fehér úton tart az átépítés, Vától a Gyógyszergyári utcánál is sávzárásra kell készülni az éles sarok felé. Napközben a Körösi Csoma Sándor úton a Liget tér és a Mádi utca között mindkét irányban időszakos és szakaszos sávzárás lassítja a haladást csatorna karbantartás miatt, és zárva a fél útpálya mától a 22. kerületi Szabadkai utcában az Áron utca és a Borszőlő utca között, mert javítják a vízvezetéket. Közben a vonalban a MÁV Inform ügyeletese Jan Csurák Bence, ott mi újság, jó reggelt!
3: Szia Zoli, köszöntöm a hallgatókat! Jó hírem van a vonattalútra kerülnek, jelentősebb késés és fennakadás nélkül zajlik a reggeli vonatforgalom. Pályakarbantartás miatt több helyen is tervezett változásokra kell számítani a vasúti közlekedésben. A Budapest-Vác-Szobvasút vonalon Nagymarosnál szikrakitermelést végeznek, emiatt péntekig pár perccel változott a vonatok menetrendje. Néhány Z70-es és G70-es vonat helyett Nagymaros és Szob között pótlóbusz közlekedik. A Börzsönyben Vác és Diós között még péntekig autóbuszok szállítják az utasokat az S750-es vonatok helyett. Jó utazást kívánok!
4: A közlekedési hírek támogatója az
5: Autóüveg Pilkington.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik

0: főszerepben, a főszereplő, Géza Hofi.
1: A Sláger reggelben 7:40-kor.
2: Egyik művésznő, hát ilyet, hazajött Los Angelesből, nemzetiben lépett fel, tökig matyóba, piros fehér zöld, orba szájba, minden. Azt mondja, az igen tisztelt művésznő, én nem jöttem haza 56 óta, mert én csak a szabad hazába jövök Losziból haza. És én addig nem jöttem haza, Évike csak most jött haza. Na hát, és akkor most én mit csináljak, Évike? Szúrjam tököm magamra. Ne haragudjon már, Évike, talán kiábrándítom. De képzelj el, több millióan. 56-ban mi meg el sem mentünk, Évike. Képzelj el. Na, hát az

0: vagy Cilla énekel. Valamit, valahogy. Most a Sláger reggelben.
1: Jó reggelt, Niki, szia!
2: Jó reggelt, sziasztok! Jó reggelt.
1: Nikikém, annyit segítenénk a hablaty előtt, hogy azt már múlt héten is mondtuk, hogy Csabit megihlették azok az előadók, lehetséges, hogy megihlették, akikre ugye lehet nyerni itt a Sláger FM-en jegyet, akiknek a koncertjére. Úgyhogy ez egy nagyon nagy segítség, hogyha tudod, kik azok az előadók, ha nem, akkor gyorsan nézd meg.
3: Tudod, hogy kik azok? Tudsz nekünk sorolni olyan világsztárokat, akik most felléptek Budapesten a nyár folyamán?
2: Hát nem igazán.
1: Ajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj
3: arról beszélünk megállás nélkül itt a Sláger FM-en, hogy a legnagyobb világsztárok valamennyi budapesti koncertjére lehet jegyeket nyerni. Úgy, mint Ricky Martinéra.
1: Ricky Martin, így van.
3: Kik vannak még? Sting jön ugye a héten.
1: Pontosan, aztán volt már Metallica, Jason Derulón is túl vagyunk már, Pitbull koncertjére is lehet nyerni, igen.
3: És akkor most már tényleg nagyon jó fejek voltunk, és annyit segítettük, hogy az csak na. Készen
2: jó, hát remélem.
3: Figyelj!
2: Jokkolok magamnak, jó?
1: Oké, okay, mi is neked?
3: Hajrá!
4: A lók, a pcuk és fundalók, a pcuk a fundalók.
3: Na most akkor egy pillanat álljunk meg, Bozontra nézek, aki ugye muzsikusként érkezett be a csapatba. Neked megvan-e így a dallamból, hogy...
5: Nem, de...
3: Túl
5: de,
3: az első borzalmakon, hogy...
5: De tök olyan, mint én reggel a fürdőszalban, szóval...
3: És akkor Niki?
1: Nikikém.
2: Hát... Egy tippem lehet csak?
1: Igen.
2: A kutya fáját.
3: Az biztos, nem jó?
1: Múlt héten kellett volna jelentkezned, amikor azokról a káromkodásokról beszélgettünk, amik szalonképesek. Igen. Ez tényleg olyan.
3: Figyelj, tudod, nagyon sokszor az első az igazi. Nem tapasztaltad ezt még az életedben?
2: De.
3: Na,
2: de.
3: Hát akkor hát...
2: Nekem ez olyan Mark Anthony volt, olyan... A Gilo Mark Anthony, amit énekeltek együtt, de...
1: Nem.
3: Ráadásul Mark Anthony nem lép fel Budapesten idén nyáron. Csak úgy mellesleg mondom. Szóval, köszönjük szépen, de ez most így nem jó, Niki. Szia!
2: Hát én is sajnálom, köszi szépen!
1: Majd jelentkezz még, szép napot, szia! Nálunk maradt most a páros belépő a június 26-i Horváth Tamás koncertre a Budapest Parkba. A két fő részére szóló belépő június 20-ára az Edda Művek szimfoni koncertjére a Margit Szigeti Színház jóvoltából is egy egyéves Sláger FM prémium előfizetés zavartal a rádióhallgatáson és visszahallgatás funkcióval.
3: Bozott semmi? Tehát ugye abszolút nem...
5: Teljes homályban vagyok, szóval.
3: Pedig szerintem a dallam az stimmelt, nem?
1: Tessék
5: ha ismerném a dalt, akkor tudnám, de szerintem nem ismerem a dalt.
3: Ja, lehet, hogy a zenei műveltségeddel mutatunk némi.
5: Sajnos igaza van az.
1: Nem, hát az nem baj. Hát most nem lehet minden zenét ismerni. Na, a lényeg az, hogy tessék ízlegetni, nézegetni a Sláger FM Facebook, Insta vagy TikTok oldalán, hogy kik lesznek az idei fellépők, akiknek egyébként a koncertjeire jegyeket nyerhetnek, ez nagyon nagy segítség.
3: Mint ahogy most ezekben a napokban Sting fellépés. Ami most lesz ugye csütörtökön. Csak ügyesen!
0: Hablagy. Minden hétköznap reggel 7:50-kor a Sláger reggelbe. Ez a Sláger FM. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló. Jövő héten egy különleges utazásra hív a Sláger reggel. Kajdi Csaba, Cila és Mautner Zsófi egy héten át bejárják a Monarchia legizgalmasabb vidékeit.
2: Bécs kávéházaitól Prágán és Erdélyen át egészen az Adria partjáig történetek, ízek és élmények várnak minden reggel. Cila Tours, Cila Gastro, legendás helyszínek, ikonikus ételek és a Monarchia hangulata Cila utánozhatatlan stílusában.
3: Nem mindegy, puposzodja alakulják.
1: Héten a Sláger reggelben Kajdi Csaba Cilával és
2: velem Mautner Zsófival.
1: Csak a Sláger FM-en.
2: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Culinaris a jó életboltja. www.culinaris.hu. És az Ibusz a mediterrán nyaralások szakértője. www.ibusz.hu.
1: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
2: Indul a nyári kerti és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Június 19-e és 21-e között kedvezmények, inspiráló ötletek, nyereményjátékok, valamint pénteken és szombaton családi programok is várják a Veszprémi Praktiker áruházban. Arcfestés, lufi hajtogatás, papírsárkány készítés és kaspó dekorálás a kreatív kedvű gyerekeknek és felnőtteknek. Június 19-én pénteken 10 és 16 óra között találkozzunk a helyszínen.
1: A Sláger FM műsorvezetője Kisorsi Kisó is ott lesz, és meglepetésekkel készül a legnagyobb slágerek társaságában. Hangolódjon a nyárra a Sláger FM-mel, és élvezze az élményekkel teli hétvégét.
2: Praktiker Veszprém, Tirát Kármel utca 6. Praktiker, meg tudod csinálni.
4: CT, MR, röntgen, modern technológia, tapasztalt szakemberek. Gyors, pontos diagnózis Veszprémben. Kistó27.hu. Képet adunk a gyógyuláshoz.
5: Szereted a pörgést és stabil helyre vágysz a Balaton környékén vagy Veszprémben? A Penny Veszprémi Logisztikai Központjába áruösszekészítőket, újonnan nyíló üzletébe, Balaton akaratjára pedig eladó pénztárost keres hosszú távra. Fix bér, kiszámítható beosztás és segítők és csapat vár. Egy biztos pont, Penny, jelentkezz a karrier.penny.hu-n.
6: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
7: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
1: Töltse le a Sláger FM alkalmazást, és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
8: Új e-mail, nézzük csak. Ja, persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
2: A Sláger FM-et hallgatja.
1: Ha megkeresik online vagy telefonon,
2: kérjük mondja el. Sláger FM.
1: Köszönjük! Értesítjük tisztelt hallgatóinkat, hogy a Sláger FM különleges járatokat indít. A kalauz Kajdi Csaba Cila.
3: Drága arany hallgató, indul a Cila Tours.
1: Cila Tours. Kicsit másképp.
3: Millió ügy lesz, úgyhogy figyeljék, kapaszkodják.
1: Na jó, nagyon másképp.
3: Megindulunk anyukám, mint a darmol, indulunk vidékre, felfedezzük Magyarországot, el foglak vinni olyan helyekre.
1: Cila Tours. Péntekenként a Sláger reggelben. A reklám után.

0: Gyógyszermaradványokat mutattak ki a Balatonban. Elindult az első antaliai charterjárat a sármelléki Hévíz-Balaton repülőtérről. Különleges zenei élménnyel várja a látogatókat a múzeumok éjszakáján a Pannonhalmi Főapátság. Üdvözlöm Önöket, Szendőfi Bori vagyok. Országos közúti ellenőrzést tart a rendőrség június 15-e és 21-e között. Az egyhetes ellenőrzés részeként június 19-én reggel 9-től 24 órás alkohol- és drogmaraton ellenőrzést is végrehajtanak, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság. A Roadpol éves ellenőrzési terve alapján végrehajtott akcióban a rendőrség kiemelt figyelmet fordít az ittas vagy bódult állapotban közlekedő járművezetők kiszűrésére. Az ellenőrzések célja a közlekedésbiztonság javítása és a közúti balesetek megelőzése. Gyógyszermaradványokat, hormonokat és egyes kábítószerek nyomait is kimutatták a Balaton vízgyűjtő területén egy tudományos vizsgálat során. A kutatók 134 vegyületet elemeztek, amelyek között 69-et azonosítottak a mintákban. Az ökológiai kockázatértékelés szerint a legnagyobb veszélyt a diklofenák nevű gyulladás csökkentő, valamint egyes ösztrogén hormonok jelentik a tó élővilágára. A vizsgálat koffeint és antidepresszánsok maradványait is kimutatta. A szakemberek ugyanakkor hangsúlyozták, hogy az ökológiai kockázat nem jelent közvetlen egészségügyi veszélyt is a fürdőzőkre. A kutatás szerint a Kis-Balaton természetes szűrőként csökkenti számos szennyezőanyag koncentrációját. A szakértők a vizsgálat kapcsán arra figyelmeztetnek, hogy a lejárt gyógyszereket ne a lefolyóba öntsük, hanem a gyógyszertárak gyűjtőpontján adjuk le. Elindult az első antáliai charterjárat a sármelléki Hévíz-Balaton Airportról. A török Tailwind légitársaság repülőgépe csaknem teljes kihasználtsággal, 99,5%-os telítettséggel szállt fel szombaton. Az Itaka Magyarország tájékoztatása szerint a járatok szeptember 19-éig heti rendszerességgel közlekednek a török üdülővárosba. A 168 férőhelyes gépekkel a szezon során több mint 2300 utast tudnak szállítani. A szervezők szerint a nyugat-magyarországi utasok számára sármellék kényelmes alternatívát jelent a nagyobb repülőterekkel szemben. Különleges zenei élménnyel várja a látogatókat a múzeumok éjszakáján a Pannonhalmi Főapátság. Június 20-án mintegy 300 éves orgona szólal meg a főapátsági könyvtárban, Kis Zsolt és Sós Gábor orgonaművészek előadásában. A koncert műsorában a barokk zene kiemelkedő szerzőinek alkotásai szerepelnek, köztük Johann Sebastian Bach művei. A hangverseny különlegessége, hogy két történelmi orgona egyszerre, párbeszédszerűen is megszólal. A programot megelőzően barokk műkincseket bemutató tárlatvezetést is tartanak, amely betekintést nyújt a 18. századi szerzetesi életvilágába. Június 26-a és 28-a között 11. alkalommal rendezik meg Veszprémben a Református Egyházi Napok Dunántúl Fesztivált. A háromnapos esemény közel 100 programmal, koncertekkel, előadásokkal, színházi produkciókkal és családi rendezvényekkel várja az érdeklődőket. A fellépők között ott lesz a Quimby, a Honey Beast, a Hiperkarma, a Budapest Bár, az IRM a Fia, valamint Bogányi Gergely zongora művész is. Új műfüves labdarúgópályát avattak Ősiben. A 20x40 méteres létesítmény a Magyar Labdarúgó Szövetség támogatásával valósult meg, és elsősorban az utánpótlás nevelést szolgálja. Az ünnepélyes avatáson a település vezetői és a sportkör képviselői is hangsúlyozták. A fejlesztés lehetővé teszi, hogy a fiatalok egész évben az időjárástól függetlenül készülhessenek. Az új pálya az Ősi sporttelepen kapott helyet, és jelentős segítséget nyújt a helyi labdarúgó élet további fejlődéséhez.
1: Az 52-es számú főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon is útépítők dolgoznak, ezért napközben félpályás zárásra kell számítani szakaszosan, illetve ennek nyomán arra, hogy az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódás alakul ki. Budapesten a Budakeszi utat lezárták egy baleset miatt a bíróság közelében. A 22-es, a 22-es és a 222-es busz az Országos Korányi Intézet és a Kuruclesi út között egyáltalán nem közlekedik. A 22B autóbusz Budaörsön keresztül a Szél Kálmán tér és Budakeszi honfoglalás sétány között közlekedik jelenleg. A Fehér úton a 10. kerületben tart az átépítés, mától a Gyógyszergyári utcánál is sávzárás nehezíti a közlekedést az éles sarok felé. Napközben a Körösi Csoma Sándor úton a Liget tér és a Mádi utca között mindkét irányban időszakos és szakaszos sávzárásra kell számítani csatornakarbantartás miatt, és zárva mától a Fél útpálya a 22. kerületi Szabadkai utcában az Áron utca és a Borszőlő utca között, mert javítják a vízvezetéket, a váltakozó irányú áthaladást jelzőlámpa szabályozza.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most folytatódik a Sláger reggel.
1: 8 óra 6 perckor, jó reggelt kíván, Pordán Petra,
4: Somogyi Zoltán és
5: Nagy Kristóf azon.
1: Volt-e már emlékezetes lebukásotok, vagy kaptak-e már rajta valakit valamin? 0 30 30 30 95 8.
4: De a Sláger FM Facebook oldalán is írhatnak.

0: Sláger reggel.
1: Olivia Dean-t hallottuk 8:13-kor. Jó reggelt kívánunk! Egy repülőgép pilóta 17 év után bukott le, hogy nincs is jogsia, nincs megfelelő képesítése. Nem sokára jövünk majd a döbbenetes részletekkel, sőt egy pilótával beszéljük át, hogy hogy is vannak a vonatkozó szabályok, de nem véletlen, hogy kérdeztük, hogy önök lebuktak-e már, mert hogy kíváncsiak voltunk arra, hogy milyen sztorik gyűlnek még össze. Dóra például azt írja, hogy ő gyermekként a 90-es években, vigyázat, nem követendő példa, orvosi igazolásokat hamisított, de soha nem bukott le, mert ésszel csinálta. Azt írja a Facebookunkon, szereztem egy pecsétet, annól ez nem volt nehéz, viszont azzal lebuktam, amikor nekünk már volt számítógépünk, más csak a számtek szobában látott még akkoriban gépet, és írtam a füzetembe a beosztást, hogy ki és mikor jön hozzánk gépezni jó pénzért. Sajnos a suliban elhagytam a füzetemet, egy tanár megtalálta, és azonnal behívatta anyámat, pedig jó pénzt kerestem vele.
2: Oh.
1: Hát Dórának köszönjük szépen.
2: Neked volt lebukásod?
3: Nem, egyébként alapvetően ilyen hogy mondjam, tisztességet.
2: Jó fiú vagy.
3: Amúgy igen, ez a durva.
1: Ezek különbségben. Nekem nem volt lebukás, mert jól csináltam.
2: Ja, igen, az is. Az
1: úgyhogy nem is vallom be.
3: Nem, én vagyok az a pancsor, aki egyébként nem csinál semmi olyat, amivel le lehetne bukni, és mégis volt olyan történetem, ami úgy nézett ki, mintha nagyon vicces, egy kicsit ilyen kunderai helyzet volt. Ugye? Hát tényleg, még Zuglóban laktunk a feleségemmel, aki akkor még, lehet, hogy akkor már feleségem volt, nem tudom, egy időben elhelyezni a történetet, de lényeg, hogy sétáltattam a kutyát, a feleségem elvileg még dolgozott, és akkor jöttem haza, és találkoztam a házban lakó csajjal egyébként. Aki nem volt csúnya, vagy ilyesmi, szóval, hogy mondjam.
2: Tehát jól nézett ki, igen.
3: Na most nézőpont kérdése, de helyes lány volt, igen.
1: Értjük.
3: De nem ez a lényeg benne, hanem beszélgettünk, de sose beszélgettünk igazából, tehát ott először, hogy elkezdtünk itt dumálni, és akkor szóval volt, hogy én zenész vagyok, mondtam, hogy mit, hol szoktam játszani, és hogy jaj, de jó lenne, egyszer szívesen meghallgatnám. Mondom, figyelj, mondom, pont megyek, mit tudom, a héten, pont van ilyen szórlapon, most adtak egy csomót, mondom, gyere, és akkor adok majd egyet. És akkor mentünk föl, de ott lakott ő is, ugyanabban a folyosón, ugyanazon a folyosón, ahol én. És akkor ha megyünk föl, kinyitom az ajtót, és akkor mondom, hogy gyere be nyugodtan, mondom, akkor gyorsan megkeresem az igazit. És a feleségem otthon volt. És így kijött, és tudod, és a döbbenet, a csaj szegény, az szerintem ott halálra állt. Én meg nem vettem észre semmit ebből, hogy mi történik. Mert én egy szórólapot akartam tényleg adni, és akkor a feleségem, hogy áll, mondom, várj, mindjárt jövök, csak hozom a szórólapot, és mi az anyádat csináltad? De mondom, és akkor ez a szegény csaj, az meg teljesen lefagyott, és csak úgy állt, és odaadtam neki a szórólapot, és így, és csak így állt.
2: Igen.
1: És a feleséged a mai napig azt hiszi,
3: mondom,
1: hogy
3: nyugodtan menj, hát, és akkor utána kiment, és akkor hogy ez mi volt? Hát mondom, én tényleg csak egy szórólapot akartam adni, és akkor hát ott minden volt. Hát ez teljes Chicago, de...
2: És azóta is vajon a fejében az lehet, szerintem, hogy te azt hitted, hogy ő dolgozik, és felvitted a lányt.
3: Nem, szerintem, na hogy mondjam, szóval...
2: Azóta már nyilván tudja, hogy ez
3: életemben soha nem csaltam meg senkit, mondom, a feleségemben fogom elkezdeni.
2: Igen.
3: De ez tényleg, ez nagyon ciki. Tehát,
2: igen,
3: hogy
2: ez nagyon ciki. Lenne nekem is kimagyarázni, most így belehelyezkedte a feleséget.
1: És ez tényleg egy olyan lebukás, ami lebukás, de mégsem az.
2: Hát igen.
3: És esküszöm ide, tényleg, bármire megesküdik, hogy tényleg nem így volt. Ez nagyon para volt.
1: Buktak-e bármivel, vagy lepleztek-e valakit, vagy valamit? 0630 30 30 95 8, vagy a Facebookon. Hello.

0: Ez a Sláger reggel, 8 óra 20 perckor, jó reggelt kívánunk, és ha már a nagy lebukásokról beszéltünk az imént, akkor most térjünk vissza a repülőgépes esethez, ami az ötletet adta a kérdésünkhöz is. Szóval néhány napja robbant ki a botrány, az Air Canada egyik pilótáját letartóztatták, mert 17 éve a szükséges jogsi nélkül repült és szállította utasok tízezreit. Tehát pontosítsunk egy picit, Geoffrey Wall az Air Canadánál már 27 évet húzott le összességében, rendelkezett kereskedelmi repülőgép vezetői engedélye. Valamilyen papírja volt,
1: de soha... Soksia meg volt az
0: igen, viszont soha nem rendelkezett az úgynevezett ATPL dokumentációval vagy papírral, amelyre viszont szüksége lett volna akkor, amikor 2009-ben kapitánnyá léptették elő. Hogy pontosan értsük a különbséget, meg hogy hogyan fordulhat elő ilyesmi, itt van velünk a vonalban ex-újságíró pilótánk Pető Gyuri. Jó reggelt!
2: Jó reggelt!
3: Jó reggelt! Sziasztok!
2: Gyuri, először is szerintem a legfontosabb kérdés, hogy 17 évig az hogy nem derült ki, hogy úgy repked, hogy nincs hozzá megfelelő jogosítványa.
0: Egy Air Canadánál, igen. Tehát nem egy, egy valami harmadik világbéli.
2: Igen.
0: Igen.
3: Hát az a helyzet, hogy ez tulajdonképpen azért előfordulhatott volna máshol is. Szóval, hogy ez tudom, hogy ez így kívülállóként, ez hajmeresztőnek hangozhat, de itt valójában ilyen dokumentációs ügyről van szó. Tehát én azt feltételezem, hogy ez a pilóta ez ugyanolyan ügyesen és ugyanolyan jól repült el a gépet, mint az összes többi kollégája, aki mondjuk rendelkezett ezzel a papírral. Itt arról van szó, csak hogy ez így világos legyen. Tehát a világ legtöbb országában ez úgy működik, hogy amikor valaki első tisztként, tehát jobb oldalon még kezdőként, és aztán persze később már nem annyira kezdőként vezeti a repülőt, akkor neki úgymond kereskedelmi pilóta jogosítása van. Ez ennek a pilótának is megvolt. És aztán, amikor kinevezik kapitányát, tehát kvázi átül a balülésre, és ő lesz a főnök a repülőn, ahhoz már úgynevezett kereskedelmi jogosítás, tehát légitársági jogosítás kell, ez az ATPL, ez az Airline Traffic Pilot License, ez azt jelenti, hogy az egy fokkal magasabban van, és ő ezt kihagyta, ezt a lépést, és valószínűleg ezt úgy sikerült neki, hogy mondjam, lemenedzselni ezt a dokumentációt, hogy átvert egy-két helyet, és aztán utána soha nem derült már többét ki.
2: Oké, Gyuri, csak azt mondták a szakértők, hogy ez olyan, mint hogy egy házi orvos agyműtétet végezne a rendelőjében. Tehát azért én nem akarnám, hogy a házi orvosom az agyamat megműtse, hogy arra kerülne a sor, hogy baj van.
1: Nem, értem,
2: nem hiszem, hogy lenne hozzá kompetenciája.
3: Az a helyzet, hogy azt gondolom, hogy ez az analógia itt valószínűleg picit sántít. Ez a pilóta, én azt gondolom, hogy ez pont ugyanannyira volt képzett, mint az összes többi kollégája. Aha. Ez egyébként azért is biztos, mert 17 évig azért elég jól vitte a repülőket A-ból B-be, és nem volt rá állítólag panasz. Szóval itt tényleg ez egy dokumentációs ügy. Persze nyilvánvaló, ez így nincs rendben, és valószínűleg okiratot hamisított, tehát az valószínűleg ez ebben benne van ebben a történetben, de azt gondolom, hogy utasként valószínűleg én is felülnék mögé, mert ügyes volt, sőt, lehet egy picit kreatívabb is volt, mint a kollégái.
1: Okay. Na jó, de legis, bocsánat, de ez miért érte meg neki egyébként? Tehát, hogy miért kellett okiratot hamisítani, hogyha egyébként megvolt a tehetsége, meg a képessége, akkor miért kellett neki...
3: Hát erre nem fogjuk így közösítve megtalálni a választ, én csak feltételezni tudom, hogy azt gondolom, hogy attól, hogy valaki mondjuk egy nagyon jó pilóta és jól vezet repülőgépet, attól még lehet, hogy a tanulással, már mint különböző jogszabályok megtanulásával lehet, hogy hadilábon áll, és lehet, hogy nem akart olyan vizsgákon részt venni, mitől félt, hogy megbukik. Tehát nyilvánvaló ez így nincs rendben. És ennek nem így kéne működnie, de én azt gondolom, hogy elsősorban ez nem arra világít rá, hogy ez a pilóta milyen kreatívan kijátszott a rendszert, ez inkább arra világít rá, hogy ott a kanadai légügyi szabályozásban és a légügyi hivatal környékén milyen káosz és kupleráj lehet, hogyha ezt meg lehetett csinálni.
0: Igen. Azt mondtad, hogy Petra orvosos példája az kicsit hajmeresztő, de azért arról is ejtsünk akkor szót, hogy ugye a repülés világában nem úgy van, mint az autónál, hogyha nekem van egy B-kategória jogsim, akkor azzal vezethetek Trabantot, meg Volkswagent, meg Toyotát is, hanem itt azért gép típusokra szóló jogosítványok vannak. És például, hogy ott se értem, hogy ugye tök más például egy Airbus, amit mondjuk joystickkal irányítanak, meg más egy Boeing-en, aminek a klasszikus ilyen szarv kormánya van. Tehát, hogy valószínűleg, amikor ezeket így végigcsinálta, vagy egyik másik típusra átült, akkor sem, soha nem tűnt föl senkinek, hogy ezt így nem lehetne?
3: Hát ott már nem tűnik ez fel, mert gyakorlatilag ez úgy működik, hogyha ő valahol a folyamat során leginkább 17 évvel korábban el tudta azt hitetni, hogy neki már megvan ez az ATPL jogosítása. Aha. Onnantól kezdve ezt már igazából nem kérdezte tőle senki, uh-huh. mert pontosan, hogy te mondod, onnantól kezdve már csak az volt a kérdés, hogy az adott típusú vizsgákat hogyan csinálja végig, és leteszi-e, és hát nyilván letette. Tehát ez ahogy most mondani szoktál, csak az első 1 milliót kell megkeresni, és utána már nem kérdezi senki, hogy honnan van.
2: Igaz,
3: itt is valószínűleg ez történt, hogy már mindenki úgy volt vele, hogy neki biztos ez megvan, és fel nem merült, hogy ő ezt mondjuk nem frankó módon szerezte meg.
1: Hát akkor a csávó egy vizsgát el tudott blitzelni, de az összes többit viszont végigcsinált. Akkor csak azt az egyet akkor miért nem csinálta meg, nem?
2: Hát mert lehet, hogy nem szeretett ilyen jogi dolgokat tanulni.
0: Nehéz az ATPL, vagy ATPL vizsga, ez egy nehéz valami, Gyuri?
3: Hát nem könnyű. Szóval
0: neked van.
3: Ez a vizsga, ez egy 1500 kérdéses adatbázisból kerül ki a kérdések végül, amit megkérdeznek. Nyilván mindenki megcsinálta, tehát nem arról van szó, hogy lehetetlen, de persze, hogy nyilván nehéz, meg tanulni kell hozzá sokat. Uh-huh. És ugye, ami még nagyon érdekes, hogy mondjuk Európában egy pilótának csak két típusra lehet jogosítása egyszerre. Tehát azt jelenti, hogy nem tudom, több repülő jogosítása nem lehet. Amerikában ezzel szemben korlátlan mennyiségű jogosítás lehet egy pilótának, tehát pont ahogy te is mondtad, hogy milyen érdekes, hogy mondjuk lehet, hogy egyik nap egy Airbus 330-as vezet, aminek ilyen oldalkormánya van, uh-huh. és másik nap meg beül egy Dreamlinerbe, ami meg teljesen más filozófia alapján repül. Szóval nagyon nagy a különbség egyébként az Észak-Amerika és mondjuk Európa között, hogy menedzselik ezt a repülési szakszolgálati engedélykérdést.
2: Gyuri, ezt elképzelhetőnek tartod, hogy ezután elkezdik ellenőrizni majd ott a pilótákat, és mondjuk lesz még egy pár ilyen sztori?
3: Hát, hogy elkezdik ellenőrizni, az egészen biztos, mert szerintem egy ilyen eset után visszamenőleg szét fogják szálazni mindenkinek a dolgát. Hát, hogy majd kihullik ki a szekrényből csontvászként, az egy érdekes kérdés lesz. Tartott tőle, hogy azért nem lesz ennyire publikált, mint ahogy ez volt most.
0: Hanem egyszer csak bejelentik, hogy törlünk néhány járat, mert nincs elég pilóta.
2: Igen. Szerintem örüljünk annak, hogy...
3: De ezért ez nem az első alkalomám, tehát pár évvel ezelőtt kiderült, hogy volt egy török légitársaság, ahol egy pasas, ez sokkal durvább volt mondjuk, mert egy pali úgy repült évekig, hogy soha életében nem volt semmilyen képesítése.
2: Hát de a kapjelhatútban is ez volt, tudod. Ott is ez volt, ott nem volt pilóta képesítése.
0: A Leonardo DiCaprio film, ami ugye megtörtént eseményeken alapul.
2: Tehát a csávó tényleg úgy repkedett, ő úgy volt pilóta, de úgy volt orvos is.
0: Igen, de ő viszont azt hiszem, a DiCaprio ugye nem vezetett gépet, csak oda beült és elhitette, hogy egy pilóta, és akkor így ingyen utazgatott, az volt a lényeg. Tehát ő legalább nem ült oda.
2: Hát de érted, akkor is, hát itt bármi megtörténhet.
3: Én konkrétan tudok olyanról, hogy Magyarországon volt felvétel egy légitársasághoz pilótákat kerestek, külföldiek is jelentkeztek, és jelentkezett egy olyan külföldi kapitány, akinek papíron 12 ezer órája volt, és akkor az interjú során belekérdeztek tőle egy-két ízében. Mondta, hogy látom, 5 évvel ezelőtt repült New Yorkból Tokióba, mi volt a repülőnek a lajstrom, és erre bemondott kamuval egy olyan lajstromot, amely repülő nem is létezett, és ott például lebuktak, és a magyar hatóságokat értesítették is, egy teljesen kamu pali jelentkezett, úgy, hogy repült lőgépet akart vezetni, tehát egészen hajmeresztő dolgok tudnak lenni.
1: Hát ez ilyen gondatlanságból el nem követett, de ilyen veszélyeztetés, hát nem, vagy persze. Mi ez? Tehát ez nagyon para amúgy.
2: Hát még jó, hogy nem került fel a gépre, gondolhatod.
1: Ja.
0: Hát bízunk benne, hogy azért ezek a szűrők működnek, még egyelőre úgy tűnik.
2: Hát igen.
0: Gyuri, jó, köszönjük szépen.
2: Köszi.
0: Jó utat.
3: Sziasztok.
1: Szia.
0: Pető Györggyel beszélgettünk itt a Sláger reggelben, és akkor most ismét önöket kérdeznénk, hogy volt-e már részük nagy lebukásban vagy lebuktatásban? Írhatnak a Facebook oldalunkon, vagy SMS és telefonszámunk 0630 30 30 95 8, és ha már repülünk... Valami!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló. Idén nyáron Budapest megtelik zenével. Steam. Scorpions, One Republic. Duran Duran, Ricky Martin, Pitbull. Seal. Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
3: Biobubi. Környezetbarát tisztítószerek hulladékmentesen. Keresd őket a Rossmannban, vagy rendeld meg a biobubi.hu weboldalon. Biobubi.hu.
4: Csobbanj bele a nyárba. Vízimozi, csúszdák, mesés szauna programok, éjszakai fürdőzés, Aqualand, ráckeve, élmény minden cseppjében.
5: Több százezer néző, 12 év a színpadon, és most a 600. előadás. A Mamma Mia Magyarország egyik legsikeresebb musicalje. Ünnepelje velünk ezt a különleges estét júliusban, a Madách Színházban. Mamma Mia, az ABBA örökzöld slágereivel.
6: A nyári forgatag kellős közepén egy valódi balatoni zöld oázis várja Balatonfüreden. Közvetlen vízpart, panorámás szobák, kültéri medencék, wellness és hamisítatlan nyári hangulat. Hotel Golden Lake Resort, ahol a balatoni nyár igazán életre kell. www.goldenlake.hu.
7: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keres minket a pilkington.hu-n vagy a 0680 200 200-on.
8: Autóüveg Pilkington.
9: Legjobb, tudod mi a legjobb? A ledes szóli az a legjobb. Incünk pápát a cövesznek. Ledszóli a cövesz helyett. Nézz utána, ledszóli.hu.
10: Van, amikor egy koncert több, mint egy este. Amikor a barátok, a kedvenc dalok és a nyár legjobb pillanatai találkoznak. Idén júliusban az Alakarosi fürdőszínpadán egymást követik a nagyszabású koncertek. Július 5-én K-Kevin.
11: Csak járom az utcákat, egy csavargó vagyok, pont ahogy a rég.
10: Július 9-én pedig a Kozmix várja a közönséget. Dalok, amelyeket mindenki ismer. Esték, amelyekre sokáig emlékezünk. Zalakarosi fürdő, ahol a nyár színpadra lép.
12: Egy perc. Pont ennyi kell ahhoz, hogy jó döntést hozz. A Kia Sportage most több kedvező ajánlattal vár. Akár 0% THM, ajándékautomata váltó, vagy a limitált Essence modell már 9.349.000 forinttól. Siess, nehogy lemaradj! Új Kia Sportage-ért irány a Kia Wallis. Budapest, Kerepesi út 85. Részletek kiavallis.hu.
13: Kia. Movement that inspires.
1: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
14: Ma dönthet az országgyűlés a miniszterelnöki ciklusok 8 éves korlátozásáról. Mégis el tud indulni az Adria Intercity Budapest és Split között. Idén is a Generáli Gyereksziget nyitja a vakációt. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Bori vagyok. Fontos döntések várhatók ma az országgyűlés utolsó tavaszi ülésnapján. A parlament napirendjén szerepel az alaptörvény 16. módosítása, amely a javaslat szerint legfeljebb 8 évben korlátozná a miniszterelnöki ciklusok összesített időtartamát. A képviselők dönthetnek a végrehajtási visszaéléseket vizsgáló bizottság összetételéről is, valamint

0: Torockai László mentelmi ügyéről. Az ülés Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik. A parlament ezzel lezárja a tavaszi ülésszakot, a következő rendes ülést szeptemberben tartják. Megsüllyedt a Momkult nézőtere, ezért elmaradt egy előadás, írja a 24.hu a Momkulturális Központ közlése alapján. A produkció pénteken a Facebookon arról számolt be, hogy a nézőtér alatti hidraulikus rendszer meghibásodott Mucsi Zoltán Egy életem című egyszemélyes estjének kezdése előtt pár perccel. Bár az üzemeltetők szerint nem volt vészhelyzet, a látogatók biztonsága érdekében kiürítették a nézőteret és elhalasztották az előadást. A Momkult közleményében azt írja, az eset után azonnali szemlét tartott a karbantartó cég, elhárította a szintvesztést, és írásos nyilatkozatban is rögzítették, hogy a nézőtér 100%-os biztonsággal használható. Idén nyáron is közlekedik az Adria Intercity, amely közvetlen éjszakai vasúti összeköttetést biztosít Budapest és a horvát tengerparti Split között. A járat indulása sokáig bizonytalan volt, mert a dunakeszi járműjavító csődje miatt nem állt rendelkezésre elegendő légkondicionált hálókocsi. Vitézi Dávid közlekedési miniszter tájékoztatása szerint a problémát bérelt kocsikkal sikerült megoldani, így a népszerű szolgáltatás idén is elindul. Az Adria Intercity július 3-a és október 2-a között közlekedik. Az utasok fekvőhelyes és hálókocsis elhelyezés közül választhatnak. Az éjszakai vonat az elmúlt évek egyik legsikeresebb nemzetközi járatává vált, mivel kényelmes és környezetbarát alternatívát kínál a horvátországi nyaraláshoz. A vakációt idén is a Generáli Gyereksziget köszönti június 19-e és 21-e között. A budapesti hajógyári sziget 3 napon át várja a családokat koncertekkel, előadásokkal és számos interaktív élménnyel. A rendezvényen fellép többek között Halász Judit, a Kaláka, a Kis Kalász és az Apacuka zenekar is. Az idei újdonságok között szerepel a természetközeli relax kabin, a titkos kert foglalkozás és a közösségi mesealkotás, amelyben a gyerekek közösen építhetik fel a hajógyári sziget képzeletbeli világát. A program kínálatot cirkuszi bemutató, kézműves foglalkozások, állatsimogató, ugrálóvár, ügyességi pályák és családi játékok teszik teljessé a nyári szünet első hétvégéjén.
1: Bori, köszönjük szépen, 16 fokkal is borongós idővel indult a nap, de a jó hírem az, hogy délutánra már 23 fokot ígérhetek, és ami ennél is jobb a nyárimádóknak, szerdán már 30, pénteken, szombaton pedig már 33-34 fok lesz.
2: Az M5-ös autópályán Szeged felé haladva nagyjából a 17-es, 18-as kilométer környékén szemétszedés zajlik a belső sávban. A szalagkorlát mellől, ezt Laci jelezte, köszönjük szépen. Aztán a Márvány utcából, a Mészáros utca felől érkezve nem lehet jobbra kanyarodni az Alkotás utcába, vagy legalábbis a kanyarodó sáv az zárva, mert megint beszakadt az útpálya, megint vízcsőtörés miatt. Idén ez már a harmadik nagyjából, vagy hogy van? Múltkor kiszámoltuk, hogy itt ezen a nagyjából 150 méteres szakaszon már több mint 20 csőtörés volt nagyjából 10 év leforgás alatt, és mindig azt számogatjuk, hogy nem lenne egyszerűbb az egész csövet kicserélni most már ott az elejétől a végéig valahogy, és
1: hát
2: akkor...
1: Igen.
3: Mert vannak vele? Lehet, hogy most már megvannak vele tulajdonképpen.
2: Nem, mert mondták, hogy itt mellette néhány méterre megint az is be fog szakadni egy napok kérdése, vagy heteki. Jó, aztán baleset miatt lezárták Budakeszi utat a bíróság közelében. A 22-es, 22-es és 222-es busz Szépjuhászné gyermekvasút és Kuruclási út között egyáltalán nem közlekedik. A 22B jár Budaörsön keresztül a Széll Kálmán tér és Budakeszi honfoglalás sétány között, illetve baleset nehezíti a közlekedést a Ferihegyi repülőtérre vezető úton a határúti felüljáró közelében. A két irány forgalmát egy sávon felváltva engedik át, és most telefonált pont valaki, hogy nagyon nagy a torlódás. Számoljanak hosszabb menetidővel.
4: A közlekedési hírek támogatója az
5: Autóüveg Pilkington.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Folytatódik a

0: Jó reggelt kívánunk, 3:49 múlt egy perccel a nagy lebukásokról beszélgetünk.
1: Kaptunk egy olyan üzenetet, ami abszolút arra sarkalt minket, hogy kérdezzük meg, hogy mi történt Lacitól, aki azt írta, hogy a mostani párom volt férje nyitott ránk, de akkor már csak papíron voltak együtt. Ó, az kellemetlen lett! Szia, jó reggelt, Laci!
2: Jó reggelt, sziasztok!
1: Na, mesélj!
2: Hát kérlek szépen, mi megismerkedtünk, akkor ők már válófélben voltak, legalábbis külön voltak elvileg. A volt férjének volt is már egy barátnője, akihez gyakorlatilag oda költözött félig meddig, de hát a cuccai ott voltak, meg hát a tulajdona egyrészt a ház, másrészt a saját egyéni felszerelései, ruházatai. Hát időnként megjelent. És én viszont oda szoktam a barátnőmhöz, és már időnként ott is aludtam nála. Egyik reggel felébredtünk, akkor ott állt a volt férje a szoba közepén.
1: Jézusom, a szoba közepén, ne! Az milyen idő, tud, mint Annabelle, mint amikor megjelenik a tia horror film.
3: Lehet, hogy végig ott volt és este, tudod.
1: Uramisten! Hadd kérdezzem meg, hogyha ők mondjuk a gazdasági okok miatt nem tudtak még elválni, akkor miért gondolta az, hogyha belép a hálószobátokba, amikor ti ébredeztek éppen, az egy jó ötlet? Azt szeretném megkérdezni.
2: Hát, lehet, hogy nem számított rá, hogy én ott leszek.
0: Lehet, még fél álomba volt.
1: De várjál, ha válófélben vagyok, a volt vagy a leendő volt feleségemhez se sétálok be, hanem hagyom békén,
0: leendő
1: nem?
0: Leendő volt fel.
1: Hát de tényleg.
0: Milyen jól hangzik ez.
1: Hát de tényleg. De túl vagytok ezen, minden oké most már.
2: Hát jelentett az ott egy jó pár 10 év.
1: Na, igen. Szuper, jó
0: de
1: van.
0: De te ott helybe öregettél 10 évet, hát, ami azóta csodálom. Közben utolért téged.
2: Én értem, eladták a házat, ugye.
1: És akkor sikerült megegyezni.
0: Köszi, Laci.
1: Szia.
0: Hello. Többen írnak iskolai sztorikat. Sanyi például annyit írt rejtélyesen, hogy 3 ellenőrzője is volt a suliban. És közben itt van Zolcsi Budapestről, aki meg azt mondja, hogy a krétarendszer nélkül is könnyen utol lehetett érni annó az embereket, mert ugye sokszor mondjuk most, hogy hát a kréta korában már nem lehet.
1: Hát szegény gyerek hazaér, és már tudja a szülő, hogy mi egyet.
0: Persze,
1: esélye sincs arra, hogy mondja el, hogy miért fú, annyi. Ez,
0: én imádom, hogy nem most vagyok gyerek,
1: igen,
0: hogy kikészülni
1: kettő.
0: De hogy volt ez, Zolcsi? Szevasz!
4: Sziasztok, jó reggelt!
1: Hello!
4: Jó
1: reggelt.
4: Kréta nélkül is fénysebességgel terjedtek a hírek, még annó a 90-es években vidéken.
0: Ja, hogy vidék, aha.
4: Édesapám már hamarabb megtudta az én rossz osztályzatomat, mint hogy bekerült volna a naplóba, vagy az ellenőrzőbe.
0: Ki volt az információ forrás, vagy hogy nézett ki ez az információs lánc?
4: Hát elég összetartó volt a szülői közösség és a tanári gárda az általános iskolában. És igen, hát voltam, így igen. Felnőtt fejemben azt mondom, hogy ez így teljesen rendben is volt. És örülök annak, hogy hasonló szülői közösség jött össze az én gyermekeim esetében is. Úgyhogy ha nem lenne krétarendszer, akkor is hasonló gyorsággal tudnánk meg minden információt
1: de
4: az iskolából.
1: Hogy? Én még mindig nem értem, hát hogy?
3: Hát
1: hogy?
3: Ez a fizikailag el kellett jutni az információnak otthonra, nem?
0: A vidék az egy kisváros, vagy egy falu, vagy
1: de
0: község,
1: is,
0: vagy
1: mit értünk
4: alatt? Ez egy kisvár, ez egy vidéki kisvár, nem titok, igazából Dorogról van szó. És hát ugye ott a bányász világban ez a hír, az információ áramlás, az kiemelten fontos volt.
1: Oké.
0: Okay. És el is kiterjesztették.
4: Nem tudom, lehet, hogy volt egy vörös telefon az apukám irodája, meg az iskola között.
1: Na ezt el tudom képzelni. Az apukád mivel foglak? Nem kell válaszolnod rá.
0: Mondjuk egyébként ebben a véletlen
4: segít. Középvezető volt a helyi nagy vállalatnál.
1: Akkor ezért.
0: Figyelj, egyszer általános iskában nem mondtam el egy rossz jegyet, és pont valami suli napra készültünk már, és ott gözerővel van vetélkedőt készítettünk el, és egyszer csak anyám ott állt a folyosón velem szembe délelőtt 11, hogy néztem, hogy láttam, hogy valami baj van.
1: Igen.
0: Semmi másra nem volt szükség, mint hogy véletlenül lent az iskola előtt a főbejáratnál az utcán összefutotta az osztályfőnökömmel. Figyelj, vége volt a világnak.
1: Hát igen.
0: Hát vannak ilyenek. Köszönöm szépen.
4: Én akkor megtanultam, hogy nem szabad hazudni, mert egyébként meg minden látszik az arcomon, úgyhogy inkább igazat mondok.
0: Jó, póker az. Szevasz, Zolcsi. Szia.
4: Szép napot, sziasztok.
1: Hello.
0: A Sláger FM Facebook oldalán írjanak még nyugodtan nagy lebukásokról. 9 óra lesz már közben 9 perc múlva itt a Sláger reggel.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló. Jövő héten egy különleges utazásra hív a Sláger reggel. Kajdi Csaba, Cilla és Mautner Zsófi egy héten át bejárják a Monarchia legizgalmasabb vidékeit.
2: Bécs kávéházaitól Prágán és Erdélyen át egészen az Adria partjáig történetek, ízek és élmények várnak minden reggel. Cilla Tours, Cilla Gastro, legendás helyszínek, ikonikus ételek és a Monarchia hangulata Cilla utánozhatatlan stílusában.
3: Nem mindegy, puposodja alakulják.
1: A Sláger reggelben Kajdi Csaba Cillával és
2: velem Mautner Zsófival.
1: Csak a Sláger FM-en.
2: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény, www.bmw-budapestmotors.hu. A Culinaris, a jó életboltja, www.culinaris.hu. És az Ibusz, a mediterrán nyaralások szakértője, www.ibusz.hu.
1: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
2: Indul a nyári kerti és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Június 19-e és 21-e között kedvezmények, inspiráló ötletek, nyereményjátékok, valamint pénteken és szombaton családi programok is várják a Veszprémi Praktiker áruházban. Arcfestés, lufi hajtogatás, papírsárkány készítés és kaspó dekorálás a kreatív kedvű gyerekeknek és felnőtteknek. Június 19-én pénteken 10 és 16 óra között találkozzunk a helyszínen.
1: A Sláger FM műsorvezetője Kisorsi Kisó is ott lesz, és meglepetésekkel készül a legnagyobb slágerek társaságában. Hangolódjon a nyárra a Sláger FM-mel, és élvezze az élményekkel teli hétvégét.
2: Praktiker Veszprém, Pirát Kármel utca 6. Praktiker, meg tudod csinálni.
4: Vár a 35. Művészetek Völgye július 24-től augusztus 2-áig koncertekkel, színházzal és színes kulturális programokkal. Ne maradj le!
1: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg, teljesíteni a küldetést.
5: Runner futár, az én hősöm.
1: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu

0: 103.1. Sláger FM Veszprém. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Munkahelyen is csak a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük!
2: Mindennek oka van ezen a világon. Minden mélypontnak, minden fájdalmas tanulságnak, de minden találkozásnak, örömnek vagy boldog percnek is. Ismert vendégeimmel és szakértőkkel az élet és a sors mélyebb összefüggéseit keressük egy-egy lélekmelegítő beszélgetés során. Ha csak egyetlen hallgató másként kezdi szemlélni az életét, miután velünk tartott, már elértük, hogy jobb hely legyen ez a világ.
0: Lélekközösség Peller Mariannal minden hónap utolsó csütörtök estéjén 20 órától itt a Sláger FM-en. A reklám után

0: Gyógyszermaradványokat mutattak ki a Balatonban. Elindult az első antaliai charterjárat a sármelléki Hévíz-Balaton repülőtérről. Különleges zenei élménnyel várja a látogatókat a múzeumok éjszakáján a Pannonhalmi Főapátság. Üdvözlöm Önöket, Szendőfi Bori vagyok. Országos közúti ellenőrzést tart a rendőrség június 15-e és 21-e között. Az egyhetes ellenőrzés részeként június 19-én reggel 9-től 24 órás alkohol- és drogmaraton ellenőrzést is végrehajtanak, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság. A Roadpol éves ellenőrzési terve alapján végrehajtott akcióban a rendőrség kiemelt figyelmet fordít az ittas vagy bódult állapotban közlekedő járművezetők kiszűrésére. Az ellenőrzések célja a közlekedésbiztonság javítása és a közúti balesetek megelőzése. Gyógyszermaradványokat, hormonokat és egyes kábítószerek nyomait is kimutatták a Balaton vízgyűjtő területén egy tudományos vizsgálat során. A kutatók 134 vegyületet elemeztek, amelyek között 69-et azonosítottak a mintákban. Az ökológiai kockázatértékelés szerint a legnagyobb veszélyt a diklofenák nevű gyulladás csökkentő, valamint egyes ösztrogén hormonok jelentik a tó élővilágára. A vizsgálat koffeint és antidepresszánsok maradványait is kimutatta. A szakemberek ugyanakkor hangsúlyozták, hogy az ökológiai kockázat nem jelent közvetlen egészségügyi veszélyt is a fürdőzőkre. A kutatás szerint a Kis-Balaton természetes szűrőként csökkenti számos szennyezőanyag koncentrációját. A szakértők a vizsgálat kapcsán arra figyelmeztetnek, hogy a lejárt gyógyszereket ne a lefolyóba öntsük, hanem a gyógyszertárak gyűjtőpontján adjuk le. Elindult az első antáliai charterjárat a sármelléki Hévíz-Balaton Airportról. A török Tailwind légitársaság repülőgépe csaknem teljes kihasználtsággal, 99,5%-os telítettséggel szállt fel szombaton. Az Itaka Magyarország tájékoztatása szerint a járatok szeptember 19-éig heti rendszerességgel közlekednek a török üdülővárosba. A 168 férőhelyes gépekkel a szezon során több mint 2300 utast tudnak szállítani. A szervezők szerint a nyugat-magyarországi utasok számára sármellék kényelmes alternatívát jelent a nagyobb repülőterekkel szemben. Különleges zenei élménnyel várja a látogatókat a múzeumok éjszakáján a Pannonhalmi Főapátság. Június 20-án mintegy 300 éves orgona szólal meg a főapátsági könyvtárban, Kis Zsolt és Sós Gábor orgonaművészek előadásában. A koncert műsorában a barokk zene kiemelkedő szerzőinek alkotásai szerepelnek, köztük Johann Sebastian Bach művei. A hangverseny különlegessége, hogy két történelmi orgona egyszerre, párbeszédszerűen is megszólal. A programot megelőzően barokk műkincseket bemutató tárlatvezetést is tartanak, amely betekintést nyújt a 18. századi szerzetesi életvilágába. Június 26-a és 28-a között 11. alkalommal rendezik meg Veszprémben a Református Egyházi Napok Dunántúl Fesztivált. A háromnapos esemény közel 100 programmal, koncertekkel, előadásokkal, színházi produkciókkal és családi rendezvényekkel várja az érdeklődőket. A fellépők között ott lesz a Quimby, a Honey Beast, a Hiperkarma, a Budapest Bár, az Irie Mafia, valamint Bogányi Gergely zongora művész is. Új műfüves labdarúgópályát avattak Ősiben. A 20x40 méteres létesítmény a Magyar Labdarúgó Szövetség támogatásával valósult meg, és elsősorban az utánpótlás nevelést szolgálja. Az ünnepélyes avatáson a település vezetői és a sportkör képviselői is hangsúlyozták. A fejlesztés lehetővé teszi, hogy a fiatalok egész évben az időjárástól függetlenül készülhessenek. Az új pálya az Ősi sporttelepen kapott helyet, és jelentős segítséget nyújt a helyi labdarúgó élet további fejlődéséhez.
1: Az M7-es autópálya székesfehérvári szakaszán karbantartási munkákat végeznek a főváros felé vezető oldalon. A 64-es Székesfehérvár centrum és a 60-as Székesfehérvár dél csomópontok között az egyik sáv zárva a 61-es kilométernél. Itt nagyjából 1-2 kilométeres torlódás már kialakult, számoljanak lassabb haladással. Az előbb telefonált Laci, hogy az M0-áson a Megyeri híd felé az Alacskai pihenő után egy defektes kamion vesztegel. Igaz, a leállósában áll, de a fickó állítólag láthatósági mellény nélkül szaladgál ide-oda, szóval óvatosan közelítsék meg a helyszínt. A budakeszi utat a bíróság közelében lezárták egy baleset miatt. A 22-es, 22-es és 222-es busz a Szépjuhász 4 gyermekvasút és a Kuruclesi út között egyáltalán nem közlekedik. A 22-es B-jelzési busz pedig Budaörsön keresztül a Széll Kálmán tér és a budakeszi honfoglalás sétány között jár. A Ferihegyi repülőtérre vezető úton is baleset történt a határúti felüljáró közelében. A két irány forgalmát itt felváltva engedik át.
2: A közlekedési hírek támogatója az
3: Autóüveg Pilkington.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: És most folytatódik a Sláger reggel.
1: 9 óra múlt pontosan 6 perccel. Köszöntjük Önöket a stúdióban, Porrán Petra.
6: Somogyi Zoltán.
7: Nagy Kristóf Bozolt.
1: És a kérdésünk, hogy mi volt a legnagyobb pofátlanság, amit vagy átéltek, tehát Önökkel történt, vagy aminek a szemtanúi voltak. Írjanak a Facebookon, vagy SMS-ben.

0: Sláger reggel.
1: 4:13 és Petra igazából napok óta nem tér magához.
2: Igen, van egy nagyon kedves operatőr hölgy ismerősöm, aki a Facebook oldalán megosztotta a történetét, ami szerintem abszurd falván fordulhat maximum elő. Kértem, hogy mondja el, de mondta, hogy nem mer beszélni, viszont részletesen leírta, hogy mi történt. A 11. kerületben egy nagyon kellemes kis lakóparkban laknak, és ő egyébként, mivel operatőrként dolgozik, esténként szokott általában, így ő viszi a kislányát a suliba, és picit késésben voltak, ezért később ért haza a suli után, mint ahogy máskor szokott, tehát nem 8-kor, hanem 8:45-kor. És egyszer csak azt látja, hogy belép a házba, ott van a lift, nyílik a lift, hogy ott áll egy úriember, akit már többször látott, egy biciklivel, majd egy hölgy is ott áll mellette, aztán egyszer csak észrevette, hogy de hát az az ő saját biciklije. Tehát egy idegen nő az ő bicikliét tartotta a kezében. Kérdezte tőle, hogy hát ez elnézést, ez az én biciklim, hogy került ez ide? Hát mondta a hölgy, hogy hát őt Szilágyi Áron, nem a háromszoros olimpiai bajnokat vívóra gondolom én, kérte meg arra, hogy akkor ezt a biciklit vigyen el felújítani a kerekét. Mondta erre neki, hogy pillanat, nem ismerek Szilágyi Áront, és az az én bringám, tehát hogy még mindig nem értem. Ahelyett, hogy rendőrt hívott volna, szerintem azzal sokkolta le leginkább a hölgyet, hogy gyakorlatilag 8 percen keresztül beszélgetett vele arról, igen,
1: hogy nem pofoszta fel. Már, bocsánat.
2: Ugye? Tehát, hogy volt türelme, kedves volt hozzá, a hölgy valószínűleg nem értette, hogy hogy lehet ez, mert utána közösen visszavitték a bringát oda, ahonnan elhozta.
3: Hegesztette a láncot, hogy mi volt?
2: Nem volt képzeld le láncolva, ez volt a baj, hogy mondta, hogy mivel ez egy 30 éves bringa, nem gondolt, hogy valaha lába kér.
1: Ja, hogy annyira...
2: Persze, egy régi kis bringa, és gondolta, hogy hát ezzel nem lesz semmi. És a hölgy nem értette, ő maga sem, hogy nem hívott rendőrt, meg miért nem üvöltött. Szerintem ilyenkor ez a legdurvább, amikor higgadt tudsz maradni.
1: Az mindig hogy, segít.
2: Csak hogy azt nem értem, srácok, ha már ott vagy, és megfogtak téged, hogy halló, ez az enyém, akkor már nem kéne bevallani, és azt mondani, hogy hát elnézést. Tehát, hogy amikor kérdezgett, hogy és ki Szilágyi Áron, és akkor mondta, hogy hát a gyerekek szoktak együtt játszani a játszótéren. És akkor miért kér meg téged, hogy hozzál egy bringát? És akkor utána mondta, hogy valószínűleg másik bringára gondolt Szilágyi Áron.
3: Szerintem már csak próbálta menteni, amit lehetett.
2: Persze, nyilvánvaló.
1: Mert ilyenkor nem fog azt mondani, hogy tudod, ilyenkor nem szokták szólni az emberek, hogy hát igen, loptunk, hanem tovább kell tolni azt a biciklit, hogy mi nem loptunk.
2: Én bevallanám, mert én annyira sokkot kapnék, hogy lebuktam, hogy én ezt...
3: De ezek szerintem nem vagy olyan profi, mint ugye a hölgy.
2: Hát a hölgy, igen. Érted?
3: Lehet, nem az első bringa volt,
1: hát ugye. Igen, tehát a tolvajoknál az van, ugye, hogy ilyen olyan lélek jelenlétük van ilyen szitukra, hogy tök higgadtan.
2: Igen. De ezt vele szembe tolják a bringádat, érted, és még azt mondják, hogy ez, hát ez csak úgy véletlenül így történt. Én nem tudom, hogy kerültetek-e már ilyen helyzetbe.
3: Hát egyszer volt egyébként egy nagyon hasonló történet nálunk.
2: Bringa?
3: Igen, egyébként Vörösváron. Ezt én nem nagyon vettem észre, inkább a nagyfater edzés, vagy nem tudom, miről mentünk haza, és akkor annyit láttunk csak, hogy egy srác, kijött tőlünk, ugye egy bringával, ilyen érdekes módon, hogy azóta zárjuk a kaput, de ezt hagyjuk is. Ugye jött ki a bringával, és utána egyszer csak ugye meglátta a kocsit, és ezt eldobta a bringát, és elszaladt. És akkor nagyfater még kérdezte, hát ismertük a gyereket az utcán, ott lakott az utca végén, hogy most ez hova szalad, vagy miért dobja el a bringáját? És akkor te mondom, figyelj, de érdekes, hogy olyan a bringája, mint az enyém.
2: Hát azért dobta el a bringát.
3: Tehát a kajakra bejött, tehát érted, bejött a kertbe, és megfogta a bringát, és kitolta a kajakra.
2: Úgyhogy ismeris titeket ráadásul.
3: Jó, mondjuk az nem voltak nagyon ilyen, hogy mondjam, ilyen erkölcsi tartás azért, vagy hogy mondjam.
2: Ja, értem. Aha,
3: nem különösebben.
1: Mondasz, hogy az ember nem kezdve kiabálni, sokszor ezzel sokkolod, de leginkább én ezt a közlekedésben tapasztalom, és ezt meséltem már többször, hogy amikor valaki ordinári módon viselkedik, és mondjuk úgy hozza a sors, tehát én nem szoktam üldözni senkit, de mondjuk a piros lámpánál azt egymás mellé keveredünk, és ugye letekeri az ablakot, és még akkor és átszolsz, hogy figyelj, ha már nem tartod be a közlekedést, akkor legalább ne te legyél még paraszt.
2: Igen.
1: És akkor erre ugye, mert azt várna, hogy majd elkezdesz. Pont tegnap volt itt a Krisztina kör, illetve bocsánat, hogy megyünk itt lefelé a Mészáros utca felől a Krisztina tér felé. Ott van, ugye, hogy keresztben vagy a villamos, ott van egy lámpa, és ki van írva egy marha nagy táblára, hogy a busz jelzésre jobbra kanyarodni szabad. Uh-huh. Ezt nagyon sokan benézik, de ott van a világ, itt a busz jelzés. Mész, és akkor rádudáltam, mint kiderült, egy csaját ott, nem indult el. Rádudáltam másodszor, mutattam a táblá, akkor elindult, majd bemutatott a középső ujjával. Érted?
2: Egyen meg a
1: és akkor jó, de mondom, jó, hát mindegy. Igen. Szegénynek nem volt gyerekszobája, vagy valami. Megyünk tovább. A Krisztina körúton, a Krisztina tértől az Erzsébet hídig folyamatosan hadonászott a középső ujjával.
3: Ah,
1: és nem nagyon értettem, hogy...
3: Lehet, hogy fájt neki.
1: Hogy mi, és mellett egy másik, igen, és egy másik, tudod, amiről múltkor beszéltünk, igen. hogy most már nők sokszor sokkal agresszívabbak, mint a férfi.
2: Nagyon kemény.
1: Nem tudom, ami csaj ült mellett, és azon gondolkodtam, ott így imádkoztam, hogy legyen már piros a lámpa, mert hogy neki is így szívesen elmeséltem, hogy kis csillag. Tehát, hogy értem, hogy nem vetted észre, benézted, de akkor legalább utána... Utána még ne neked. Hát nem jutottunk el odáig, mert aztán ő elment tovább a Gellért tér felé, meg mentem át az Erzsébet hídon, és annyit nem ért, hogy most emiatt vacakoljak vele, de hogy ilyenkor nem értem. Nem, tehát ez is a nettó pofátlanságnak a... Tehát amikor hülye vagy közlekedés közben, és még utána neked áll fejebb, és ezt egyébként ezt nap mint nap tapasztalom az úton, hogy tudod, engem úgy neveltek, hogyha hibázol, akkor van, előfordul. Összehúzod ilyen kicsire is.
3: Vagy bevallod, és elmondod, hogy sorry, vagy mit tudom én.
1: Hogy valahogy ennek van egy ilyen kultúrája itt nálunk, hogy minél nagyobb hibát követsz, annál inkább még neked áll fejjel. Ugye?
3: Ez lehet, hogy olyan, mint a jazzben az improvizáció, ott szokták azt mondani, hogyha...
1: Ez jó hasonlat.
3: Hát tudod azt, hogyha elrontasz egy hangot, és nagyon hamis, akkor csak ki kell állni mellette, érted, stabilan, és akkor már jazz. Tehát akkor rendben van.
1: 0-30-30-30-95-8 a számunk, illetve a Sláger FM Facebook oldalára is kitettük egy posztot, egy kérdés ezzel kapcsolatban. Mi volt a legnagyobb pofátlanság, ami veled történt, vagy aminek a szemtanúja voltál?

0: Sláger reggel.
1: 9:50, jó reggelt.
2: Szerintem megvan a nyertesünk, srácok, de lehet még a pofátlanságot tudja valaki überelni. Anna Mária azt írta a Facebookon: sziasztok, az esküvünk estéjén a sógoromék előálltak, hogy a menyasszonytánc összegét kölcsön kérik egy évre, mert ők építkeznek. Se köpni, se nyelni nem tudtuk.
1: Ez nem pofát, ez vicces. Ez vagy mi? Nem tudom, ez már annyira...
2: És ők komolyan gondoltak. De. De itt szép. Van feketén fehéren. Ez mi?
3: És odaadták végül?
2: Nem hiszem.
1: Érdekes. Györgyi, neked mi jut eszedbe, ha azt hallod, pofátlanság? Jó reggelt.
3: Jó reggelt.
4: Sziasztok, jó reggelt kívánok mindenkinek. Hát velem az történt, hogy 25-26 évvel ezelőtt szerettem volna venni egy lakást, ketten maradtam a kislányommal, és így a szüleim közelében hallottam, hogy van egy eladó lakás. Meg is beszéltük a tulajdonossal, hogy akkor mikor megyünk az ügyvédhez, elmentünk, nálam volt a foglaló, az ügyvédnő valamilyen problémát talált a tulajdoni lapon, és kérte, hogy ezt is ezt javítsa ki, velem ugye nem közölte, hiszen nem rám tartozott, és ez olyan kerbecsütörtök magasságában lehetett, és hétfőn fölhívott a úriember idézőjelbe, hogy aha, eladtam a lakást. Hát én bennem megállt az ütő, de hát nem volt mit tenni. Sajnos ennél nagyobb pofára esés, nem
2: és
4: szeretnék
2: volt,
4: az életbe.
2: Mi volt a magyarázat, hogy miért csinálta ezt?
1: Szerintem valaki többet fizetett érte.
4: Nem volt magyarázat.
2: De nem volt, de te bájos ember, egyen meg a szemét. Köszönjük, Györgyi!
1: Jó utat kívánunk, mert halljuk, úton vagy.
2: Szép napot!
4: Igen, szia!
1: Közben miért forgatod a szemed? Újabb üzenet?
2: Hát igen, azt írja nekünk Évi, sziasztok, jó reggelt, Nászúton voltunk, Dalmáciába utaztunk, szervezett út, busznyi magyar. A helyszínen a házigazda a lefoglalt szobák felét akarta csak ideadni nekünk. Egy kisgyermekes családdal akart összebútoroztatni bennünket, úgyhogy mi Nászúton voltunk. Ott eldurrant az agyam, elkezdtem kihúzni a fiókokat, megtaláltam a szobák kulcsait és kiosztottam. A házigazda felbőszülten nekem akart rontani, voltam akkor 50 kiló, mi magyarok azonban összezártunk, és utána a következő napokon már nevetett, és minden reggel Rakival köszöntött minket, nekünk ez annyira nem volt vicces, pláne az, hogy kétszer akartak volna kiadni a szobákat. Azért ez is.
3: Nem hangzik rosszul, igen.
1: És állatorvosunk Marcsi írja még, pofátlanság témakörben, amikor a kolléganőm a beírt mínusz órákból egyszerűen függőleges vonalakkal plusz órákat csinált. Ez a lebukás kategóriába is belefér, ez komoly.
2: Ez gyönyörű.
1: Ez a Sláger reggel 9:50 lesz, 3 perc múlva.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Idén nyáron Budapest megtelik zenével. Sting. Scorpions, War Republic. Duran Duran, Ricky Martin, Pitbull. Seal. Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Igen, a munkahelyen is.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük. Ricky Martin Budapesten. A Latin Superstar vadonatúj turnéjával. Július 6-án a Budapest Arénában ad koncertet. Jegyek kaphatók a livenation.hu oldalon.
2: Legyen tánc! Egy élig áll a Köki Foodporton és irány a sziget. Július 31-ig hetente sorsolunk páros szigetheti jegyet. Fogyaszt legalább 5000 forintért, töltsd fel a blokkodat a Köki appba, hogy megnyerhesd a páros szigetheti jegyet. Burger, pizza, kávé vagy ebéd? Köki Foodport. Minden falattal közelebb a fesztivál élményhez.
3: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680-200-200-on.
4: Autóüveg Pilkington.
5: Laci, tudod, mi hiányzik a kertünkből?
6: És mi hiányzik, Anna?
5: Medence. Közeleddek a forró napok, és jó lesz a hűvös vízben fürdeni. Mondd csak, ismerd be. Neked is tetszik, ugye?
6: Igen, tetszik. De hol találok neked ilyen medencét, Anna?
5: Már utána is néztem. Van miből válogatni.
7: Mercury Market. Lakberendezés és kertépítés egy helyen. Hatalmas választék, rengeteg kedvező ajánlat. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
8: Hiszünk a

0: haszonfrissítő hétvége a Praktikerben. Június 19-e és 21-e között kedvezmények, inspiráló ötletek, nyereményjátékok, valamint pénteken és szombaton családi programok is várják a Veszprémi Praktiker áruházban. Arcfestés, lufi hajtogatás, papírsárkány készítés és kaspó dekorálás a kreatív kedvű gyerekeknek és felnőtteknek. Június 19-én pénteken 10 és 16 óra között találkozzunk a helyszínen.
1: A Sláger FM műsorvezetője Kisorsi Kisó is ott lesz, és meglepetésekkel készül a legnagyobb slágerek társaságában. Hangulódjon a nyárra a Sláger FM-mel, és élvezze az élményekkel teli hétvégét.
0: Praktiker Veszprém, Tirát Kármel utca 6. Praktiker, meg tudod csinálni.
2: A reklám után.
3: Hűvös kés, de kellemes időre számíthatunk. Most még délig a felhőé lesz a főszerep, aztán megérkezik a napsütés és a 23 fok.
4: Az M7-es autópályán Budapest felé karbantartási munkákat végeznek a székesfehérvári szakaszon, a 64-es és a 60-as kilométerek között, így 1-2 kilométeres torlódásra kell most felkészülni. Az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán Tata és Biatorbágy között jelentősebben lelassult a haladás az átépítés és az erős teherforgalom hatására, így Maglódtól a gyári szakaszon át az M1-es felé vezető oldalon is igen lassú a haladás. Budapesten a Podmanicki utcában a Bajcsi-Zsirinszky útnál a balra kanyarodó sávban baleset nehezíti a közlekedést, itt nálunk pedig a Mészáros utcából nem lehet jobbra az Alkotásra kikanyarodni a déli pályaudvar felé, pontosabban lehet, de csak az egyenesen tartó sávból. Tekintve, hogy a kanyarodó sávot, azt fölbontották, mert megint vízcsőtörés volt most a hétvégén, mint az elmúlt 10 évben már 20 nem tudom hány alkalommal, ugyanezen a rövidke szakaszon, úgyhogy türelem, óvatosan is legyenek nagyon figyelmesek. Közben pedig, ha van még közlekedés infójuk, küldjék a 0630 30 30 95 8-ra. Köszönjük!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: a Sláger reggel.
1: Kérdés, hogy Bozon mennyire figyelt, most így, hogy nem sokára 10 óra lesz már, ugye? Reggel egy páratlan lehetőséget említettünk, ami itt a Sláger FM-en él egész nyáron. Megvan, hogy mi volt ez?
2: Igen, hogy lehet belépőjegyeket nyerni a fantasztikus külföldi előadókra.
3: Így van! Koncertélmények nyara van itt a Sláger FM-en, kérem szépen.
1: A játékosunk ezt nem tudta.
3: Nem.
1: Aki azt mondta, minden reggel hallgat minket, mert két hét után ez még meg a meglepetés erejével hatott. Azért hánytorgattam ezt fel, mert ugye a játéknak fontos szerves része, hogyha az említett előadók közül, mert hogy sokszor emlegettük őket, meg persze a Sláger FM online felületein is megtalálhatók, szóval, hogyha közülük bárki zenélne, mint például az a Sting, aki ugye majd csak most csütörtökön itt Budapesten koncertezik, hogy most hogy ő jön, a Cseb Mamival, meg a Desert Rose-zal, most kell telefonálni!
3: És harmadikként nagyon ügyesen, gyorsan válaszolni a kérdéseinkre.
1: 0630-30-30-95-8 a számunk, hiszen ugye egy páros belépő a tét, a csütörtöki, amúgy teltházas koncert, csak mondom, megint milyen fantasztikusak vagyunk.
3: Igen.

0: FM, jó reggelt!
1: Jó reggelt, játszani szeretnék.
0: Elsőként köszönjük, szia!
2: Szia, hello!
3: Hello!
2: Sláger FM, tessék!
4: Orbás Viktor vagyok, a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Szia Viktor, te vagy a második telefonálunk. Köszi szépen, ciao!
2: Hello,
0: hello, hello! Hello, hello, jó reggelt, itt a Sláger FM!
1: Jó reggelt, Fanni vagyok.
2: Fanni?
0: Fanni vagy Panni?
1: Fanni.
2: De szép neved van, Fannikám. Te vagy a harmadik?
0: Igen.
1: Komolyan?
2: Aha. Nagy Sting rajongó vagy?
1: Igen, imádom.
2: Na,
1: én
2: reméltük.
1: Most telefonáltam először hozzátok valamit.
0: Király! Soha életedben még.
2: Szuper, örülünk.
0: Ügyek.
1: Nagyon meglepődtem.
0: Szűz kéz, ugye? Ha már a neveknél tartunk, Sting becenevét. Meg tudod mondani, hogy honnan, vagy miért kapta?
1: Volt neki egy pulóvere, ami egy darázsra emlékeztetett.
0: Mert hogy ilyen sárga-fekete...
2: Sárga-fekete!
0: Sárga-fekete csíkos, igen, és akkor a bandatagok ellevezték őt fullágnak. Igen. Hát bizony, eddig oké.
2: Okay. Eddig jó vagy. Jön egy Sláger FM-es kérdés, figyelj. Melyik házaspárnak van közös műsora itt a Sláger FM-en? Hogy hívják őket?
1: A Little Claudia.
2: Igen, és ki a férje?
1: Ádám.
2: Így van, Pataki Ádám. Igen, gratulálunk! Tiéd a város belépő Sting 3.0 turnéjának június 18-i koncertjére az MVM Domba.
1: Wow, hát ez fantasztikus.
2: Fannikám, örülünk, hogy itt voltál velünk.
0: Mi köszönjük, ott találkozunk. Jó szórakozás, szia!
2: Máskor is hív minket nyugodtan, ja. Szia!
1: Én is foglalkozom,
0: és meséld, mindenkinek meséld el, hogy így működik a Sláger FM, hogy egyszer végre rászállod magad, telefonálsz, és paf, nyersz is.
1: Hát ezt mindenkinek elfogom.
0: Hello, szia, szia!
2: Hello, Fanni!
0: És hát te is, mozod, mindenkinek meséld el, hogy így működik a Sláger FM, hogy volt egy nagy álmod, hogy egyszer műsort vezess a rádióban, és
2: és rémálom, vagy álom? Tehát, hogy jó álom ez, vagy rémálom lett belőlem a reggel
3: után? Jó álomnak indult, és még jobb lett egyébként.
2: Jól érezted magad?
3: Nagyon jól éreztem magam, úgyhogy hívjatok nyugodtan, itt ráérek.
2: Jó,
0: de ilyenek képzelted egyébként?
3: Nekem az volt az érdekes az egészben, hogy nyilván az ember, amikor ezt csak így hallgatja, akkor csak azt látod, hogy milyen gördülékenyen megy, meg milyen tök jó pofa az egész, meg, és hogy meg milyen tudás van egyébként, ez azért durva nézni így innen a háttérből. Úgyhogy le a kalappal előttetek tényleg.
2: Nagyon köszönjük, hogy
0: tehát
2: itt
0: élben
2: voltál.
0: Is elhitettük veled, hogy tudás van mögötte.
3: Igen, engem megvettetek.
0: Jó, okay. Örülünk, hogy jöttél. Találkozunk máskor.
3: Köszönöm a meghívást. Sziasztok.
0: Csók. Önöknek pedig köszönjük a figyelmet. Búcsúzik már a Pordán Petra.
2: És ahogy izoltam.
0: Találkozunk holnap reggel is 6-kor. Viszal! Csók.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Jövő héten egy különleges utazásra hív a Sláger reggel. Kajdi Csaba, Cilla és Mautner Zsófi egy héten át bejárják a Monarchia legizgalmasabb vidékeit.
1: Bécs kávéházaitól Prágán és Erdélyen át egészen az Adria partjáig történetek, ízek és élmények várnak minden reggel. Cilla Tours, Cilla Gastro, legendás helyszínek, ikonikus ételek és a Monarchia hangulata Cilla utánozhatatlan stílusában.
2: Nem mindegy, puposodja alakulják.
0: A Sláger reggelben Kajdi Csaba Cillával és
1: velem Mautner Zsófival.
0: Csak a Sláger FM-en.
1: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény, www.bmw-budapestmotors.hu. A Culinaris, a jó életboltja, www.culinaris.hu. És az Ibusz, a mediterrán nyaralások szakértője, www.ibusz.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Indul a nyári kerti és otthonfrissítő hétvége a Praktikerben. Június 19-e és 21-e között kedvezmények, inspiráló ötletek, nyereményjátékok, valamint pénteken és szombaton családi programok is várják a Veszprémi Praktiker áruházban. Arcfestés, lufi hajtogatás, papírsárkány készítés és kaspó dekorálás a kreatív kedvű gyerekeknek és felnőtteknek. Június 19-én pénteken 10 és 16 óra között találkozzunk a helyszínen.
0: A Sláger FM műsorvezetője Kisorsi Kisó is ott lesz, és meglepetésekkel készül a legnagyobb slágerek társaságában. Hangolódjon a nyárra a Sláger FM-mel, és élvezze az élményekkel teli hétvégét.
1: Praktiker Veszprém, Tirát Kármel utca 6. Praktiker. Meg tudod csinálni.
3: Vár a 35. Művészetek Völgye július 24-től augusztus 2-áig koncertekkel, színházzal és színes kulturális programokkal. Ne maradj le!
4: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
5: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
6: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
1: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
7: Itthon? Persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
1: A Sláger FM-et hallgatja. Ha megkeresik telefonon vagy online,
0: kérjük, mondja el. Sláger FM.
1: Köszönjük!
0: Hétköznapi példaképek nem hétköznapi történetei. Minden szerdán este 19:30-tól. Kende Hoffer Krisztina műsora a Sláger FM-en és az Instagramon.
8: Vendégeim olyan sikeres emberek, akik itthon érték el az úgynevezett amerikai álmot. Akik példaképek, és akik utat mutathatnak a hétköznapokban bármelyikünk számára.
0: A reklám után.

0: Milliós támogatás igényelhető veszprémi vállalkozások fejlesztésére. Falnak csapódott egy Tesla siófokon. 25 veszprémi helyszín készül a múzeumok éjszakájára. Üdvözlöm Önöket, Szendőf Bori vagyok. Milliós támogatás igényelhető veszprémi vállalkozások fejlesztésére. Veszprém város helyi vállalkozásokat támogató közalapítványa 55. alkalommal hirdette meg pályázatát, amely visszatérítendő pénzügyi támogatással akár 5 millió forinttal segíti a helyi vállalkozások fejlődését. A támogatás célja elsősorban a termelő és infrastruktúrális fejlesztések finanszírozása. Ez a gyakorlatban jelenthet gépbeszerzést, technológiai korszerűsítést, vagy akár a működéshez szükséges infrastruktúra bővítését. Emellett lehet pénzt igényelni a meglévő alkalmazotti létszám megtartására vagy növelésére is. A pályázat akár 5 millió forintos visszatérítendő támogatást biztosít, legalább 25%-os önerő mellett számlák ellenében. A konstrukció egy év türelmi időt követően két éves visszafizetési időszakkal működik, kamattal növelten, amely a jegybanki alapkamat 50%-ához igazodik. A pályázatok benyújtásának határideje július 15-e. Súlyos baleset történt múlt hétvégén Siófokon, ahol egy nagy teljesítményű Tesla vezetője a stop táblát figyelmen kívül hagyva ütközött egy szabályosan közlekedő autóval. Az ütközés után a jármű lesodródott az útról és egy fagyizó épületének csapódott, amelynek a falai megrongálódtak. A vétlen autó fiatal utasai megsérültek, őket kórházba szállították. Szemtanúk szerint a balesetet okozó sofőrnél felmerült az alkoholos befolyásoltság gyanúja is. A balatoni üdülővárosban felháborodást keltett az eset, a rendőrség vizsgálja a baleset pontos körülményeit és a felelősség kérdését. Június 20-án indul a nyári főszezoni balatoni vasúti menetrend, jelentette be a MÁV csoport vezérigazgatója a Facebook oldalára feltöltött videóban. Hegyi Zsolt elmondta, évről évre 3 millió utazást tesznek vonattal a Balatonra, amire a MÁV csoport idén is kiemelten készül. Hangsúlyozta, az elmúlt hónapokban sokat dolgoztak azon, hogy csökkentsék a lassú jelek számát, javítsák a pályák állapotát, és odafigyelnek arra is, hogy a járművek klimatizáltsága is megfelelően működjön. Fizetős lett a Füred Camping parkolója. A 180 férőhelyes parkoló júniustól Balatonfüred harmadik zónájába került, ahol óránként 280 forint a parkolási díj. A fizetési kötelezettség minden nap 0-tól 24 óráig érvényes. A parkoló szomszédságában található Spár áruház vásárlói számára ugyanakkor 2 órás ingyenes parkolást biztosít a város. Ez ugyanúgy történik majd, mint a felsőváros részben a vásárcsarnoknál vagy az orvosi rendelőintézetnél. 2 órára szóló ingyenes jegyet lehet váltani a parkoló automatáknál. Bár a rendelet június 1-től érvényes, a díjfizetés akkor lép életbe, ha kiépültek a technikai feltételek. Június 20-án Veszprémben is megrendezik a múzeumok éjszakáját, ahol 25 helyszínen csaknem 100 program várja az érdeklődőket. Az idei esemény központi témája a gasztronómia lesz, amely kiállításokhoz, előadásokhoz és kóstolókhoz is kapcsolódik. A látogatók többek között közösségi régészeti bemutatókon, falusi focit idéző játékokon, japán és koreai textilművészeti foglalkozáson vehetnek részt. Először csatlakozik a programhoz a Balácai Római Villa is, ahol mítoszokkal és római kori élményekkel készülnek. A várbörtönben börtöntörténetek, a bunkerekben különleges tárlatvezetések, a digitális alkotóműhelyben pedig robotikai és mesterséges intelligenciával kapcsolatos programok várják a közönséget. A kombinált belépővel a városi buszjáratok is ingyenesen használhatók az este folyamán.
1: Jó utat kívánok, ez a Sláger FM, mondjuk a közlekedési híreket. Sajnos baleset történt az Üllői úton befelé a határút előtt, az incidensben megsérült gépjármű elfoglalja a belső sávot, óvatosan arrafelé. Korábban volt baleset a Podmanicki utcában is, a Balcsy-Zsilinszky útnál, ott viszont már befejezték a helyszínelést, úgyhogy bátran, nyugodtan útnak lehet indulni akár arrafelé is. Lassú a haladás a Kiskörúton, az Astoria közelében, az Andrássy úton befelé az Erzsébet térnél, az Erzsébet hídon Pestre, az Üllői úton befelé a Nagykörútnál. Akadozik az előrejutás a Budai alsórakparton, a Petőfi hídnál észak felé, a Szélkámen tér környékén, de sokan vannak a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól. Érdemes arra készülni, hogy ma 11-től délután 3-ig nem működnek a jelzőlámpák a Bakcsomópontban és a Hegyalja úton, a Jagelló útnál áramszünet miatt. Élénk a forgalom az autópályák és főutak a fővároshoz közeli szakaszain. Ezen túl az M1-esen a főváros felé Tata és Biatorbágy között a külső sávon számíthatnak lassabb haladásra, de készüljenek arra is, hogy az M7-esen Székesfehérvár környékén karbantartási munkákat végeznek a Budapest felé vezető oldalon, ott is lehetnek torlódások.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: 10 is elmúlt vácsod, a szép hétfő délelőttet, és persze jó munkát kívánok a stúdióban, Karakas Balázs. Folytatódik a koncertélmények nyara a Sláger FM-en, figyeljék nagyon a rádiót, és közben Mr. Probs is zenél, aki a Robin Schulz-szal való kooperáció miatt vált ismerté itt a Vés.

napjainkban ez a sláger. Ez a sláger. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Justin Bieber, a Kid Laroi és a Stay, ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Jócskán 4:11 után járunk. Köszönöm, hogy együtt tölthetjük a mai napot, ami ugyan nem nevezhető kifejezetten borongósnak, néha kisüt a nap, de azért hűvös van ezzel a 20-21-2 fokkal, ami van a fővárosban. Egyébként képzeljék el, Újbuda egyik legjelentősebb zöld felületi fejlesztésének előkészítése egy fontos ponthoz érkezett. Elkészült ugyanis a Hengermalom utca és a Fibula utca közötti Dunaparti szakasz zöld felület fejlesztési koncepció terve. Képzeljék el, a cél egy csaknem 3,5 km hosszú, összefüggő Dunaparti sétány kialakítása, ami szolgálja a kikapcsolódást, a sportolást és hát persze a természet közeli élményeket, na meg a közösségi életet. Terveznek gyalogos sétányt a Duna mentén, kerékpáros futóút kapcsolatok kialakítását, pihenésre, rekreációra alkalmas területeket. Szóval lesznek változások. Magát a koncepció tervet egyébként megnézhetjük, meghallgathatjuk holnap este 6:30-tól az Albert Falvi közösségi házban. Nálunk pedig a folytatásban a legnagyobb kedvencek is hallgathatóak, hiszen itt egy filmzene, Limahl, The Neverending Story.

0: Szóval azért nehezített pálya, de vegyék fel a kesztyűt, és menjenek koncertre. Nálunk addig is szólnak a legnagyobbak a folytatásban, az egykori One Direction-ös Harry Styles és a Late Night Talkin, most viszont nézzük, hogy milyen idő lesz, és a közlekedési hírekre is kitekintünk. És már is nézzük, milyen időjárás várható Budapesten és a térségében, közben berobogott csupos Ági a stúdióba. Szia Ági, mire számíthatunk szerinted?
1: Hát figyelj, reggel nem fáztam annyira, mint a hétvégén, amikor nagyon sok helyen voltak záporok, zivatarok. Ma tényleg arról lesz szó, amire szerintem az elmúlt egy hétben is vártunk. Nem túl nagy kánikulla és szélcsendes idő, és már a csapadékot sem mondanak. 20-23 fok lesz a maximum vételkörzetünkben, túlnyomóan napos időre számíthatunk. Egy kicsit magas lesz az UV-sugár, és de majd csak délután 1-2 között.
0: Ó, de jó, Ági, köszönöm szépen. És most rákukkantunk a közlekedésre is. Ági, hallottam valamit a hírekben, hogy bizonyos közlekedés ellenőrzési akció indult. Mit tudsz erről?
1: Hát egészen pontosan, egész héten fogja nézni a rendőrség, hogy mindenki rendben, szabályokat betartva közlekedik-e, főleg az ittas vezetőket és a egyéb befolyásoltság alatt álló sofőröket fogják ellenőrizni és kikapkodni, úgyhogy vezessenek óvatosan. De ennél fontosabb információink vannak a vételkörzetünkből, igaz Balázs?
0: Bizonyám, hát például ugye baleset nehezíti a közlekedést az Üllői úton befelé a határút előtt a belső sávban, és azért hiába vagyunk már jócskán 10:30 után is, még bizony mindig lassú a haladás néhány ponton a városban, ez leginkább a Kiskörút környéki részeket érinti, úgyhogy ott érdemes mindenféleképpen óvatosan menni. Ugye ma délelőtt 11 és délután 3 óra között nem működnek a jelzőlámpák a Bakcsomópontban és a Hegyalja úton sem a Jagelló útnál áramszünet miatt. A Bakcsomópontban egyébként a forgalmat rendőrök irányítják. Számítsanak továbbá arra is, hogy élénk a forgalom az autópályák és a főutak a fővároshoz közeli szakaszain, ezeken a pontokon telítettebbek lehetnek a sávok.
2: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Egy újabb sláger a Sláger FM-en.

0: nem mentem moviba anyuékkal, ezt hallgattuk otthon. Az első Walkmanem csak előre tudott tekerni. You're unbelievable. A Tini szerelmes éveim.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger

0: dal, amire csak annyit mondtunk a zenei tévék hőskorában, hogy a Rakamaka Fón, ők voltak a Bamfunk MC's itt a Sláger FM-en, ahol továbbra is tart a koncertélmények nyara. A Scorpions dalt keresünk a rádióban. Ha hallják énekelni a csapatot, hívják a 0630303098-at, és játszanak velünk a Scorpions budapesti koncertjére szóló belépőjegyekért. Addig már az egykori fekete vonat énekesnője Fatima, tőle itt a Ragyog a szívem.
1: Látom.

0: műsorajánló. Jövő héten egy különleges utazásra hív a Sláger reggel. Kajdi Csaba, Cilla és Mautner Zsófi egy héten át bejárják a Monarchia legizgalmasabb vidékeit.
1: Bécs kávéházaitól Prágán és Erdélyen át egészen az Adria partjáig történetek, ízek és élmények várnak minden reggel. Cilla Tours, Cilla Gastro, legendás helyszínek, ikonikus ételek és a Monarchia hangulata Cilla utánozhatatlan stílusában.
2: Nem mindegy, puposodja alakulják.
0: A Sláger reggelben Kajdi Csaba Cillával és
1: velem Mautner Zsófival.
0: Csak a Sláger FM-en.
1: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény, www.bmw-budapestmotors.hu. A Culinaris, a jó életboltja, www.culinaris.hu. És az Ibusz, a mediterrán nyaralások szakértője, www.ibusz.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám. Indul a nyári kert és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Szerezd be mindent, ami egy szuper nyárhoz szükséges. Ehhez még 20% kedvezményt adunk több mint 1000 termékünkre 30 000 forint feletti vásárlás esetén június 19 és 21 között. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu oldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
4: Harry Potter, a kiállítás. Minden korosztály számára felejthetetlen élményt kínál. Egy személyre szabott utazást a mágia világába. Harry Potter, a kiállítás. Lépjetek be a varázsvilág legendás termeibe június 28-áig Szentendrén, a Green Event Hallban. Jegyvásárlás eventim.hu.
5: Ugye tudja, hogy a Balatonparti álmok mindig valóra válnak. Töltődjön fel, kapcsoljon ki, élvezze a wellness 4 csillagos prémium minőségben, a megújult prémium hotel panorámában. A belső medence és sauna világ, a külső medence és a déli part minden pillanatban önt kényezteti. Valódi wellness, igazi nyár a Balatonpartján. Prémium hotel panoráma, az élmény új hulláma. www.premiumhotelpanorama.hu.
6: Aldi Fresh Stylers. Hétfőtől szerdáig az édesburgonya kilója 44% kedvezménnyel csak 555 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
7: Ricky Martin Budapesten. A Latin Superstar vadonatúj turnéjával. Július 6-án a Budapest arénában ad koncertet. Jegyek kaphatók a livenation.hu oldalon.
8: Vakáció!
9: Június 10-től a vakáció minden betűje egy különleges ajánlatot rejt a Vital Hotel Nautisban. Foglalja június 13 és július 3 közötti időszakra, és fedezd fel a napi meglepetéseket. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény a Velencei tópartján. www.hotelnautis.hu.
10: Parlament TV. Járjon a parlamentben. Kövesse a törvényalkotást egyszerűen, közvetlenül a nappaliából. Egyenesen, hitelesen, közvetlenül önnek a Parlament TV műsorán. Keresse a Parlament TV csatornát kábelszolgáltatója kínálatában. www.parlament.tv.
1: Indul a nyári kert és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Június 19-e és 21-e között kedvezmények, inspiráló ötletek, nyereményjátékok, valamint pénteken és szombaton családi programok is várják a Veszprémi Praktiker áruházban. Arcfestés, lufi hajtogatás, papírsárkány készítés és kaspó dekorálás a kreatív kedvű gyerekeknek és felnőtteknek. Június 19-én pénteken 10 és 16 óra között találkozzunk a helyszínen.
0: A Sláger FM műsorvezetője Kisorsi Kisó is ott lesz, és meglepetésekkel készül a legnagyobb slágerek társaságában. Hangulódjon a nyárra a Sláger FM-mel, és élvezze az élményekkel teli hétvégét.
1: Praktiker Veszprém, Tirát Kármel utca 6. Praktiker. Meg tudod csinálni.
3: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
11: Ma szavazhat a parlament az alaptörvény 16. módosításáról. Megsüllyedt a momkolt nézőtere egy előadás előtt, és vádat emeltek egy többszörös visszaeső kábítószerkereskedő ellen. 11 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Dzsupos Ágitól hallják. Elfogadhatja ma az országgyűlés az alaptörvény 16. módosítását. A parlament honlapján olvasható napirendi javaslat szerint az ülés délután 1 órakor Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik. Erre a frakcióvezetők válaszolhatnak. A képviselők ezt követően megvitathatják, majd szavazhatnak a Tisza párt két képviselője által kezdeményezett alaptörvény módosításról. A javaslat szerint a miniszterelnök legfeljebb összesen megszakításokkal együtt 8 évig kormányozhatná az országot. Dönthetnek a végrehajtási visszaéléseket vizsgáló bizottság módosított szabályairól és Torockai László mentelmi ügyéről is. Az országgyűlés tavaszi ülésszaka ma zárul. Megsüllyedt a Momkult nézőtere, ezért elmaradt egy előadás, írta a 24.hu a Mom kulturális központ közlése alapján. A portál szerint Mucsi Zoltán Egy életem című egyszemélyes estje előtt néhány perccel meghibásodott a nézőtér alatti hidraulikus rendszer. Az üzemeltetők szerint nem volt vészhelyzet, de a látogatók maximális biztonsága érdekében kiürítették a nézőteret és elhalasztották az előadást. A Momkult közleménye szerint az eset után a karbantartó cég azonnali szemlét tartott, elhárította a szintvesztést, és írásban rögzítette, hogy a nézőtér teljes biztonsággal használható. Mielőtt újabb előadást tartanának, független igazságügyi szakértő véleményét is kikérik. Vádat emelt a fővárosi főügyészség egy 34 éves, többszörös visszaeső férfi ellen, aki a vád szerint jelentős mennyiségű kábítószerrel kereskedett. Az ügyészség közlése szerint a férfit korábban kábítószer birtoklása miatt 3 év börtönre, majd kábítószer kereskedelem miatt 8 év fegyházra ítélték. A vádirat szerint a férfi már az utóbbi eljárás alatt is folytatta a drogok értékesítését. 2020-ban és 2021-ben Budapesten többek között kokaint, marihuánát, amfetamin olajat és extázi tablettákat vásárolt tovább értékesítésre. A vádlottat 2024. augusztusában a Kanári-szigeteken fogták el. Az ügyészség súlyos fegyház és pénzbüntetést, valamint csaknem 470 millió forintos vagyonelkobzást indítványoz. Június 19-én megnyílik a római parti plázs, írja Óbuda honlapja. Budapest főváros kormányhivatala az idei szenzorra is engedélyezte a fürdőzést az ingyenes Dunai fürdőhelyen. A plázs augusztus 23-áig minden nap 10 és 19 óra között várja a látogatókat. A biztonságos működés érdekében a szervezőknek szigorúan be kell tartaniuk a vízi rendészet és a katasztrófavédelem előírásait. A vízminőséget a szezon előtt és alatt összesen 4 alkalommal ellenőrzik. A helyszíni vizsgálatok során nem csak a víz tisztaságát mérik, hanem figyelik az esetlegesen felbukkanó hulladékot, valamint az algák és vízi növények elszaporodását is. Mesztelenül kerékpározó férfi miatt intézkedtek a rendőrök Budapest 21. kerületében, írta a BRFK. Az eset még június 10-én délután történt Csepelen. A járókelők értesítették a hatóságokat, miután egy férfi ruha nélkül biciklizett az utcákon. A csepeli járőrök a bejelentés után a helyszínre mentek, rövid keresés után megtalálták, majd intézkedés alá vonták a 45 éves férfit. A férfi végül kórházba került. Sokat süt majd a nap a felhő átvonulások mellett. Az utak szárazak, a látási viszonyok jók, az északnyugati szél továbbra is erősen fúj, ami miatt a levegő hűvösebbnek tűnhet. Délután pedig legfeljebb 23 fokot mérhetünk.
8: Ági, köszi az infókat. Én megmondom a közlekedés friss híreit. Nézzük, mi újság Budapesten és a környékén. Arról kaptam híreket, hogy az M1-esen a főváros felé Tata és Biatorbágy között a külső sávon lassabb haladásra számíthatnak. Az átterelt belső sávban még folyamatosan lehet haladni. Az M7-esen Székesfehérvár környékén karbantartási munkálatokat végeznek a Budapest felé vezető oldalon. Ma 11 és délután 3 óra között nem működnek a jelzőlámpák a Bakcsomópontban és a Hegyalja úton a Jagelló útnál áramszünet miatt. A Bakcsomópontban a forgalmat rendőrök irányítják. Tart az átépítés a 10. kerületi Fehér úton, mától a Gyógyszergyári utcánál is sávlezárásra készülhetnek az éles sarok felé. A Gyakorló utca után a középső sávot már korábban lezárták. Manapközben a Kőrösi Csoma Sándor úton, a Liget tér és a Mádi utca között mindkét irányban időszakos és szakaszos sávlezárásra számíthatnak csatorna karbantartás miatt. Lezárták a félútpályát mától a 22. kerületi Szabadkai utcában, az Áron utca és a Borszőlő utca között, mert javítják a vízvezetéket.
12: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
8: 11 óra után is Karakas Balázs a stúdióban. Csodaszép hétfő délelőttet kívánok. Taylor Swift érkezik most, a dal videóklipjében feltűnt Louis Capaldi, és ugye a Peaky Blindersből ismerős Cillian Murphy. Elképesztő sztárkavalkád. Itt a dal, jön az Opelite.
12: Ez
13: A. Hey guys, it's Taylor.
0: A legnagyobb slágerek változatosan

énekes, aki a Maneskin frontembereként vált az egész világon híressé. Damiano Dávid szóló karrierjének egyik csúcsával a The First Time-mal vendégeskedett nálunk. Köszönöm szépen, hogy a Sláger FM-et hallgatják, a legnagyobb slágerek szólnak nálunk változatosan, egy hűvösnek ígérkező hétfői délelőttön is. Amikor persze az élet nem áll meg, közeledik a múzeumok éjszakája, Budapesten pedig számtalan különböző izgalmas programmal készülnek részünkre. Egyébként nagyon-nagyon sok múzeumban lehet majd különleges kiállításokon részt venni, az Unikumházban, a Bajor Gizi Színmúzeumban, a Nemzeti Galériában, az Aquincumi Múzeumban, vagy éppen a Magyar Nemzeti Múzeumban, ahol aznap már délután 2 órától elindulnak a programok, például az Attila a Hunvezér című kiállítás tárlatvezetésével, és aztán sorolhatnám még mennyi minden lesz, egészen hajnali 1 óráig, amikor egy lámpás esti séta várja az odalátogatókat tárlatvezetéssel a múzeumkertben. Jó szórakozást kívánok! A The Commoners és a 80-as évekbeli nagy sikerrel Don't Leave Me This Way!

0: legnagyobb slágerek a Sláger FM-en szólnak.
1: Csak azok a zenék szólnak, amiket tényleg szeretek. Akár újabb, akár régebbi.
0: Hallgatóink szerint is.

0: RFM-en, ahogy az lenni szokott, már is nézzük, milyen időjárás várható Budapesten és a környékén. Megjött Csupos Ági a stúdióban. Szia Ági, hogy vagy a frontokkal?
1: Széles mosollyal érkeztem ma is szerintem így a stúdióba. A hétvégén, ami volt, az most így hétfőn lezárult. Szerencsére migrén vagy vérnyomás ingadozás nem nagyon lesz most az arra érzékenyek körében. Többfelé erős élénk északnyugati szél viszont fokozhatja a panaszokat, de tényleg szerintem nagyon-nagyon érzékenynek kell hozzá lenni, hiszen annyira jól indult a napunk. Délutánra 20-23 fokos csúcs érték, várható, érdemes odafigyelni a megfelelő folyadékbevitelre, az is nagyon sokat szokott segíteni.
0: Jó utat, vigyázzunk egymásra. Egy korábban árokba hajtott kamionnak a műszaki mentését végzik jelenleg a 6-os főúton. A lényeg, hogy a főutat lezárták a 93-as kilométernél Dunaföldvár és az M6-os autópálya Paks észak csomópont felhajtója közötti szakaszon. A rendőrség a főút forgalmát az autópályára tereli a Paks észak és a Dunaföldvár centrum csomópontok között. Ha éppen arra tartanak, akkor erről jó tudni. Az M7-esen a Balaton felé a 22-es kilométernél Tárnok csomópont lassító sávjában defektet kapott egy kukás autó, mögötte a torlódás nagyjából 3-4 kilométeres már. Távolabb Székesfehérvár elkerülő szakaszán a kamerák karbantartását végzik, ott egy sem járható, 2-3 kilométeres a torlódás. Nem működnek jelenleg a jelzőlámpák a Bakcsomópontban és a Hegyalja úton a Jagella útnál áramszünet miatt, várhatóan délután 3 óráig. A Bakcsomópont forgalmát jelenleg rendőrök irányítják. Mindezek mellett a forgalmi helyzet is változó Budapesten, egészen jól lehet közlekedni, picit a Hegyalja úton lehet lassabb a haladás, valamint a Kiskörúton, egyes szakaszonként a Rákóczi úton, valamint a nagyobb csomópontoknál a Hungárián is többen lehetnek, de ez ilyen nyugis hétfő délelőtti forgalom.
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

0: is...
1: Hello, it's Dos Capaldi here.
0: A Sláger FM. A legnagyobb slágerek. Változatosan. Yeah, yeah.

Kylie és a Spinning Around. Itt a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel valóban változatosan, és persze a koncertélmények nyarával. Itt nálunk a Sláger FM-en, hiszen igazi világsztárok hatalmas koncertjeire vihetjük el a nyáron. Sting, Scorpions, One Republic, Duran Duran, és még ki tudja mekkora meglepetés nevek érkeznek hozzánk a folytatásban, hiszen a nyárból még rengeteg van hátra. Most egyébként Scorpions koncertre játszunk páros belépőért, keressék, mikor zenél a banda, és amikor meghallják, hogy a Scorpions zenéje szól, harmadikként hívják a telefonszámunkat, mely a 0630 30 30 95 8-as. A folytatásban pedig már a Well Hello és a Késő Már.

0: need these beautiful things that I've got.
1: Műsorajánló. Jövő héten egy különleges utazásra hív a Sláger reggel. Kajdi Csaba, Cilla és Mautner Zsófi egy héten át bejárják a Monarchia legizgalmasabb vidékeit.
2: Bécs kávéházaitól Prágán és Erdélyen át egészen az Adria partjáig történetek, ízek és élmények várnak minden reggel. Cilla Tours, Cilla Gastro, legendás helyszínek, ikonikus ételek és a Monarchia hangulata Cilla utánozhatatlan stílusában.
3: Nem mindegy, puposodja a lakulját.
1: A Sláger reggelben Kajdi Csaba Cillával és
2: velem Mautner Zsófival.
1: Csak a Sláger FM-en.
2: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény www.bmw-budapestmotors.hu. A Culinaris, a jó életboltja www.culinaris.hu. És az Ibusz, a mediterrán nyaralások szakértője www.ibusz.hu.
1: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
2: Indul a nyári kerti és otthonfrissítő hétvége a Praktikerben. Június 19-e és 21-e között kedvezmények, inspiráló ötletek, nyereményjátékok, valamint pénteken és szombaton családi programok is várják a Veszprémi Praktiker áruházban. Arcfestés, lufi hajtogatás, papírsárkány készítés és kaspó dekorálás a kreatív kedvű gyerekeknek és felnőtteknek. Június 19-én pénteken 10 és 16 óra között találkozzunk a helyszínen.
1: A Sláger FM műsorvezetője Kisorsi Kisó is ott lesz, és meglepetésekkel készül a legnagyobb slágerek társaságában. Hangolódjon a nyárra a Sláger FM-mel, és élvezze az élményekkel teli hétvégét.
2: Praktiker Veszprém, Tirát Kármel utca 6. Praktiker, meg tudod csinálni.
1: One Republic. A From Europe with Love turnéval június 25-én a Budapest Arénában. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
4: Olyan munkát keresel, ami passzol a nyaradhoz is? Csatlakozz a Penny Balaton környéki üzleteinek csapatához eladó pénztárosként. Pörgős csapat, rugalmas beosztás és korrekt fizetés vár. Szerezz valódi tapasztalatot és hozd ki a legtöbbet a nyári hónapokból. Jelentkezz a career.penny.hu.
1: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik, legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg, teljesíteni a küldetést.
5: Runner futár, az én hősöm.
1: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
6: Az alvászavarok láthatatlan veszélyt jelentenek. Horkolás, légzés, kimaradás, nappali fáradtság. A környezeted vagy te is érintett lehetsz. A Somno Center alvászavar központok szakértői csapata készen áll, hogy segítsen. Jelentkezz be még ma somnocenter.hu, a minőségi és a pihentető alvás szakértője.
1: Töltse le a Sláger FM alkalmazást és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
7: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
1: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük. A reklám után.

0: Eltűnt Veszprémből az aszbeszt gyanús kőzúzalék. Idén is lehet kérni a szünidei gyermekétkeztetést Veszprémben. Durva gyorshajtáson kaptak egy ferrárist a 77-es úton. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Eltűnt Veszprémből az aszbeszt gyanús kőzúzalék. Miután a polgármester nyilvánosságra hozta, hogy hova került a városban az aszbeszttel szennyezett osztrák bányából származó kőzúzalék, valamint felszólította a vállalkozót, hogy mihamarabb intézkedjen. Péntekre már el is tűnt a Török Ignác utcai ingatlan elől a kőzúzalék, számolt be a Vehír. Porga Gyula polgármester a múlt héten adott részletes tájékoztatást, hogy ki és hol használhatott osztrák eredetű, aszbeszttel szennyezett kőzúzalékot, és azonnali intézkedést ígért a helyzet megszüntetésére. Ez péntekre a jelek szerint révbe ért, ugyanis az érintett ingatlan elől eltűnt a korábban kiszórt kő. Idén is lehet kérni a szünidei gyermekétkeztetést Veszprémben. Az önkormányzat a nyári szünidőben ebédet biztosít a hátrányos helyzetű és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számára 5 hónapos kortól 18 éves korig. Az ingyenes ebéd június 22-e és augusztus 19-e között összesen 43 munkanapon vehető igénybe. Az étkezést a veszprémi SC Jendrasik Venesz Technikumban biztosítják, hétköznapokon 11 óra 30 és 13 óra között, illetve szükség esetén elviteles ételhordóban is kiadják. Az igényeket a polgármesteri hivatalban kell jelezni. Ferrarival gyorsult le egy Suzuki-t egy autós Veszprém vármegyében. A 77-es úton 143 km/órás tempóval mérték be a rendőrök a Ferrari F8 Tributót, amely a felvételek készítésének pillanatában éppen egy Suzuki S-Cross-t előzött. Mivel azon a Balaton felvidéken futó útszakaszon legfeljebb 90 km/órával lehet közlekedni, a sportautó így a megengedett sebesség közel másfélszeresével haladt. A jelenlegi jogszabályok szerint ezért a sofőrre 140 ezer forintos bírság vár. A rendőrség ismételten felhívta a figyelmet, hogy a megengedett sebességhatárokat előzéskor is szigorúan be kell tartani. A nagy tempó nem csak a sofőrre, hanem minden közlekedőre közvetlen veszélyt jelent, olvasható a Veszprém vármegyei rendőrség Facebook posztjában. A 77-es számú főúton egyébként rendszeresek a rendőrségi ellenőrzések és a védakamerák, így az objektív felelősség elve alapján a bírságok helyszíni intézkedés nélkül is automatikusan érkezhetnek. A megszokottnál jóval hangosabb lehet a június a Bakony térségében a Magyar Honvédség nagyszabású kiképzései miatt. A Hajmáskéri, Gyulafirátóti, Bakonykúti és Tótvázsonyi gyakorlótereken éles lövészetek, aknavetős gyakorlatok, drónos kiképzések és ejtőernyős műveletek zajlanak, több esetben az éjszakai órákban. A hónap végén kezdődik a Brave Warrior 2026 nemzetközi hadgyakorlat, amely repülőgépek, helikopterek és drónok részvételével július közepéig tart. A legnagyobb katonai mozgás június 22-e és július 12-e között várható, amikor több gyakorlat párhuzamosan zajlik a térségben. Nyílt napot tart június 17-én a Magyar-Máltai Szeretett Szolgálat Veszprémi Befogadásháza a hajléktalan ellátás bemutatására. A szervezet célja, hogy az érdeklődők közvetlenül is megismerhessék az intézmény mindennapi működését és az ellátottak élethelyzetét. A látogatók 10 és 12 óra között bejárhatják az intézményt, találkozhatnak a munkatársakkal és az ellátottakkal is, akik saját történeteiken keresztül mutatják be az újrakezdés lehetőségeit. A program részeként közösségi foglalkozásokba és művészetterápiás bemutatókba is betekintést nyerhetnek az érdeklődők. A szervezők szerint fontos, hogy a hajléktalanságról alakított képet személyes tapasztalatok árnyalják, és csökkenjenek az előítéletek.
1: Jó utat és balesetmentes közlekedést kívánok! Budapesten néhány ponton picit érinkebb lehet a forgalom, például a budai alsórakparton szakaszonként, de számíthatnak arra még, hogy a Margit körút egyes részein néha picit lassabb lehet az áthaladás, illetve a Nagy körút egyes szakaszain a Rákóczi úton és az Üllői úton is a nagyobb csomópontok közelében szintén nehézkesebb lehet a közlekedés. Ezen túlmenőleg vannak még vételkörzetünket érintő információk, például egy korábban árokba hajtott kamion műszaki mentését végzik jelenleg is a 6-os főúton. A főútat lezárták a 93-as kilométernél Dunaföldvár és az M6-os autópálya Paks észak csomópont felhajtója közötti szakaszon. A rendőrség a főút forgalmát az autópályára tereli a Paks észak és a Dunaföldvár centrum csomópontok között. Ha arrafele lenne dolguk, akkor erre mindenféleképpen számoljanak. Korábban arról kaptunk többektől is információt, hogy az 51-es főúton a Dunaharaszti elkerülő szakaszon a közlekedésre veszélyes fákat vágják ki. Ott azért hosszabb menetidővel kell számolni, többen arról szóltak, hogy torlódás alakult ki.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Dél elmúlt már, jó ebédhez jó étvágyat kívánok. Hello a stúdióban, Karakas Balázs. Jönnek a srácok, akik fiatal fiúként kerültek a reflektorfénybe, mára pedig nagyra nőtt borostás férfi emberként is énekelnek. Mi az, hogy énekelnek? Sikerlistákat hódítanak. Jön a Jonas Brothers.

Spandau Ballet is egy szerethető dal, ez volt a Gold. Itt a Sláger FM az ebédidőben is a legnagyobb slágerekkel változatosan. Csak szólnék a pestszentlőrincieknek, hogyha ezt a borzalmas hangot hallják, akkor ez arról szól, hogy a platán is az ostorfákat permetezik a kerületben. Ez június 15-e és június 25-e között történik meg, természetesen az időjárástól függően. Ez a hanghatás ez azért is lesz izgalmas, mert hogy maga a permetezés az éjszakai órákban történik. És mint mondtam, erős zajhatással jár a dolog, arra kérik az ott lakókat, hogy zárják be az ablakokat, és hát persze azért az erkélyen a használati tárgyakat és a fogyasztásra szánt növényeket mindenképpen érdemes lesz letakarni. A permetezés egyébként emberekre és állatokra nem veszélyes, az autókban károsodást nem okoz. Úgyhogy ezzel egyébként nem lesz gond, de hangos lesz, erre érdemes számolni. Kállai Sanders is lehet hangos, hogyha felhangosítják, de ez egy jó dal. Jön a Csak veled a slágeren.

0: aki tudja, hogyan kell nagy lendületet adni a hétfői ebédidőnek, akkor az csak is Ricky Martin lehet. Ez volt a Livi Levida Lókán nálunk a Sláger FM-en. Pörögnek a legnagyobb slágerek változatosan. Mindjárt a német énekesnőtől Loitól jön a Gold, előtte pedig hasznos információk. Itt a Sláger FM-en pedig nézzük, hogy milyen időjárás várható. Megérkezett Ági hozzánk. Szia Ági, hogy vagy a pollenekkel?
1: Hát nekem akkora problémám nincs vele, mert nem vagy a pollenérzékel.
0: De irigyelek!
1: Van viszont más, úgyhogy nem kell aggódni. Ma viszont vételkörzetünkben számíthatunk rá, hogy csupa napsütés lesz, 20-23 fokos maximum. Egy kicsit erős lehet a szél, de csapadékot nem ígértek.
0: Azt a nem jó jelt. És hát ráadásul ugye teljes mértékben eltűntek a pollenek, mondjuk ezt azért nem lehet mondani, mert én azt olvastam, hogy azért a pázsit fű az még brizgálhatja a nyálkahártyáinkat.
1: Szegény alergia.
0: Ne is mondd. Ági, köszi, hogy voltál.
1: Kitartás.
0: Jó utat és balesetmentes közlekedést kívánok, bármerre is járnak a Sláger FM, az bizony ott van önökkel. Egy korábban árokba hajtott kamion műszaki mentését végzik a 6-os főúton. Le is zárták a főutat a Dunaföldvár és az M6-os autópálya Paksi szakcsomópont felhajtója közötti szakaszon. A forgalmat az autópályára terelik Paksi, Szaki és Dunaföldvár centrum csomópontok között. Ne feledjék azt sem, hogy az 51-es főúton a Dunaharaszti elkerülő szakaszon a közlekedésre veszélyes fákat vágják ki jelen pillanatban. Itt ez okozhat némi forgalmi lassulást. Nem működnek a jelzőlámpák a Bak csomópontban és a Hegyalja úton a Jagelló útnál áramszünet miatt várhatóan délután 3 óráig. A Bak csomópontban a forgalmat rendőrök irányítják. Ma napközben a Körösi Csoma Sándor úton, a Liget tér és a Mádi utca között mindkét irányban időszakos

0: elektronikus tánczenei műfaj egyik úttörő képviselője, Avicii és a Levels itt a Sláger FM-en. A legnagyobb slágerek szólnak nálunk változatosan, mindjárt kissé melankolikusabb vizekre evezünk, ebben pedig a műfaj egyik csesszenéja, Lola Young lesz hamarosan a segítségünkre. Közben ne felejtjék, a koncertélmények nyara továbbra is zakatol a Sláger FM-en. Hatalmas sztárok, hatalmas előadók, hatalmas együttesek koncertjeire vannak belépőjegyeink. Scorpions, One Republic, Sting, Duran Duran, és még jönnek igazi nagy meglepetés nevek a nyáron, úgyhogy érdemes folyamatosan a Sláger FM-et figyelni. Most egy Scorpions dalt keresünk, ha hallják a Scorpions-t énekelni, hívják azonnal a Sláger FM-et. 0630303098-as a számunk, hiszen a harmadik telefonálónk játékba kerül, és neki lesz lehetősége megnyerni a páros belépőt. A folytatásban pedig, ahogy ígértem, egy kissé melankólikus, de sokat mondó dal. Lola Young és a Messzi.
1: Ez a Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: műsorajánló. Idén nyáron Budapest megtelik zenével. Sting. Scorpions, One Republic. Duran Duran, Ricky Martin, Pitbull. Seal. Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Indul a nyári kerti és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Június 19-e és 21-e között kedvezmények, inspiráló ötletek, nyereményjátékok, valamint pénteken és szombaton családi programok is várják a Veszprémi Praktiker áruházban. Arcfestés, lufi hajtogatás, papírsárkány készítés és kaspó dekorálás a kreatív kedvű gyerekeknek és felnőtteknek. Június 19-én pénteken 10 és 16 óra között találkozzunk a helyszínen.
0: A Sláger FM műsorvezetője Kisorsi Kisó is ott lesz, és meglepetésekkel készül a legnagyobb slágerek társaságában. Hangulódjon a nyárra a Sláger FM-mel, és élvezze az élményekkel teli hétvégét.
1: Praktiker Veszprém, Tirát Kármel utca 6. Praktiker. Meg tudod csinálni.
2: Harry Potter, a kiállítás. Minden korosztály számára felejthetetlen élményt kínál. Egy személyre szabott utazást a mágia világába. Harry Potter, a kiállítás. Lépjetek be a varázsvilág legendás termeibe június 28-áig Szentendrén, a Green Event Hallban. Jegyvásárlás eventim.hu.
3: Van, aki korán kell, van, aki hajnalig fennmarad. Van, aki tervez, és van, aki rögtönöz. Van, akinek A-s, vagy B-s, AB-s vagy nullás a vércsoportja. De egy valami közös bennünk. Segíteni egyformán tudunk. Segíts a Magyar Vörös Kereszttel. Adj vért és ments meg 3 életet.
4: Kövesse a törvényalkotást egyszerűen, közvetlenül a nappaliából. Keresse a Parlament TV-t kábelszolgáltatója kínálatában.
5: Hiszünk a különlegesben. Manzetti. Az öltönyök házában várja önt a modern elegancia. Az ország egyik legnagyobb öltönyválasztéka. Helyben igazítással. Öltönyök háza.
6: Kávió, kávió, akáció, akáció!
7: Június 10-től a vakáció minden betűje egy különleges ajánlatot rejt a Vital Hotel Nautisban. Foglalja június 13 és július 3 közötti időszakra, és fedezd fel a napi meglepetéseket. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény a Velencei tópartján. www.hotelnautis.hu.
8: A legnagyobb Edda slágerek a Margit-szigeti színházban, méghozzá idén szimfonikus hangzással, a Szolnoki Szimfonikus Zenekar közreműködésével. Edda Művek Szimfonik, június 20-án. Ne maradjon le! Margit-szigeti-színház.hu.
9: Egy perc. Pont ennyi kell ahhoz, hogy jó döntést hozz. A Kia Sportage most több kedvező ajánlattal vár. Akár 0% THM, ajándékautomata váltó, vagy a limitált Essence modell már 9.349.000 forinttól. Siess, nehogy lemaradj! Új Kia Sportage-ért irány a Kia Wallis. Budapest, Kerepesi út 85. Részletek kiavallis.hu.
10: Kia. Movement that inspires.
0: A reklám után legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
11: Magyarország továbbra is elutasítja a migrációs paktumot. Júliustól változnak az özvegyi nyugdíj szabályai, és elfogták a Dunavercsei Mária szobor rongálóját. 13 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Csupos Ágitól hallják. Magyarország a jelenlegi formájában továbbra is elutasítja az Európai Unió migrációs paktumát, jelentette ki Fai Gábor, belügyminiszter az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottságának ülésén. A miniszter közölte, Magyarország nem készített tagállami végrehajtási tervet, és a jövőben sem tervezi ilyen terv leadását. Hósai Gábor szerint a paktumban szereplő lehetőségek közül Magyarország csak a technikai segítségnyújtást tartja elfogadhatónak. A bizottsági meghallgatáson szó volt a Schengeni övezet helyzetéről is. A miniszter elmondta, egyeztetett az osztrák belügyminiszterrel, mert Magyarország ellenzi a belső határ ellenőrzések fenntartását. Július 1-től változnak az özvegyi nyugdíjegyes szabályai, írja hosszon.hu. Az új rendelkezéseket azoknál kell alkalmazni, akik 2026. június 30-a után hunytak el. Az egyik fontos változás, hogy az élettárs nem lesz jogosult özvegyi nyugdíjra, ha az elhunyt vagy az élettárs halálakor még mással házasságban élt. Változik a külön élő házastársak helyzete is, a jogosultságot alapvetően maga a házasság adja. Az elvált házastárs viszont csak akkor kaphat özvegyi nyugdíjat, ha tartásdíjat kapott, vagy azt bíróság megállapította. Új szabály az is, hogy bizonyos esetekben a házasság előtti élettársi együttélés ideje is beszámíthat. Harmadszor is megrongálták a dunavecsei Mária szobrot, a feltételezettel követőt néhány órán belül elfogták, írta a BAON. A lap szerint szombat reggel érkezett bejelentés a rendőrségre, hogy Dunavecse külterületén az 513-as főút körforgalmánál megrongálták a szűzanya szobrát. A Kunszent Miklósi rendőrök adatgyűjtés után jutottak el egy helyi férfihoz. A házkutatás során a férfi beismerte, hogy egy kapával rongálta meg az alkotást. A szobrot korábban már kétszer is lefejezték, a mostani harmadik változatot közadakozásból és adományból állították fel, pünkösd vasárnap pedig meg is szentelték. A helybéli férfi ellen rongálás miatt indult el büntető eljárás. Új, csaknem 3,5 kilométer hosszú dunaparti sétány kialakítását tervezik Új-Budán, írja az ittlakunk.hu Erhárt Attila polgármester közlése alapján. Elkészült a Hengermalom utca és a Fibula utca közötti dunaparti szakasz zöld felületfejlesztési koncepció terve. A cél egy összefüggő természetközeli sétány létrehozása, amely kikapcsolódásra, sportolásra és közösségi programokra is alkalmas lehet. A tervek között szerepel gyalogos sétány, új kerékpáros és futóút kapcsolatok, pihenő és rekreációs területek, valamint sport és közösségi funkciók kialakítása is. A koncepciót holnap este 7:30-tól mutatják be az Albert Falvi közösségi házban. Ingyenes programokkal várják az érdeklődőket Csepelen a múzeumok éjszakáján. A rendezvényt június 20-án szombaton tartják a 21. kerületben. A különleges estnek két helyszín ad otthont, a Király Erdei Művelődési Ház és az Összetartozás Háza. A szervezők gazdag programkínálattal készülnek, így több korosztály is találhat magának érdekes elfoglaltságot. A múzeumok éjszakája minden évben az egyik legnépszerűbb kulturális esemény, amely országszerte esti és éjszakai programokkal hozza közelebb a látogatókat a múzeumokhoz. Vételkörzetünkben ma a napsütés csak ritkán zavarják meg felhők, az esernyőket nyugodtan otthon hagyhatják. Az erős szél miatt a hidakon és a nyílt útszakaszokon érdemes óvatosabban vezetni. Délután friss, tavaszias meleg lesz, a meteorológusok ígérete szerint 20-23 fokot mérhetünk.
12: Ági, köszi! Jönnek a közlekedési információk is itt a Sláger FM-en. Tudjanak róla, hogy az M7-esen a Balaton felé Székesfehérvár elkerülő szakaszán a kamerák karbantartását végzik, lassulással számolhatnak. Az M2-esen Kosd és Rád csomópontok között útkarbantartók dolgoznak, forgalomkorlátozás van érvényben, mindkét irányban kisebb torlódással lehet számítani. Baleset történt a Váci út újpesti szakaszán kifelé a Fóti út előtt, ott jelenleg egy sáv járható, erre mindenképpen számoljanak. Egyébként Budapesten egy-két ponton még telítettebbek lehetnek a forgalmi sávok, például a pesti oldalon a rakpartokon, ez benne van a pakliban, de több az autós a Kiskörút egyes szakaszain, valamint a Rákóczi úton és az Üllői úton. Leginkább ott a nagyobb csomópontok környékén lehet arra számolni, hogy egy-két piros lámpaváltást végig kell várni. Nem működnek a jelzőlámpák a Bak csomópontban és a Hegyalja úton a Jagelló útnál áramszünet miatt. A tervezettek szerint ez délután 3 óráig marad így, jelenleg a Bak csomópontban a forgalmat a rendőrök irányítják. Tart az átépítésre a 10. kerületi Fehér úton, mától a Gyógyszergyári utcánál is sávlezárásra kell készülni az éles sarok felé, a Gyakorló utca után a középső sávot már korábban lezárták.
13: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
12: Az ebédszünet lassan lejár, de a kajakóma ellenére vissza kell menni dolgozni sok helyen. Hello, Karakas Balázs vagyok. Én igyekszem jó lendületes dalokat hozni ennek ellenére. Első körben visszaugrunk egy picit a zenei tévék hős korszakához az Outkast formációval. Jön a Hiá!

Little Bit of Love volt Tom Grennan itt a Sláger FM-en a munkaidő kellős közepén, hiszen szólnak a legnagyobb slágerek valóban változatosan. Mindjárt Jermani Jackson és Piazza Dura veszi át a főszerepet. Egyébként azon gondolkoztam, hogy egyre több helyen nyílik már kertmozi Budapesten. Nincs is jobb annál, mint amikor eltelt egy forró nyári nap, estére úgy kellemesen lehűl a levegő, ki lehet ülni egy ilyen szabadtéri helyre, egy kis limonádét szürcsölgetni, eszegetni, iszogatni, és közben nézni valami tök jó filmet. Idén a 13. kerületben is lehet mozizni a szabad ég alatt. A Rutkai Éva Parkban régi klasszikus filmeket lehet megnézni majd. A következő alkalom június 27-én szombaton lesz, este 8 órától a Mese a 12 találatról filmet vetítik, de lesznek még vetítések július 11-én, július 25-én is, majd augusztus 8-án is. Kellemes kikapcsolódást kívánok hozzá. Ahogy ígértem, ma a zene történelem egyik legnagyobb hatású dalával a 80-as évekből. A Jackson 5 egykori tagja Jermani Jackson Piazza Dorával közösen. Ez már a When the Rain Begins to Fall.

0: Egy mindig aranyos, és persze mindig túlfűtött énekesnő Sabrina Carpenter és a Tears itt a Sláger FM-en. Csak szólnék, Scorpions dalt keresünk. Ha hallják a rádióban, harmadikként hívjanak 0630 30 30 95 8, hiszen a harmadik telefonáló kerül be a játékba, amelynek nyereménye páros belépő a Scorpions budapesti koncertjére. Addig egy könnyed, ilyen tábortűz mellett mocorgós, ugrálós, énekelgetős dalocska, Justin Wellington és az Aiko Aiko, előtte hasznos infók. És itt a Sláger FM-en már is nézzük, hogy vételkörzetünkben milyen időjárás várható. Ki más lenne ennek a nagy szakértője, mint Zsupos Ági? Szia!
1: A szakértőt azt kikérem magamnak, de próbálkozom.
0: Jó, próbáltam dicsérni.
1: Köszönöm szépen. Nagyon sokat készültünk a mai napon erre a szuper időjárásra, hiszen Budapesten és az agglomerációban nagyon csapadékra nem kell számítani, sőt, most is kitart a napsütés, az esernyőket tényleg otthon lehet hagyni, de hát hadd szóljak egy kicsit a veszprémi hallgatóinkhoz is, ők már nem musszák meg szárazon. Azt mondják a meteorológusok, hogy arrafelé elvétve azért lehet majd zápor, zivatar, vigyázzanak magukra és vezessenek óvatosan.
0: Ha pedig már vezetés, akkor itt vannak a friss ropogós közlekedési információk is a folytatásban. Az M2-esen, a 42-es Kosd és a 39-es Rád csomópontok között útkarbantartók dolgoznak, forgalomkorlátozás van érvényben. Aztán fontos még arról is tudni, hogy az M7-esen a Balaton felé Székesfehérvár elkerülő szakaszán a kamerák karbantartását végzik, ott csak egy sáv járható, tolódás ugyan nincs, de lassítani kell, erre mindenképpen számoljanak. Korábban balesetről kaptunk információt a Váci út újpesti szakasz száról kifelé, a Fóti út előtt csak egy sáv járható. Na és Ági, te miről tudsz még?
1: Másik fontos infunk, hogy lezárták a fél útpályát mától a 22. kerületben, a Szabadkai utcában, az Áron utca és a Borszőlő utca között, mert javítják a vízvezetéket. A változó irányú áthaladást jelző lámpa segíti, arra kell figyelni.
0: Bizonyám, de tudjanak arról is, hogy nem működnek a jelzőlámpák a Bakcsomópontban és a Hegyalja úton, a Jagelló útnál áramszünet miatt. A tervezet szerint ez 15 óráig marad így. A Bakcsomópontban a rendőrök irányítják jelen pillanatban is a forgalmat, úgyhogy csak körültekintően.
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

észfántos fütyülőjét mekkora emlékek jöttek elő, a csurik töltött, még kihozhatóan tennás mobilokkal, az ezredforduló vívmányaival, a klub élettel és a tüsis hajakkal. ATC Around the World itt a Sláger FM-en. Most is újra lehet majd élni hatalmas élményeket Budapesten, hiszen a Sláger FM-en itt a koncertélmények nyara. A következőkben Scorpions koncertre lehet páros belépőt nyerni. Figyeljék, mikor énekel a csapat a Sláger FM-en, amikor megszólal egy Scorpions dal, hívják harmadikként a 0630303098-as számunkat, a harmadik telefonáló pedig bekerül a játékunkba. Közben pedig a Keep Up Demon Hunters betétdala is érkezik hamarosan, előtte pedig még a Magna Cum Laude és a Gyerünk Tavasz.

A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: Műsorajánló. Jövő héten egy különleges utazásra hív a Sláger reggel. Kajdi Csaba, Cila és Mautner Zsófi egy héten át bejárják a Monarchia legizgalmasabb vidékeit.
1: Bécs kávéházaitól Prágán és Erdélyen át egészen az Adria partjáig történetek, ízek és élmények várnak minden reggel. Cila Tours, Cila Gastro, legendás helyszínek, ikonikus ételek és a Monarchia hangulata Cila utánozhatatlan stílusában.
2: Nem mindegy, puposodja a lakulját.
0: A Sláger reggelben Kajdi Csaba Cilával és
1: velem Mautner Zsófival.
0: Csak a Sláger FM-en.
1: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény, www.bmw-budapestmotors.hu. A Culinaris, a jó életboltja, www.culinaris.hu. És az Ibus, a mediterrán nyaralások szakértője, www.ibus.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Indul a nyári kerti és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Június 19-e és 21-e között kedvezmények, inspiráló ötletek, nyereményjátékok, valamint pénteken és szombaton családi programok is várják a Veszprémi Praktiker áruházban. Arcfestés, lufi hajtogatás, papírsárkány készítés és kaspó dekorálás a kreatív kedvű gyerekeknek és felnőtteknek. Június 19-én pénteken 10 és 16 óra között találkozzunk a helyszínen.
0: A Sláger FM műsorvezetője Kisorsi Kisó is ott lesz, és meglepetésekkel készül a legnagyobb slágerek társaságában. Hangolódjon a nyárra a Sláger FM-mel, és élvezze az élményekkel teli hétvégét.
1: Praktiker Veszprém, Tirát Kármel utca 6. Praktiker, meg tudod csinálni. Vár a 35. Művészetek Völgye július 24-től augusztus 2-áig koncertekkel, színházzal és színes kulturális programokkal. Ne maradj le!
3: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
4: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrend kiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
5: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadibé és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
6: Afrika szépsége, Európa kényelme Eger mellett a Bambara Hotelben. Egzotikus, fűszeres, nyugat-afrikai életérzés várja, különleges környezetben, családjával vagy párjával. Várja a Bambara Hotel és az elveszett majomváros, a Bükki Rejtélypark tematikus világa, ahol a stílus, Afrika és a családbarát luxus találkozik. www.bambarahotel.hu.
1: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
7: Új e-mail, nézzük csak. Ja, persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
1: A Sláger FM-et hallgatja.
0: Ha megkeresik online vagy telefonon,
1: kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM.
0: Köszönjük. A reklám után.

0: Gyógyszermaradványokat mutattak ki a Balatonban. Elindult az első antaliai charterjárat a sármelléki Hévíz-Balaton repülőtérről. Különleges zenei élménnyel várja a látogatókat a múzeumok éjszakáján a Pannonhalmi Főapátság. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Országos közúti ellenőrzést tart a rendőrség június 15-e és 21-e között. Az egyhetes ellenőrzés részeként június 19-én reggel 9-től 24 órás alkohol- és drogmaraton ellenőrzést is végrehajtanak, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság. A Roadpol éves ellenőrzési terve alapján végrehajtott akcióban a rendőrség kiemelt figyelmet fordít az ittas vagy bódult állapotban közlekedő járművezetők kiszűrésére. Az ellenőrzések célja a közlekedésbiztonság javítása és a közúti balesetek megelőzése. Gyógyszermaradványokat, hormonokat és egyes kábítószerek nyomait is kimutatták a Balaton vízgyűjtő területén egy tudományos vizsgálat során. A kutatók 134 vegyületet elemeztek, amelyek között 69-et azonosítottak a mintákban. Az ökológiai kockázatértékelés szerint a legnagyobb veszélyt a diklofenák nevű gyulladás csökkentő, valamint egyes ösztrogén hormonok jelentik a tó élővilágára. A vizsgálat koffeint és antidepresszánsok maradványait is kimutatta. A szakemberek ugyanakkor hangsúlyozták, hogy az ökológiai kockázat nem jelent közvetlen egészségügyi veszélyt is a fürdőzőkre. A kutatás szerint a Kis-Balaton természetes szűrőként csökkenti számos szennyezőanyag koncentrációját. A szakértők a vizsgálat kapcsán arra figyelmeztetnek, hogy a lejárt gyógyszereket ne a lefolyóba öntsük, hanem a gyógyszertárak gyűjtőpontján adjuk le. Elindult az első antáliai charterjárat a sármelléki Hévíz-Balaton Airportról. A török Tailwind légitársaság repülőgépe csaknem teljes kihasználtsággal, 99,5%-os telítettséggel szállt fel szombaton. Az Itaka Magyarország tájékoztatása szerint a járatok szeptember 19-éig heti rendszerességgel közlekednek a török üdülővárosba. A 168 férőhelyes gépekkel a szezon során több mint 2300 utast tudnak szállítani. A szervezők szerint a nyugat-magyarországi utasok számára sármellék kényelmes alternatívát jelent a nagyobb repülőterekkel szemben. Különleges zenei élménnyel várja a látogatókat a múzeumok éjszakáján a Pannonhalmi Főapátság. Június 20-án mintegy 300 éves orgona szólal meg a főapátsági könyvtárban, Kis Zsolt és Sós Gábor orgonaművészek előadásában. A koncert műsorában a barokk zene kiemelkedő szerzőinek alkotásai szerepelnek, köztük Johann Sebastian Bach művei. A hangverseny különlegessége, hogy két történelmi orgona egyszerre, párbeszédszerűen is megszólal. A programot megelőzően barokk műkincseket bemutató tárlatvezetést is tartanak, amely betekintést nyújt a 18. századi szerzetesi életvilágába. Június 26-a és 28-a között 11. alkalommal rendezik meg Veszprémben a Református Egyházi Napok Dunántúl Fesztivált. A háromnapos esemény közel 100 programmal, koncertekkel, előadásokkal, színházi produkciókkal és családi rendezvényekkel várja az érdeklődőket. A fellépők között ott lesz a Queen Bee, a Honey Beast, a Hiperkarma, a Budapest Bár, az Irie Mafia, valamint Bogányi Gergely zongora művész is. Új műfüves labdarúgópályát avattak Őrsiben. A 20x40 méteres létesítmény a Magyar Labdarúgó Szövetség támogatásával valósult meg, és elsősorban az utánpótlás nevelést szolgálja. Az ünnepélyes avatáson a település vezetői és a sportkör képviselői is hangsúlyozták. A fejlesztés lehetővé teszi, hogy a fiatalok egész évben az időjárástól függetlenül készülhessenek. Az új pálya az Ősi sporttelepen kapott helyet, és jelentős segítséget nyújt a helyi labdarúgó élet további fejlődéséhez.
1: És most persze mondom a közlekedési információkat is, korábban ugye a Váci út újpesti szakaszán kifelé a Fóti út előtt volt egy baleset, most már ott helyszínelnek a rendőrök, erről futottak be hozzánk hírek. Aztán még arról kaptunk információkat, hogy az M5-ösön egy korábbi baleset miatti hídvizsgálat zajlik. A pálya a Budapest felé vezető oldalán Ócsa csomópont közelében a 27-es kilométernél a külső sávot zárták le, az egy sávra szűkült szakaszon lassabb haladásra készülhetnek. Az M2-es autóúton a Kosd és a Rádi csomópontok között az útkarbantartók dolgoznak, forgalomkorlátozás van érvényben, jelzőrök irányítják a váltakozó irányú forgalmat. De hát ági sem ment messzire. Mi újság, milyen infód van még?
2: Fontos infónk, hogy lezárták a fél útpályát mától a 22. kerületben, a Szabadkai utcában, az Áron utca és a Borszőlő utca között, mert javítják a vízvezetéket. A változó irányú áthaladást jelző lámpa segíti, arra kell figyelni.
1: Szuper vagy, Ági. Ha van közlekedési információjuk, önök is szóljanak, 06 30 30 30 95 8-as a hívható és SMS számunk.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Hello, Karakas Balázs vagyok, 2 óra után járunk. Továbbra is Scorpions dalt keresünk a rádióban. Ha meghallják, hívjanak harmadikként 06 30 30 30 95 8, és ha minden jól megy, mehetnek Scorpions koncertre. A The Great Dalton Indeed, Blood Running.
4: A legnagyobb slágerek között a legújabbak.

A Maroon 5 hozta el a vadonatúj zenéjét, itt a Sláger FM-en a legnagyobb slágerek szólnak változatosan, és persze a koncertélmények nyara. Most egy olyan zenekar érkezik, amely ott volt a berlini fal leomlásakor, és ott lesz Budapesten is, ahol hatalmas nagy koncertet fognak adni, amire ő most nyerheti meg a páros belépőjét, ha felhív 0630 30 30 958, most kell harmadikként telefonálni, ha szeretnének ott lenni a Scorpions budapesti koncertjén. Most a legendás német csapattal a Sam Young Angel, itt a Slágeren. Wise man.

0: Hát valamit még gondolva volt, mert mobilomon hallgattam. J-Lo is a Get Right itt a Sláger FM-en. Ne felejtjék, Scorpions dalt hallottunk. Megvan a harmadik telefonálunk már, akivel hamarosan játszunk, és kiderül, hogy ellátogathat-e majd a Scorpions budapesti koncertjére. Úgyhogy figyeljenek nagyon. Mindeközben egyébként remek híreim is vannak, ugyanis újra akcióba lendült a Terézvárosi Kuka Kommandó. Idén nyáron is szolgálatba állnak majd. A Városgondnokság és a Polgárőrség éjszakai járőrei nem csak a kiborított kukák körül tesznek rendet, hanem a közterületek biztonságára is figyelnek. Ellenőrzik a tereket és a nyilvános illemhelyeket is. Ha utcán hagyott szemetet látnak, intézkednek, ha pedig olyan helyzetet észlelnek, ami rendőri közbelépést igényelhet, akkor persze azonnal értesítik a hatóságokat. Most már idén nyáron ráadásul két autóval és megduplázott létszámmal lesznek jelen a kerület utcáin, úgyhogy sokkal biztonságosabb lesznek majd az éjszakai órák, és tisztábbak. Nálunk pedig addig is jó zenék érkeznek egy Madison Beer nevű énekesnőtől, az új felvétel a Bittersweet, na de előtte friss információk. Itt a Slágerem már is nézzük, milyen idő lesz. Megjött Csuposági, szia! Meleg lesz?
1: Te arra számítok, hogy kellemes idő lesz, főleg Budapesten és vételkörzetünkben ezen a területen. Csapadékra sem kell számítani. Túlnyomóan napos időnk lesz a délután második felében is. 20-23 fokig emelkedik a hőmérséklet, kicsit magas az UV-sugárzás. Veszprém térségében pedig úgy látom, hogy hát ők nem annyira szerencsések, ott azért lesz némi csapadék, és emiatt aztán a hőérzetük is alacsonyabb lehet az ott élőknek.
0: Jó, hát azért fűtést nekik se kell kapcsolni szerintem. Ági, köszi.
1: Biztos vagyok benne.
0: És persze a közlekedési információkat sem felejtjük el, hiszen bőven van miről beszélgetni. Az M5-ösön egy korábbi baleset miatti hídvizsgálati munka zajlik vételkörzetünkben. A pálya Budapest felé vezető oldalán Ócsa közelében a külső sávot zárták le, lassabb haladásra készülhetnek. Dolgoznak az M2-esen, Kósd és Rád csomópontok között az útkarbantartók, ott forgalmi korlátozásokkal találkozhatnak. Ági, te miről tudsz?
1: Van még itt nagyon fontos, tart az átépítés a 10. kerületben a Fehér úton. Úgy látom, Mátor a Gyógyszergyári utcánál is sávlezárásra kell készülni az Éles sarok felé. A Gyakorló utca után a középső sávot már korábban lezárták, ott egyébként a zebráknál is figyelni kell, úgy szoktak lelépni az emberek, mintha nem lenne holnap.
0: Az fix! Ági, köszi! Arra azért érdemes odafigyelni, hogy most még így, mivel javában tart a munkaidő, nyugis azért a forgalom a fővárosban. A Rákóczi úton meg a Kerepesi úton a nagyobb csomópontok közelében lehet, hogy várni kell egy-egy piros lámpaváltást. A Kiskörúton is szakaszonként meglassul a haladás, de hát ilyen ez a show business. Jó utat!
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

0: Eric Prydz zenéje a Call On Me forgott nálunk a Sláger FM-en, a legnagyobb slágerek között valóban változatosan 3-4-3 van, és hát bizony kitalálható, hogy ennyi idő alatt már bőven meglett a harmadik telefonálónk, aki itt is van velem a vonalban. Szia! Kihez van szerencsém, hogyan szólíthatlak? Én Balázs vagyok a Sláger FM-től.
1: Szerbusz, én Orsi vagyok, és a Scorpions koncertre szeretnék eljutni.
0: Amúgy melyik városból telefonálsz?
1: Budapestről.
0: Dolgozol? Mi jóval telik a délután?
1: Dolgozom, igen, dolgozom.
0: A főnök nem fog csúnyán nézni, meg tudja, hogy velem beszélsz munkahelyett?
1: Hát nagyon remélem, hogy nem.
0: Gondolom jó fej, nem?
1: Igen, persze.
0: Persze, hogy jó fej. Pont ezért mondom, hogy játszunk, hiszen te lettél a harmadik telefonálunk.
1: Szuper, köszönöm szépen.
0: Mennyire vagy hihetetlen mértékű Scorpions fanatikus?
1: Nagyon szeretem a zenéjüket.
0: Akkor csak meg tudod nekem mondani, hogy melyik országból származik maga az együttes? Úgy ott Nyugat-Európa környékén nézelő, egy ország van köztünk.
1: Németország.
0: Bizonyám, hogy Németország, úgyhogy az első kérdés az már bizony megvan. A másik kérdés, hogy hány órakor kezdődik a sláger reggel?
1: Reggel 6 órakor.
0: Bizonyám, úgyhogy mehetsz a Scorpions budapesti koncertjére.
1: Köszönöm szépen.
0: Kivel mégy majd?
1: A fiammal.
0: Na, hát ez egy tök jó kis program lesz együtt közösen.
1: Igen, ő nagyon szereti.
0: Szóper, örülök neki. És bízom benne, hogy azért így a munkahelyen is akár jó lesz egy picit romantikusabb ütemekre hangolódni. A Dirty Dancingre emlékszel?
1: Igen.
0: Jön a film betétdala, a Bill Medley és a The Time of My Life. Köszi, hogy itt voltál, legyen szép a napod.
1: Én is köszönöm. Sziasztok.

0: Műsorajánló. Idén nyáron Budapest megtelik zenével. Sting. Scorpions, One Republic. Duran Duran, Ricky Martin, Pitbull. Seal. Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Indul a nyári kerti és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Június 19-e és 21-e között kedvezmények, inspiráló ötletek, nyereményjátékok, valamint pénteken és szombaton családi programok is várják a Veszprémi Praktiker áruházban. Arcfestés, lufi hajtogatás, papírsárkány készítés és kaspó dekorálás a kreatív kedvű gyerekeknek és felnőtteknek. Június 19-én pénteken 10 és 16 óra között találkozzunk a helyszínen.
0: A Sláger FM műsorvezetője Kisorsi Kisó is ott lesz, és meglepetésekkel készül a legnagyobb slágerek társaságában. Hangulódjon a nyárra a Sláger FM-mel, és élvezze az élményekkel teli hétvégét.
1: Praktiker Veszprém, Tirát Kármel utca 6. Praktiker, meg tudod csinálni.
2: Több százezer néző, 12 év a színpadon, és most a 600. előadás. A Mamma Mia Magyarország egyik legsikeresebb musicalje. Ünnepelje velünk ezt a különleges estét júliusban, a Madách Színházban. Mamma Mia, az ABBA örökzöld slágereivel.
3: Egy perc. Pont ennyi kell ahhoz, hogy jó döntést hozz. A Kia Sportage most több kedvező ajánlattal vár. Akár 0% THM, ajándékautomata váltó, vagy a limitált Essence modell már 9.349.000 forinttól. Siess, nehogy lemaradj! Új Kia Sportage-ért irány a Kia Wallis. Budapest, Kerepesi út 85. Részletek kiavallis.hu.
4: Kia. Movement that inspires.
0: Ricky Martin Budapesten. A Latin Superstar vadonatúj turnéjával. Július 6-án a Budapest Arénában ad koncertet. Jegyek kaphatók a livenation.hu oldalon.
5: Kövesse a törvényalkotást egyszerűen, közvetlenül a nappaliából. Keresse a Parlament TV-t kábelszolgáltatója kínálatában.
6: Ugye tudja, hogy a Balatonparti álmok mindig valóra válnak. Töltődjön fel, kapcsoljon ki, élvezze a wellness 4 csillagos prémium minőségben, a megújult prémium hotel panorámában. A belső medence és sauna világ, a külső medence és a déli part minden pillanatban önt kényezteti. Valódi wellness, igazi nyár a Balatonpartján. Prémium hotel panoráma, az élmény új hulláma. www.premiumhotelpanorama.hu.
7: Indul a nyári kert és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Szerezd be mindent, ami egy szuper nyárhoz szükséges. Ehhez mi 20% kedvezményt adunk több mint 1000 termékünkre 30.000 forint feletti vásárlás esetén június 19 és 21 között. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu oldalon. Praktiker, meg tudod csinálni.
0: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
8: Miniszteri biztos vizsgálja a súlyos gyermekvédelmi bántalmazási ügyeket. Felfüggesztett börtönbüntetést kapott a tanítványát bántalmazó szolnoki karateedző, és megnyílnak a Képzőművészeti Egyetem műhelyei a múzeumok éjszakáján. 15 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss híreit hallják, Zsupos Ági vagyok. Miniszteri biztosnak nevezte ki Vaskuti Gergelyt, Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter. A mától hatályos kinevezés célja, hogy feltárják a súlyos gyermekvédelmi bántalmazási ügyek teljes hátterét. A miniszter azt írta, olyan gyermekvédelmet szeretnének, amely nem csak papíron, hanem a valóságban is képes észrevenni a veszélyt, meghallani a jelzéseket és megvédeni a gyermekeket. Vaskuti Gergely pszichológus és kriminológus, korábban iskolapszichológusként dolgozott. majd 10 évet töltött gyermekotthonokban, pszichológusként és szakmai vezetőként. Kutatásai a gyermekek szexuális kizsákmányolására, a fiatalkori bűnelkövetésre és a gyermekvédelmi szakellátás működési nehézségeire fókuszálnak. Egy év végrehajtásában 3 év próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte első fokon a szolnoki járásbíróság azt az 56 éves karateedzőt, aki 2024 nyarán felrúgott egy kisfiút a szolnoki kalandparkban. A döntés nem jogerős. A férfit védekezésre képtelen személyisérelmére elkövetett súlyos testi sértés büntettének kísérlete miatt mondták ki bűnösnek. A bíróság szerint a kiskorú veszélyeztetése nem valósult meg. A felfüggesztett börtönbüntetés mellett az edzőt 5 évre eltiltották minden karatéhoz kapcsolódó tevékenységtől, így az oktatástól, edzősködéstől, bemutatóktól és versenyzéstől is. Emellett pénzbüntetést is kapott. Az ügyész, a vádlott és a védője is gondolkodási időt kért. Június 19-én megnyílik a római parti plázs, írja Óbuda honlapja. Budapest főváros kormányhivatala az idei szenzorra is engedélyezte a fürdőzést az ingyenes Dunai fürdőhelyen. A plázs augusztus 23-áig minden nap 10 és 19 óra között várja a látogatókat. A biztonságos működés érdekében a szervezőknek szigorúan be kell tartaniuk a vízi rendészet és a katasztrófavédelem előírásait. A vízminőséget a szezon előtt és alatt összesen 4 alkalommal ellenőrzik. A helyszíni vizsgálatok során nem csak a víz tisztaságát mérik, hanem figyelik az esetlegesen felbukkanó hulladékot, valamint az algák és vízi növények elszaporodását is. Felújítás kezdődik a 22. kerületi Szabadkai utcában, közölte Budafok-Tétény önkormányzata. A munkák előtt a fővárosi vízművek folytatja a 2025. augusztusában megkezdett vízvezeték rekonstrukciót az Áron utcáig. A 240 méteres vezetékszakasz cseréjét június 15-e és várhatóan július 20-a között végzik. A munka 2 ütemben zajlik, váltakozó irányú forgalom és jelzőlámpás irányítás mellett. A Magyar Képzőművészeti Egyetem történeti terei és a restaurátor műhelyei is megnyílnak a múzeumok éjszakáján, közölte az intézmény. A látogatók tárlatvezetéseken, kiállításokon, műhelybemutatókon és filmvetítéseken keresztül ismerhetik meg az egyetem múltját és jelenét. A programokon bemutatják Lócz Károly restaurált freskóit, a diplomázó hallgatók friss alkotásait, valamint azt is, hogyan dolgoznak a restaurátor hallgatók különféle műtárgyakon. A délután második felében is kitart a száraz, túlnyomóan napos, de kifejezetten szeles idő. A munkából hazaindulók majd teljesen esőmentes utakra számíthatnak, legalábbis Budapesten és az agglomerációban. Veszprémben már elvétve lehet zápor, zivatar, és továbbra is élénk légmozgás. A mai csúcsérték 21-23 fok között van.
9: Köszi Ági, jönnek a közlekedési információk is, korábban még helyszíneltek a Váci út újpesti szakaszán. Mi a helyzet ott, hogyha arra járnak esetleg, ha küldenek egy SMS-t, hogy felhívnak, akkor azt mindenféleképpen megköszönöm. 0630 30 30 95 8, ami telefon és SMS számunk. Köszönöm szépen, hogyha itt értesítenek minket. Érdemes egyébként tisztában lenni azzal, hogy összeütközött két személyautó az 51-es főút Dömsödön átvezető szakaszán. A településen belül a Pósa Lajos utcánál, a főút 51-es kilométerénél félpályás útzár mellett folyik a helyszínelés. Tehát el lehet ott menni, de azért egy picit lassabban. Budapesten arra érdemes készülni, hogy azért úgy közeledünk a munkaidő vége felé, és ez látszódik a forgalmon is. Telítettebbek a sávok a Margit körúton, a budai alsó rakparton, illetve a pesti oldalon is a rakpartokon többen vannak. A Hegyalja út forgalma is kezd jelentősebbé válni, és egy picit többen vannak. Például a Nagy körúton, a Hungária körgyűrűn is szakaszonként, de a Rákóczi úton, valamint az Üllői úton is meglassul a haladás, legfőképpen a nagyobb csomópontok környezetében.
10: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
9: 3 múlt, csodálatosan szép hétfő délutánt kívánok. Melóhoz kitartást, a mikrofonnál Karakas Balázs. Chappell Roan érkezik a 80-as évek szinti popjától kezdve a 2000-es évek pop slágerének világán át. Minden ott van ebben a dalban. Egy hatalmas nagy zene a Good Luck Babe. Sláger!

Sade és a Smooth Operator itt a Sláger FM-en. Nálunk szólnak a legnagyobb slágerek valóban változatosan. Délutánra egyre naposabb lesz az idő Budapesten, hogyha a munka után van lehetőségük mondjuk egyet sétálni valamerre, az sokat segíthet az ember mentális egészségén. És természetesen az is, hogyha ingyen kapunk valamit, hiszen tudjuk jól, az ingyen dolognál nincsen jobb. Idén lehet pályázni a Fővárosi Önkormányzat gyümölcsöző kertváros programjára, melynek keretében 1000 gyümölcsfát osztanak ki a budapesti lakosok számára. A tavalyi nagy érdeklődésre való tekintettel újrainduló pályázatra augusztus közepétől lehet jelentkezni, a nyertesek pedig ősszel vehetik majd át a fákat. A jelentkezés várhatóan augusztus 17-én indul és szeptember 10-éig tart majd. Az űrlap, amit ki kell tölteni, pedig majd a program honlapján lesz elérhető. Nálunk pedig a legnagyobb slágerek addig is változatosan. A tetovált arcú rapper Post Malone, elképesztő ez a srác. A Morgan Wallennel közös I Had Some Help forog nálunk.

0: a Sláger FM hétfő délután, amikor már nem sok van hátra a munkából. A legnagyobb slágerek szólnak változatosan. Itt van például most egy olyan srác, aki az erőteljes balladáival rögtön a sikerlisták élére került. Megjegyzem, szerintem meg is érdemelte a sikert. Képzeljék el, édesanyja alkoholista volt, ki is rúgta a srácot az otthonából, amikor 18 éves volt, és a vége az volt, hogy barátai autójában aludt. Hát nem egy egyszerű életút, és ő innen jutott fel a csúcsig. Alex Warrentől az Ordinary, előtte viszont fontos infók. Ez a Sláger FM, már is mondjuk, hogy milyen időjárás várható. Itt van Zsupos Ági a stúdióban, azért ma szerintem hűvös van. Lesz melegebb ma, vagy mi várható még a folytatásban? Szia Ági!
1: Szerintem ma már inkább csak szia, visszafelé fog csökkenni. Aha. A hőmérséklet, már elértük a napi maximumot, 20-23 fokot ígértek amúgy is a meteorológusok, és igen, egyébként én is kevesebbnek éreztem, amikor kint jártam stúdión kívül, mert hogy van egy kis északnyugati szél, és ez csökkenti a hőérzetünket. Itt Budapesten csapadékra nem kell számítani, de Veszprém térségében még akár este felé is lehetnek elszórtan záporok, zivatarok, úgyhogy senki ne hagyja otthon az esernyőt.
0: És persze a közlekedési infókat sem felejtjük el. Az M1-esen a Budapest felé vezető oldalon Tata és az M0-ás között terelésben kell autózni. A külső sávban lassabb haladásra és szakaszos torlódásra készülhetnek. Összeütközött két személyautó sajnos az 51-es főút Dömsödön átvezető szakaszán, a településen belül a Pósa-Lajos utcánál a főút 51-es kilométerénél félpályás útzár mellett folyik jelen pillanatban is a helyszínelés. Mindezek mellett egyre többen indulnak hazafelé, így jelentős a torlódás a Budaörsi úton, a Hegyalja úton. A rakpartok kezdenek lassulni, többen vannak a Kiskörúton, a Nagykörúton szakaszonként és a Hungárián is, és egyes részeken az Üllői úton, valamint a Rákóczi úton. Ági, lezárásokról mit tudsz?
1: Ma napközben a Körösi Csoma Sándor úton a Liget tér és a Mádi utca között mindkét irányban időszakos és szakaszos sávlezárásra kell számítani a csatornak karbantartás miatt. Hát valami hasonlóról itt a Márvány utcán mi sem maradtunk le tegnap, úgyhogy vezessenek óvatosan.
0: Valóban úgy volt. Ági, köszi.
2: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Ez a Sláger FM. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan, változatosan.
3: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

0: A csodálatos hangú és gyönyörű két szép szemű Taylor Swift Anti-Hero itt a Sláger FM-en. Pörögnek a legnagyobb slágerek valóban változatosan, és a csengő hangú Kiskata tolmácsolja ezt a következőkben. Szia!
1: Szia! Üdvözlet mindenkinek! Tök ideg vagyok! El kell mondanom, tök ideg vagyok!
0: Na!
1: Képzeld el, barátnőmnek a kisfia most szóbelűzik. Úgyhogy kezem, lábam remeg. Érettségi, igen.
0: Figyelj, én akkor megyek és futok két kört, hogy egy kicsit így legalább az én stressz szintem csökkenjen, a tiéd nem fog. Neked nem lesz jobb, de nekem legalább igen.
1: Jó, csak futás közben szorítsd össze az öklödet, úgy buzgasd előre hátra a karod, és mondd közben, hogy Donát.
0: Nagyon idegesen.
1: Igen.
0: Nagyon idegesen. Azért bízom, mert nyugodtabb lesz a délután.
1: Tuti.
0: Kata, köszi szépen, várunk a következő jó néhány órában téged, de én pedig búcsúzom már a bombonnal, jön a szorítsúgy, Karakas Balázs kicsekkol, holnap jövök délelőtt újra.
1: Szia!

0: Műsorajánló. Jövő héten egy különleges utazásra hív a Sláger reggel. Kajdi Csaba, Cilla és Mautner Zsófi egy héten át bejárják a Monarchia legizgalmasabb vidékeit.
1: Bécs kávéházaitól Prágán és Erdélyen át egészen az Adria partjáig történetek, ízek és élmények várnak minden reggel. Cilla Tours, Cilla Gastro, legendás helyszínek, ikonikus ételek és a Monarchia hangulata Cilla utánozhatatlan stílusában.
2: Nem mindegy, puposzodja alakulják.
0: A Sláger reggelben Kajdi Csaba Cillával és
1: velem Mautner Zsófival.
0: Csak a Sláger FM-en.
1: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Culinaris a jó életboltja. www.culinaris.hu. És az Ibusz a mediterrán nyaralások szakértője. www.ibusz.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
3: Szereted a pörgést és stabil helyre vágysz a Balaton környékén vagy Veszprémben? A Penny Veszprémi Logisztikai Központjába áruösszekészítőket, újonnan nyíló üzletébe Balatonakaratjára pedig eladó pénztárost keres hosszú távra. Fix bér, kiszámítható beosztás és segítőkész csapat vár. Egy biztos pont. Penny, jelentkezz a karrier.penny.hu-n.
4: CT, MR, röntgen, modern technológia, tapasztalt szakemberek. Gyors, pontos diagnózis Veszprémben. Kistó27.hu. Képet adunk a gyógyuláshoz.
1: Indul a nyári kerti és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Június 19-e és 21-e között kedvezmények, inspiráló ötletek, nyereményjátékok, valamint pénteken és szombaton családi programok is várják a Veszprémi Praktiker áruházban. Arcfestés, lufi hajtogatás, papírsárkány készítés és kaspó dekorálás a kreatív kedvű gyerekeknek és felnőtteknek. Június 19-én pénteken 10 és 16 óra között találkozzunk a helyszínen.
0: A Sláger FM műsorvezetője Kisorsi Kisó is ott lesz, és meglepetésekkel készül a legnagyobb slágerek társaságában. Hangulódjon a nyárra a Sláger FM-mel, és élvezze az élményekkel teli hétvégét.
1: Praktiker Veszprém, Tirát Kármel utca 6. Praktiker, meg tudod csinálni.
0: Vajon ki az a hős, aki ember feletti erővel rendelkezik, legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg, teljesíteni a küldetést.
5: Runner futár, az én hősöm.
0: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
6: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
0: Töltse le a Sláger FM alkalmazást, és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
7: Munkahelyen is csak a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük! A reklám után

0: Eltűnt Veszprémből az aszbeszt gyanús kőzúzalék. Idén is lehet kérni a szünidei gyermekétkeztetést Veszprémben. Durva gyorshajtáson kaptak egy ferrárist a 77-es úton. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Eltűnt Veszprémből az aszbeszt gyanús kőzúzalék. Miután a polgármester nyilvánosságra hozta, hogy hova került a városban az aszbeszttel szennyezett osztrák bányából származó kőzúzalék, valamint felszólította a vállalkozót, hogy mihamarabb intézkedjen. Péntekre már el is tűnt a Török Ignác utcai ingatlan elől a kőzúzalék, számolt be a Vehír. Porga Gyula polgármester a múlt héten adott részletes tájékoztatást, hogy ki és hol használhatott osztrák eredetű, aszbeszttel szennyezett kőzúzalékot, és azonnali intézkedést ígért a helyzet megszüntetésére. Ez péntekre a jelek szerint révbe ért, ugyanis az érintett ingatlan elől eltűnt a korábban kiszórt kő. Idén is lehet kérni a szünidei gyermekétkeztetést Veszprémben. Az önkormányzat a nyári szünidőben ebédet biztosít a hátrányos helyzetű és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számára 5 hónapos kortól 18 éves korig. Az ingyenes ebéd június 22-e és augusztus 19-e között összesen 43 munkanapon vehető igénybe. Az étkezést a veszprémi SC Jendrasik Venes Technikumban biztosítják, hétköznapokon 11 óra 30 és 13 óra között, illetve szükség esetén elviteles ételhordóban is kiadják. Az igényeket a polgármesteri hivatalban kell jelezni. Ferrarival gyorsult le egy Suzuki-t egy autós Veszprém vármegyében. A 77-es úton 143 km/órás tempóval mérték be a rendőrök a Ferrari F8 Tributót, amely a felvételek készítésének pillanatában éppen egy Suzuki S-Cross-t előzött. Mivel azon a Balaton felvidéken futó útszakaszon legfeljebb 90 km/órával lehet közlekedni, a sportautó így a megengedett sebesség közel másfélszeresével haladt. A jelenlegi jogszabályok szerint ezért a sofőrre 140 ezer forintos bírság vár. A rendőrség ismételten felhívta a figyelmet, hogy a megengedett sebességhatárokat előzéskor is szigorúan be kell tartani. A nagy tempó nem csak a sofőrre, hanem minden közlekedőre közvetlen veszélyt jelent, olvasható a Veszprém vármegyei rendőrség Facebook posztjában. A 77-es számú főúton egyébként rendszeresek a rendőrségi ellenőrzések és a védakamerák, így az objektív felelősség elve alapján a bírságok helyszíni intézkedés nélkül is automatikusan érkezhetnek. A megszokottnál jóval hangosabb lehet a június a Bakony térségében a Magyar Honvédség nagyszabású kiképzései miatt. A Hajmáskéri, Gyulafirátóti, Bakonykúti és Tótvázsonyi gyakorlótereken éles lövészetek, aknavetős gyakorlatok, drónos kiképzések és ejtőernyős műveletek zajlanak, több esetben az éjszakai órákban. A hónap végén kezdődik a Brave Warrior 2026 nemzetközi hadgyakorlat, amely repülőgépek, helikopterek és drónok részvételével július közepéig tart. A legnagyobb katonai mozgás június 22-e és július 12-e között várható, amikor több gyakorlat párhuzamosan zajlik a térségben. Nyílt napot tart június 17-én a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat Veszprémi Befogadásháza a hajléktalan ellátás bemutatására. A szervezet célja, hogy az érdeklődők közvetlenül is megismerhessék az intézmény mindennapi működését és az ellátottak élethelyzetét. A látogatók 10 és 12 óra között bejárhatják az intézményt, találkozhatnak a munkatársakkal és az ellátottakkal is, akik saját történeteiken keresztül mutatják be az újrakezdés lehetőségeit. A program részeként közösségi foglalkozásokba és művészetterápiás bemutatókba is betekintést nyerhetnek az érdeklődők. A szervezők szerint fontos, hogy a hajléktalanságról alakított képet személyes tapasztalatok árnyalják, és csökkenjenek az előítéletek.
1: Köszönjük szépen a híreket. Már is mondom, hogy alakul az időjárásunk. Gyönyörű, óriási fellegek úszkálnak a főváros Egének kék vízében, és visszatükröződnek a Dunán. Tényleg gyönyörű látvány, viszont hűvös van odakint, mindössze 22 fokot mutat a Sláger FM hőmérője is. Igen, csak fúj a szél is, úgyhogy erre készüljenek, hogyha most indulnak haza. Holnap reggel 15-16 fokkal indul a napunk, délutánra pedig 27-28 fokot ígérnek, tehát holnap már lényegesen melegebb lesz, és a kánikula is visszatér a hétvégére, 35-36 fokot is mérhetünk majd szombaton és vasárnap, csapadékot pedig csak elszórtan ígérnek a meteorológusok. Szétnézünk a fővárosi utakon. Történt egy baleset a Tököli úton befelé a Dózsa-György útnál, úgyhogy emiatt itt torlódás tapasztalható, és figyeljenek arra is, hogy a 22. kerületben a Szabadkai utcában az Áron utca és a Borszőlő utca között javítják a vízvezetéket, úgyhogy félpályás útlezárás fogadja itt az autósokat, a váltakozó irányú áthaladást jelzőlámpa segíti. A 12. kerületben pedig a Diósárokban van félpályás útzár a Szent János kórház közelében, itt a vízvezetéket javítják. Nézzük, mi a helyzet a vasútvonalakon. Vonalban a MÁV Inform ügyeletesen Jan Csurák Bence. Szervusz, mire számítsanak a vonattal indulók?
2: Szia Kata, köszöntöm a hallgatókat. Jó hírem van a vonattal útrakelőknek, jelentősebb késés és fennakadás nélkül zajlik a délutáni vonatforgalom. A Budapest-Várszóv vasútvonalon Nagymarosnál sziklakitermelést végeznek. Emiatt péntekig pár perccel változott a vonatok menetrendje. Néhány Z70-es és G70-es vonat helyett Nagymaros és Szob között pótlóbusz közlekedik. Szombaton kezdődik a főszezoni menetrend a Balaton partján. Sűrűbben közlekedő vonatok Budapest elővárosából hétvégente közvetlen járatok várják utasainkat. Részleteket a MÁV csoport honlapján olvashatnak. Jó utazást kívánok!
1: A MÁV Inform ügyeletesének Jan Csurák Bencének köszönjük az összefoglalót. Jó utat!
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: Indul már is a sláger délután, és folytatódik a koncertélmények nyara. Köszi, hogy velünk tartanak. Én kívánok jó rádiózást, és tudják, bármikor jöhet egy olyan dal, ami koncertbelépőket ér, csak figyeljék a felhívást. Most azonban Szomr dalával rajtolunk.

Coldplay dala forgott. Ez volt a Feels Like I'm Falling in Love itt a Sláger FM-en. 0630303958 ez SMS és telefonszámunk. Figyeljék nagyon a műsort, mert tudják, bármikor jöhet egy olyan dal, ami koncertre repíti önöket. A harmadik telefonálónak két kérdésre kell majd tudni a választ. No de, itt a Sláger FM-en tudom a választ arra a kérdésre, hogy mivel üthetjük el az időt és dobhatjuk fel a hangulatunkat holnap este. A Magyar Zeneházában bárzongora estre várnak bennünket. Ugye a bárzongora sokak szerint egy kiveszőben lévő műfaj, pedig fantasztikus hangulatot tud varázsolni egy kávéházba vagy egy bárba egy zongorista, aki jellemzően jazz standardekkel segíti elő a kellemes, kötetlen baráti beszélgetéseket. Hát ezt az élményt eleveníthetjük fel a Magyar Zeneházában holnap este, ahol Csikós József érkezik és ül a zongorához, hoz filmzenéket, jazz standardeket, klasszikus lágereket, francia sanzonokat, egy kis bossanovát és néhány magyar örökzöldet. Nagyon jó hangulatú este lesz. Ez úgy, hogy szedjük össze a baráti társaságot, aztán csücsenjünk be a kávézóba holnap este. Itt a Sláger FM-en pedig felszállunk a Sláger vonatra és robogunk tovább. Stevie Wonder érkezik, és az I Just Called to Say I Love You. No.

Molnár Tamás és Majka Dala szólt, ez volt a Visszapillantó itt a Sláger FM-en. Önök ne pillogjanak sehova, tárcsázzanak 06 30 30 30 95 8, mert mi szól? Na, hogy van Republic, ez a Counting Stars a koncertélmények nyarán.

A One Republic dala szólt, ez volt a Counting Stars itt a Sláger FM-en, és az a furcsa helyzet állt elő, hogy két telefonáló megvolt, a harmadikra azonban még mindig várok. No, ki megy One Republic koncertre? 06 30 30 30 95 8.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. David Guetta és Sia dala szól, de előtt a One Republic muzsikált, a Counting Stars-t hallgattuk meg tőlük, és hát rengetegen telefonáltak. A harmadik telefonáló pedig viheti is a koncertjegyet. Hamarosan bemutatom őt önöknek, de előtte megnézzük, hogy hogyan alakul az időjárásunk, és szétnézünk az utakon is, és mutatunk pár ajánlatot is. Utána pedig két igazi díva, Madonna és Sabrina Carpenter duettje forog.
1: Két éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Még szép, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
2: Ha megkeresik online vagy telefonon, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
4: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Hiperakúzisom van, nem bírom a hangos zajokat.
6: A tartozás összege 36 ezer dollár.
7: Honnan szerzelte ennyi pénzt?
5: Megoldom.
8: Meglepetést fog okozni. Leo Woodall zseniális. Fordulatos thriller.
9: Mi történt magával, hangoló?
10: Nyisd ki a széfet.
8: A zongora hangoló. A mozikban.
11: Egy perc. Pont ennyi kell ahhoz, hogy jó döntést hozz. A Kia Sportage most több kedvező ajánlattal vár. Akár 0% THM, ajándékautomata váltó, vagy a limitált Essence modell már 9.349.000 forinttól. Siess, nehogy lemaradj! Új Kia Sportage-ért irány a Kia Wallis. Budapest, Kerepesi út 85. Részletek kiavallis.hu.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Tisztől a vakáció minden betűje egy különleges ajánlatot rejt a Vital Hotel Nautisban. Foglalja június 13 és július 3 közötti időszakra, és fedezd fel a napi meglepetéseket. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény a Velencei tópartján. www.hotelnautis.hu.
14: Kerítés, festés, megint. Inkább hagyd! A Kéribádók gondozásmentes, méretre gyártott kerítései UV-állóak, modernek, jól néznek ki, és úgy is maradnak, akár évtizedekig. Erre mi garanciát vállalunk, mert hosszú távra tervezünk. Nincs csiszolás, nincs festés, nincs macera, csak egy minőségi, időtálló és stílusos kerítés. Kiribádok.hu.
15: Több százezer néző, 12 év a színpadon, és most a 600

0: választéka, helyben igazítással, öltönyök háza. Indul a nyári kert és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Szerezd be mindent, ami egy szuper nyárhoz szükséges. Ehhez még 20% kedvezményt adunk több mint 1000 termékünkre 30 000 forint feletti vásárlás esetén június 19 és 21 között. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu oldalon. Praktiker, meg tudod csinálni.
1: A reklám után.
2: Jön az időjárás jelentés itt a Sláger FM-en. Holnap sok napsütésre számíthatunk, de a napsütés mellett időnként gomoly felhők is megjelenhetnek fölöttünk az égen, de csak néhol lehet jelentéktelen záporra készülni. Térségünkben nem ígérnek csapadékot a szakemberek. Kora reggel 15-16 fok lehet, délutánra pedig 27-28 fokot ígérnek, tehát holnap már nagyon meleg lesz, odakint is ez a melegedés egész héten folytatódik, míg nem a hétvégén elérjük majd a 35-36 fokot, aztán jövő héten majd egy kicsit normalizálódik az időjárás. És ami még jó hír, hogy holnapra a szél is elcsitul. Jönnek az utak hírei, a fővárosban autózók számítsanak rá, hogy a Podmanicki utcában a Bajcsy-Zsilinszky út után útszűkület van egy műszaki hibás jármű miatt, és baleset miatt útszűkület nehezíti a haladást a Tököli úton befelé a Dózsa-György útnál. Városon kívül pedig az M0-ásra felvezető utakon és a csomóponti felhajtókon jelentős torlódásra kell számítani, az M4-esen Szolnok felé az Üllői lehajtónál is, valamint az M1-esen Győr felé, az M0-ástól a Pátyi kihajtóig, a Sasfészektó pihenőig telítettek a sávok, az 51-esen pedig történt egy baleset, két autó ütközött össze Dömsöd átvezető szakaszán, a településen belül a Pósa-Lajos utcánál, a főút 51-es kilométerénél félpályás útzár mellett folyik a helyszínelés. Vissza a fővárosba, a 13. kerületben a Dráva utcában, a Kárpát utcánál sávelhúzással irányunként csak egy sáv járható közműjavítás miatt, az első kerületben a Hunyadi János úton a Donáti utca előtt a forgalom a parkolósávban halad, mert gázvezetéket javítanak, a 10. kerületben is dolgoznak, a Sörtgyár utcát lezárták, a Bodza utca és a Kada utca között, mert javítják a gázvezetéket. Vezessenek óvatosan!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

0: Egy Elvis dal feldolgozás szólt. Ez volt a Lilla leszkemezésen itt a Sláger FM-en, és néhány perccel ezelőtt szólt egy One Republic dal. Na, mássuk ki az, aki mehet One Republic koncertre. Üdvözlet, ez a Sláger FM.
1: Szia, Norbi vagyok, és a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Szia, Norbi! Honnan telefonálsz?
1: Érdről.
0: És éppen úton vagy haza felé, végeztél már a munkával?
1: Igen.
0: Van terved délutára, csak lazítasz a Sláger FM mellett? Vagy...
1: Egy kis pihenés és a Sláger FM hallgatás, természetesen.
0: Nagyon szuper. Van kedved One Republic koncertre menni?
1: Hát, hogy a viharban?
0: Jó, akkor én már is mondok neked két kérdést, és hogyha tudsz rájuk válaszolni, akkor én adok neked egy páros belépőjegyet. Mit szólsz hozzá?
1: Rendben.
0: A beugratós a kérdés, a One Republic zenekar az egy angliai vagy egy amerikai zenekar?
1: Amerikai.
0: Bizony, hogy amerikaiak. Igen, igen, igen. És azt tudod-e, hogy mi a címe annak a játékunknak, amiben Cilla reggelente zseniálisan énekel, dúdol valamit, nekünk pedig fel kell ismernünk, hogy mit?
1: Hablagy,
0: bizony. És még egy kérdés, mit csinálsz jövő héten csütörtökön?
1: Hát nagyon remélem, hogy a Republic koncertre megyek.
0: Helyes a válasz. Tiéd a páros belépő a One Republic június 25-i koncertjére a Papp László Budapest sportarénába. Norbi, gratulálok!
1: Nagyon szépen köszönöm!
0: Örülök, hogy játszottál velünk, és jó szórakozást kívánok neked jövő csütörtökre!
1: Köszönöm!
0: Szia, legyen szép napod!
1: Szia.
0: Megéri szemfülesnek lenni, mert egész nyáron tart a koncertélmények nyara, és nem fáradunk, ugye? Rengeteg fantasztikus koncert lesz. Norbi például ott lehet a One Republic koncertjén, de hogy ki lesz a következő, és hogy milyen koncertre visztük, azt sosem lehet tudni. Azt viszont igen, hogy jönnek a friss infók Ortutai Dóritól, de előtte még a Margaret Islandtől az eső szól.

0: Műsorajánló. Jövő héten egy különleges utazásra hív a Sláger reggel. Kajdi Csaba, Cilla és Mautner Zsófi egy héten át bejárják a Monarchia legizgalmasabb vidékeit.
1: Bécs kávéházaitól Prágán és Erdélyen át egészen az Adria partjáig történetek, ízek és élmények várnak minden reggel. Cilla Tours, Cilla Gastro, legendás helyszínek, ikonikus ételek és a Monarchia hangulata Cilla utánozhatatlan stílusában.
2: Nem mindegy, puposodja alakulják.
0: A Sláger reggelben Kajdi Csaba Cilával és
1: velem Mautner Zsófival.
0: Csak a Sláger FM-en.
1: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény www.bmw-budapestmotors.hu. A Culinaris a jó életboltja www.culinaris.hu. És az Ibusz a mediterrán nyaralások szakértője www.ibusz.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Indul a nyári kerti és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Június 19-e és 21-e között kedvezmények, inspiráló ötletek, nyereményjátékok, valamint pénteken és szombaton családi programok is várják a Veszprémi Praktiker áruházban. Arcfestés, lufi hajtogatás, papírsárkány készítés és kaspó dekorálás a kreatív kedvű gyerekeknek és felnőtteknek. Június 19-én pénteken 10 és 16 óra között találkozzunk a helyszínen.
0: A Sláger FM műsor vezetője Kisorsi Kisó is ott lesz, és meglepetésekkel készül a legnagyobb slágerek társaságában. Hangulódjon a nyárra a Sláger FM-mel, és élvezze az élményekkel teli hétvégét.
1: Praktiker Veszprém, Tirát Kármel utca 6. Praktiker, meg tudod csinálni.
3: Ricky Martin, Budapesten. A Latin Superstar vadonatúj turnéjával július 6-án a Budapest Arénában ad koncertet. Jegyek kaphatók a livenation.hu oldalon.
4: Laci, tudod, mi hiányzik a kertünkből?
5: És mi hiányzik, Anna?
4: Medence. Közeledek a forró napok, és jó lesz a hűvös vízben fürdeni. Mondd csak, ismerd be. Neked is tetszik, ugye?
5: Igen, tetszik. De hol találok neked ilyen medencét, Anna?
4: Már utána is néztem. Van miből válogatni?
3: Mercury Market. Lakberendezés és kertépítés egy helyen. Hatalmas választék, rengeteg kedvező ajánlat. Építs és újítsd fel olcsóbban www.mercurymarket.hu.
6: Kövesse a törvényalkotást egyszerűen közvetlenül a nappaliából. Keresse a Parlament TV-t kábelszolgáltatója kínálatában.
7: Kávió, kávió, akáció, akáció!
8: Június 10-től a vakáció minden betűje egy különleges ajánlatot rejt a Vital Hotel Nautisban. Foglalja június 13 és július 3 közötti időszakra, és fedezd fel a napi meglepetéseket. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény a Velencei tópartján. www.hotelnautis.hu.
9: Tudta, hogy egy speciális szenzoros ruha segíthet az oxigén hiánnyal született babák mozgás fejlődésében? A mai lyukkötőjel HU projekt kutatói a családok otthonába viszik a diagnosztikát, hogy a gyerekek a saját tempójukban stresszmentesen fejlődhessenek. Mi a Runner Express futárszolgálatnál nem tehetünk hozzá az orvosok és a kishősök munkájához, de büszkék vagyunk arra, hogy mi lehetünk az a kapocs, akik térítésmentesen eljuttatják ezeknek a kishősöknek a szuperhős ruhájukat. Mert a gyerekek a szívügyünk. Runner futárszolgálat. Plusz 36 1 20 30 100. www.runnerkft.hu.
0: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
10: Visszavonta Tar Zoltán miniszter a választások előtt kiosztott mintegy 400 millió forintos NKA támogatást. Átfogó környezetvédelmi akciótervet indít a Samsung Gödi üzeme. Az újratervezés évadát zárta a Budapest Báb Színház. Köszöntöm Önöket, Ortutei Dóra vagyok. Visszavonta Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter azt a közel 400 millió forintos nemzeti kulturális alaptámogatást, amelyről Hankó Balázs 4 nappal a választások előtt döntött. A tárcavezető szerint voltak olyan esetek, ahol írásos kérelem nélkül szóbeli kérésre született pozitív elbírálás, máshol pedig a pályázó által kért összegnél is többet ítéltek meg. Korábban kiderült, hogy 2025 őszétől 2026 tavaszáig 17 milliárd forintnyi NKA pénz jutott olyan művészekhez, akik aktívan részt vettek a Fidesz kampányában. A támogatásokat 30 pályázó között osztották szét. Az ügyben költségvetési csalás miatt feljelentést tettek, a NAV nyomoz. Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány a 2026-2027-es tanévrendjéről szóló tervezetet. A dokumentum szerint a tanév szeptember 1-én kezdődne, és 2027. június 18-án érne véget összesen 180 tanítási nappal. Újdonság a diákok hangja témanap, és szűkül a kompetencia mérések köre. Változnak a tanítás nélküli munkanapok szabályai is. A nevelőtestület legfeljebb 5 napot használhat fel, ezek közül egyről a diák önkormányzat dönthet. A tervezet jelenleg véleményezhet a kormány honlapján. Átfogó környezetvédelmi akciótervet valósít meg a Samsung Gödi gyára, amely zajvédelmi fejlesztéseket, valós idejű zaj- és levegőminőségmérő rendszerek telepítését és a lakossággal való rendszeres párbeszédet foglalja magában. A vállalat negyed évente fórumon egyeztet a gödiekkel és közzéteszi a folyamatos mérési adatokat. A zajvédelem részeként 2 havonta közös zajméréseket végeznek civilekkel, augusztus végéig új mérőpontokat telepítenek, és a teherforgalmat a lakóvezetektől távolabb vezetik át. A területén kívül is levegőminőségmérő rendszert alakítanak ki, amelynek adatai valós időben követhetők. A felszín alatti vizek és a talaj vizsgálatai továbbra is a határértékek alatt maradnak. Rekordot döntött a Metallica Budapesten. A No Repeat Weekend 2 estéjén összesen több mint 150 ezeren voltak a Puskás Arénában, ami nem csak a stadion, hanem a hazai stadion koncertek történetének is új csúcsa. A zenekar 2 különböző műsorral lépett fel, és a körszínpados elrendezésnek köszönhetően esténként több mint 75 ezer rajongó élvezhette a koncertet. A Metallica azonban nem csak a Puskást foglalta be, hanem erre a hétvégére szinte egész Budapestet. Mintegy 70 országból érkeztek rajongók, akik a június 11-i és 13. koncertek közötti napon sem maradtak programok nélkül. A zenekar adománnyal támogatta a None munkáját, és a Budapest Bike Mafiával együtt több mint 1000 adag ételt juttattak el a rászorulóknak. A Metallica hívására közel 2000-en adtak vért, így ez lett Magyarország legnagyobb véradó eseménye. A véradók 25%-a ráadásul első véradó volt. Az újratervezés évadát zárta a Budapest Báb Színház, amely 379 előadást játszott 104%-os látogatottsággal, több mint 88 ezer néző előtt. Ellinger Edina igazgató 3 új bemutatót jelentett be a következő évadra. Az ember tragédiáját Keresztes Tamás rendezésében, a J. Élek című óvodásoknak szóló tárgyjátékot, valamint a Kísérleti Stúdió nyertes pályázatát, a Zsákok című előadást. Nagy siker volt az első Stúdió 26 fesztivál, és több szakmai díjat is elnyert a társulat. A következő évadban új színházi társasjáték és felnőtteknek szóló bábos program is indul. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
11: Dóri, köszönjük szépen a híreket. Nézzük, hogy alakul az időjárásunk. Nagyon szépen süt a nap továbbra is odakint, viszont ehhez képest hűvös van, és a szél is fújdogál. Mindössze 22 fokot mutat a Sláger FM hőmérője. Holnapra már megérkezik a meleg, sőt, talán egy kicsit túl meleg is lesz. 27-28 fokot mérünk majd napközben, és a szél is elcsitul, majd ráadásul zavartalan lesz a napsütés. 1-2 bárány felhőtől eltekintve egész nap tiszta lesz fölöttünk az ég, tehát az UV-sugárzás is igen erős lesz. Védjék hát a bőrüket. A meleg és pedig egészen a hétvégéig folytatódik, készüljenek a nyár következő rohamára. Jönnek az utak hírei, tart a délutáni csúcs, úgyhogy erős a forgalom a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól, a Rákóczi úton a Blahalújza tér és az Asztória között, illetve a Hungária körgyűrűn is a nagyobb csomópontoknál, a Podmanicki utcában pedig a Balcsi-Zsilinszki út után útszűkület fogadja az autósokat egy műszaki hívás jármű miatt, itt ezért vált nehézkessé a haladás. Városon kívül pedig az M4-esen Szolnok felé az Üllői lehajtónál, valamint az M1-esen Győr felé Budapest és Bicske között telítettek a sávok. Az M1 M1-es, M7-es elválás után az M7-esen, a Török Bálint és az Érdi szakaszon is torlódás alakult ki. Tart az átépítés a 10. kerületben a Fehér úton, mától a Gyógyszergyári utcánál is sávlezárásra kell készülni az éles sarok felé, és ugyan Gyakorló utca után a középső sávot már korábban lezárták, és szintén a 10. kerületben a Sörgyár utcát, a Bodza utca és a Kada utca közötti szakaszon zárták le. Itt a gázvezetéket javítják, és buszsávot jelöltek ki a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felhajtóján az Árpád híd felől egy rövid szakaszon. Erre a megváltozott forgalmi rendre is figyeljenek és vezessenek óvatosan.
12: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
11: És itt a Sláger FM-en folytatódik a Sláger délután is. Tart a koncert élmények. Nyara vajon kié lesz a következő páros koncert belépő? Mark Ember Belong Together című dala pedig már is indítja az óránkat. Én Kiskata vagyok. Jó rádiózást!

ezt a George Michael dalt, ez volt a Fate itt a Sláger FM-en, és önök a Sláger délutánt hallgatják, benne pedig születésnapi buliba invitálom önöket, ami 3 napon át tart majd. A Vajdahunyadvár Kulturális Fesztivál ugyanis a Magyar Mezőgazdasági Múzeum alapításának 130. évfordulóját ünnepli majd. Június 19-től 21-ig, péntektől vasárnapig 3 napon át igen gazdag programkavalkáddal csalogatnak bennünket a múzeum épületeibe, a Várudvarba és a Széchenyi-szigetre. Lesznek kiállítások, tárlatvezetések, gyűjteménylátogatások, de vársétek, különböző családi programok, koncertek, kézműves foglalkozások és játékok, úgyhogy igazán emlékezetes lesz ez a szülinapi buli. Pénteken este például fellép majd a Danubia zenekar egy csodálatos koncerttel, de lesznek workshopok, például teafiltert készíthetünk, vagy éppen gabonaképet. Szombaton és vasárnap pedig felsorolni is lehetetlen, hogy hányféle program, előadás, kiállítás, bemutató, vagy éppen kézműves foglalkozás vár bennünket, úgyhogy nem is sorolom, nézzenek utána, választanak egyet, kettőt, négyet, tizet, és érezzék jól magukat. Mindez tehát a Vajdahunyadvár Kulturális Fesztiválon. Itt a Sláger FM-en pedig már is jön az az énekesnő, aki augusztusban ünnepli majd a 30. születésnapját, Dua Lipa, Training Season című dala forog.

0: best.
1: A legnagyobb slágerek változatosan.
0: I miss knowing what you're thinking.

0: Egy dal, amitől az embernek táncolni támad kedve. Meredith Brooks-tól szólt Bécsi itt a Sláger FM-en. Hamarosan kezdődik a kívánság műsor, úgyhogy nem sokáig önök mondhatják meg, hogy milyen dalra táncolnának szívesen. 0630303095 és SMS és telefonszámunkat azért is érdemes megjegyezni, mert egész nyáron tart a koncertélmények nyara itt a Sláger FM-en, szóval még koncertjegyet is bezsebelhetnek nálunk. No, de most megnézzük hamarosan, hogy mi a helyzet az utakon, és hogy hogyan alakul az időjárásunk, utána pedig Stol Kamrad Dala, a Be Mine.
1: Tizenkét éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Igen, a munkahelyen is.
1: Ha megkeresik telefonon vagy online,
2: kérjük mondja el.
1: Sláger FM. Köszönjük.
3: Lásd élesen a nyár élményeit szemüvegcserélgetés nélkül. Válasz új szemüvegedbe multifokális lencsét minden távolságra 67.500 forint helyett 33.750 forint per páráron, vagy további lencséket akár 40% kedvezménnyel. Részletek a weboldalon. Vision Express.
4: Harry Potter, a kiállítás. Minden korosztály számára felejthetetlen élményt kínál. Egy személyre szabott utazást a mágia világába. Harry Potter, a kiállítás. Lépjetek be a varázsvilág legendás termeibe június 28-áig Szentendrén, a Green Event Hallban. Jegyvásárlás eventim.hu.
5: Laci, tudod, mi hiányzik a kertünkből?
6: És mi hiányzik, Anna?
5: Medence. Közeleddek a forró napok, és jó lesz a hűvös vízben fürdeni. Mondd csak, ismerd be. Neked is tetszik, ugye?
6: Igen, tetszik. De hol találok neked ilyen medencét, Anna?
5: Már utána is néztem. Van miből válogatni.
7: Mercury Market. Lakberendezés és kertépítés egy helyen. Hatalmas választék, rengeteg, kedvező ajánlat. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
8: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors, hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
9: Kerítésfestés. Megint. Inkább hagyd! A Kéribádok gondozásmentes, méretre gyártott kerítései UV-állóak, modernek, jól néznek ki, és úgy is maradnak. Akár évtizedekig. Erre mi garanciát vállalunk, mert hosszú távra tervezünk. Nincs csiszolás, nincs festés, nincs macera. Csak egy minőségi, időtálló és stílusos kerítés. Kéribádok.hu.
10: Biobubi. Környezetbarát tisztítószerek hulladékmentesen. Keresd őket a Rossmannban, vagy rendeld meg a biobubi.hu weboldalon. biobubi.hu.
11: Indul a nyári kert és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Szerezd be mindent, ami egy szuper nyárhoz szükséges. Ehhez mi 20% kedvezményt adunk több mint 1000 termékünkre 30.000 forint feletti vásárlás esetén június 19 és 21 között. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu oldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
1: A reklám után.
0: Itt a Sláger FM-en gyorsan megnézzük, hogy hogyan alakul a hét időjárása. Folyamatos melegedésre számíthatunk, csak nem 15 fokot emelkedik majd a hőmérséklet hétvégéig. Ugye jelenleg 21-22 fok van odakint, szombatra, vasárnapra pedig 35-36-37 fokot ígérnek a meteorológusok. Ez pedig hatalmas ugrás. Már holnap nagyon meleg lesz, 27-28 fok a legmelegebb órákban is. Holnapra a szél is elcsitul, felhő is alig lesz fölöttünk az égen. Egész nap tűz majd ránk a nap, úgyhogy jó meleg időre készüljünk. A szerdánk pedig ismét napsütésben 30-31 fokban telik, majd viszont aznap napközben frissítő záporok, zivatarok érkezésére is számítanunk kell. Jönnek az utak hírei, hogyha az M5-ösön indulnak Kecskemét irányából Budapest felé, akkor számítsanak rá, hogy kigyulladt egy munkagép a 91-es Kecskemét dél és a 86-os Kecskemét nyugat csomópontok közötti szakaszon. A 87-es kilométernél megállították a forgalmat, a torlódás pedig meghaladta a 3 kilométert, úgyhogy aki teheti, az már a 102-es jelű Kunszállás csomópontnál hagyja el a pályát és kerüljön az 5-ös főúton. A Budapest belterületén pedig történt egy baleset a Szerémi úton, a Prielle Kornélia utcánál, ezért az 1-es villamos helyett jelenleg a Budafoki út, Dombóvári út és Kelenföld vasútállomás között pótlóbusz közlekedik, de balesetnél helyszínelnek a Helsinki úton is befelé a Csepeli átjárónál, a belső sávban. Lezárták a félútpályát a 22. kerületben, a Szabadkai utcában, az Áron utca és a Borszőlő utca között, mert itt javítják a vízvezetéket, a váltakozó irányú áthaladást jelzőlámpa szabályozza. Lezárták a félútpályát a 12. kerületben, a Diós árokban, a Szent János kórház közelében, mert javítják a vízvezetéket, a Dráva utcában pedig a Kárpát utcánál sávelhúzással irányonként egy sáv járható közműjavítás miatt. Jó utat kívánok és balesetmentes közlekedést!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

0: Kior és Daisy dala, Starroof dobta fel a délutánunkat itt a Sláger FM-en, és hát az is feldobja különösen a gyerekek hangulatát, hogy már a C betű is felkerült a táblákra, tehát már az olvasható, hogy CIO, hamarosan itt a vakáció, már csak ez a hét, és aztán átadhatják magukat a nyári lazításnak, és hát már kezd körvonalazódni a következő tanév is, ami szeptember 1-én kezdődik, és az első etap október 22-ig tart majd, aztán október 23-ától több mint egy héten át, november 2-ig pihenhetnek az őszi szünetben, a téli szünet pedig 16 napon át tart, tehát egy kicsit több lesz, mint két hét, szóval a következő tanév is bővelkedik majd a hosszú szünetekben, mi pedig bővelkedünk jobbnál jobb dalokban, most a Solvave érkezik, és a miattad, aztán jönnek hamarosan a friss infók.
1: Tudtam volna vele, soha nem is kezdek, inkább egyet.

0: Sláger FM műsorajánló. Jövő héten egy különleges utazásra hív a Sláger reggel. Kajdi Csaba, Cila és Mautner Zsófi egy héten át bejárják a Monarchia legizgalmasabb vidékeit.
1: Bécs kávéházaitól Prágán és Erdélyen át egészen az Adria partjáig történetek, ízek és élmények várnak minden reggel. Cila Tours, Cila Gastro, legendás helyszínek, ikonikus ételek és a Monarchia hangulata Cila utánozhatatlan stílusában.
2: Nem mindegy, puposodja alakulják.
0: A Sláger reggelben Kajdi Csaba Cilával és
1: velem Mautner Zsófival.
0: Csak a Sláger FM-en.
1: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Culinaris, a jó életboltja. www.culinaris.hu. És az Ibus, a mediterrán nyaralások szakértője. www.ibus.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
3: Olyan munkát keresel, ami passzol a nyaradhoz is? Csatlakozz a Penny Balaton környéki üzleteinek csapatához eladó pénztárosként. Pörgős csapat, rugalmas beosztás és korrekt fizetés vár. Szerezz valódi tapasztalatot és hozd ki a legtöbbet a nyári hónapokból. Jelentkezz a karrier.penny.hu.
4: Vár a 35. Művészetek Völgye július 24-től augusztus 2-ig koncertekkel, színházzal és színes kulturális programokkal. Ne maradj le!
5: Indul a nyári kerti és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Június 19-e és 21-e között kedvezmények, inspiráló ötletek, nyereményjátékok, valamint pénteken és szombaton családi programok is várják a Veszprémi Praktiker áruházban. Arcfestés, lufi hajtogatás, papírsárkány készítés és kaspó dekorálás a kreatív kedvű gyerekeknek és felnőtteknek. Június 19-én pénteken 10 és 16 óra között találkozzunk a helyszínen.
0: A Sláger FM műsorvezetője Kisorsi Kisó is ott lesz, és meglepetésekkel készül a legnagyobb slágerek társaságában. Hangulódjon a nyárra a Sláger FM-mel, és élvezze az élményekkel teli hétvégét.
1: Praktiker Veszprém, Tirát Kármel utca 6. Praktiker. Meg tudod csinálni.
6: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
7: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
8: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadibéj és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
1: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
9: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük! A reklám után.

0: Gyógyszermaradványokat mutattak ki a Balatonban. Elindult az első antaliai charterjárat a sármelléki Hévíz-Balaton repülőtérről. Különleges zenei élménnyel várja a látogatókat a múzeumok éjszakáján a Pannonhalmi Főapátság. Üdvözlöm Önöket, Szendőfi Bori vagyok. Országos közúti ellenőrzést tart a rendőrség június 15-e és 21-e között. Az egyhetes ellenőrzés részeként június 19-én reggel 9-től 24 órás alkohol- és drogmaraton ellenőrzést is végrehajtanak, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság. A Roadpol éves ellenőrzési terve alapján végrehajtott akcióban a rendőrség kiemelt figyelmet fordít az ittas vagy bódult állapotban közlekedő járművezetők kiszűrésére. Az ellenőrzések célja a közlekedésbiztonság javítása és a közúti balesetek megelőzése. Gyógyszermaradványokat, hormonokat és egyes kábítószerek nyomait is kimutatták a Balaton vízgyűjtő területén egy tudományos vizsgálat során. A kutatók 134 vegyületet elemeztek, amelyek között 69-et azonosítottak a mintákban. Az ökológiai kockázatértékelés szerint a legnagyobb veszélyt a diklofenák nevű gyulladás csökkentő, valamint egyes ösztrogén hormonok jelentik a tó élővilágára. A vizsgálat koffeint és antidepresszánsok maradványait is kimutatta. A szakemberek ugyanakkor hangsúlyozták, hogy az ökológiai kockázat nem jelent közvetlen egészségügyi veszélyt is a fürdőzőkre. A kutatás szerint a Kis-Balaton természetes szűrőként csökkenti számos szennyező anyag koncentrációját. A szakértők a vizsgálat kapcsán arra figyelmeztetnek, hogy a lejárt gyógyszereket ne a lefolyóba öntsük, hanem a gyógyszertárak gyűjtőpontján adjuk le. Elindult az első antáliai charterjárat a sármelléki Hévíz-Balaton Airportról. A török Tailwind légitársaság repülőgépe csaknem teljes kihasználtsággal, 99,5%-os telítettséggel szállt fel szombaton. Az Itaka Magyarország tájékoztatása szerint a járatok szeptember 19-éig heti rendszerességgel közlekednek a török üdülővárosba. A 168 férőhelyes gépekkel a szezon során több mint 2300 utast tudnak szállítani. A szervezők szerint a nyugat-magyarországi utasok számára sármellék kényelmes alternatívát jelent a nagyobb repülőterekkel szemben. Különleges zenei élménnyel várja a látogatókat a múzeumok éjszakáján a Pannonhalmi Főapátság. Június 20-án három mintegy 300 éves orgona szólal meg a főapátsági könyvtárban, Kis Zsolt és Sós Gábor orgonaművészek előadásában. A koncert műsorában a barokk zene kiemelkedő szerzőinek alkotásai szerepelnek, köztük Johann Sebastian Bach művei. A hangverseny különlegessége, hogy két történelmi orgona egyszerre, párbeszédszerűen is megszólal. A programot megelőzően barokk műkincseket bemutató tárlatvezetést is tartanak, amely betekintést nyújt a 18. századi szerzetesi életvilágába. Június 26-a és 28-a között 11. alkalommal rendezik meg Veszprémben a Református Egyházi Napok Dunántúl Fesztivált. A háromnapos esemény közel 100 programmal, koncertekkel, előadásokkal, színházi produkciókkal és családi rendezvényekkel várja az érdeklődőket. A fellépők között ott lesz a Queen Bee, a Honey Beast, a Hiperkarma, a Budapest Bár, az Irie Mafia, valamint Bogányi Gergely zongora művész is. Új műfüves labdarúgópályát avattak Ősiben. A 20x40 méteres létesítmény a Magyar Labdarúgó Szövetség támogatásával valósult meg, és elsősorban az utánpótlás nevelést szolgálja. Az ünnepélyes avatáson a település vezetői és a sportkör képviselői is hangsúlyozták. A fejlesztés lehetővé teszi, hogy a fiatalok egész évben az időjárástól függetlenül készülhessenek. Az új pálya az Ősi sporttelepen kapott helyet, és jelentős segítséget nyújt a helyi labdarúgó élet további fejlődéséhez.
1: Köszönjük szépen a híreket, jön a meteorológiai előrejelzés. Holnap a képződő gomoly felhők mellett általában sok napsütésre van kilátás, estétől azonban nyugat felől megvastagodhat a felhőzet, estig elvétve, napnyugta után pedig egyre növekvő eséllyel pattanhatnak ki záporok, zivatarok, amelyek környezetében a légmozgás is megélénkül majd. Reggel 15-16 fokban indulunk otthonról, délutára pedig 27-28 fokot ígérnek a meteorológusok. Szerdán még tovább emelkedik a hőmérséklet, akkor akár 30-31 fok is lehet. Nézzük, mi vár az úton lévőkre. Tart a helyszínen és a Szerémi úton a Prielle Kornélia utcánál, ezért az egyes villamos helyett jelenleg a Budafoki út, Dombóvári út és a Kelenföld vasútállomás között pótlóbusz közlekedik, de történt egy újabb baleset a Kőbányai úton kifelé az Orci tér után, itt csak a buszsáv járható, és baleset nehezíti a haladást az Üllői úton kifelé a Népligeti felüljáró után a belső sávban, de helyszínelnek még a Helsinki úton is befelé a Csepeli átjárónál a belső sávban, úgyhogy itt is figyelmesen közlekedjenek. Az M5-ös autó autópályán Budapest felé a 91-es Kecskemét dél és 86-os Kecskemét nyugat csomópontok közötti szakaszon korábban kigyulladt egy munkagép, a 87-es kilométernél megállították a forgalmat, az oltási munkákat mostanra befejezték, de a helyreállítási és mentési munkálatok továbbra is tartanak, ezért a hatóságok a 91-es Kecskemét dél csomópontban kiterelik a járműveket az 5-ös főút felé, aki teheti, az már a 102-es jelű Kunszállás csomópontnál hajtson ki. Jó utat és balesetmentes közlekedést kívánok!
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: Indul már is a kívánság műsor, és benne Lina kérését teljesítem. Szia Kata, szeretnék küldeni Kingának és Karolinának egy dalt, Dásától az Austint, és üzenem nekik, hogy nagyon jó látni őket. Örömet csempésztek a délutánomba.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, és benne Major Dalaszolt, ez volt az All About the Money. Én pedig Kiskata vagyok, és egészen 8-ig szeretném az önök óhajait, csóhajait teljesíteni. Jöhetnek a kívánságok 06303030958, és hát közben érdemes fülelni, mert a koncertélmények nyara is folytatódik. Ki tudja, mikor jön egy újabb dal, ami páros koncertbelépőt hozhat valakinek. No de lassan itt a vakáció, és hát az első igazi szünidei programra nem is kell hétvégéig várni. Már ezen a héten szerdán várnak bennünket a fővárosi Szabó Ervin könyvtár Márai Sándor könyvtárában egy kis nyárköszöntő kézműves foglalkozásra. Természetesen gyerekeknek szól a program, ami egyébként ingyenes, és egy olyan tárgyat lehet elkészíteni segítséggel, aminek nagyon jó hasznát vesszük majd a nyáron. Színes szélforgót varázsolhatunk magunknak papírból. Micsoda móka ezt elkészíteni, és micsoda móka használni. Úgyhogy szerda délután a Márai Sándor könyvtárban lehet egy kicsit kreatívkodni, és lehet kreatívkodni zenekérések tekintetében is. Hú, de katifántos volt ez a mondat. 0630303958-as SMS számunkra írt nekünk Sanyi. Szia Kata, feldobná a hangulatom Fatboy Slim slágere. Na hát, Sanyi, már is forgatom neked a Rockefeller Skanket, de Andi kérését is teljesítem. Hello, Sláger FM, köszi, hogy a jó dalokkal segítettetek cseresznyét szedni most a magozás mellé. Kérnénk az Aha, Take a Me című számát. Hú, Andi, mi készül a magozott cseresznyéből? Remélem valami nagyon finom piskóta, én is ilyesmit terveztem a hétvégén, csak aztán elfogyott a cseresznye. Az Aha dala pedig már is forog.

0: Freddy Dalaforgot, ez volt a Pain and Glory itt a Sláger FM-en, és ez már a kívánság műsor, benne pedig megérkezett a stúdióba Ortutai Dóri. Szia, Dorci!
1: Szia, hát így teljesüljön minden kívánságot, hogy én itt vagyok. Most egy olyan hírt hozok, aminek apropója az, hogy a hétvégén már lesz, ahol 36-38 fok is lesz, tehát beköszönt
0: a
1: kánikula. Nos, hát minden évben eljátsza velünk a kánikula azt is, hogy ő a főnök az ágyban egyébként, nem? Vagy a lakásban. Mert hogy nem nagyon tudunk tőle aludni, ez jelentősen rontja az alvás minőségét. Nagyon fontos, azt mondják, hogy fontos nappal az árnyékolás, tehát hogy húzzuk be a redőnyt, ha van, vagy a sötétebb függönyöket húzzuk össze mindenképpen, kereszthúzatot éjszak elalvás előtt mindenképpen. Igen. Meg a páratartalmat is csökkenthetjük. Azt mondják, hogy lefekvés előtt langyos zuhany vízzel, és ez javítja a hőleadást. Bizony, és nem is mindegy az sem, hogy milyen az ágy betétünk. A memória habos matracok általában nagyon-nagyon rosszul viselkednek alattunk, mert azok csapdába ejtik a hőt, ezt mondják, és így még melegebb lesz. Szóval jövő héttől ez vár ránk, és csak azért hoztam ezt a színesebb hírt, hogy készüljünk fel csütörtöktől. Itt az igazi kánikula.
0: Szóval langyos zuhany, és valami lélekeresztő matrac, igen. És akkor ez meg a kereszthúzat elalvás előtt mekkora hasznos. Dorci, nagyon szépen köszönjük. Ezek nagyon hasznos tanácsok.
1: Jövök a hírekkel később.
0: Oké, 7 órakor várunk. Mi pedig megyünk tovább a kívánságokkal. Sziasztok, Lilla vagyok, és még dolgozom itt a virágok között. A héten ballagó kisdiákoknak küldöm a Kecei Gabriella című számát, és üzenem, szívesen kötök neki kis csokrot. Szoranyos, jön a dal.
2: A legnagyobb slágerek változatosan, csak a slágerek.

0: Itt a Sláger FM-en megnézzük, hogy hogyan hat ránk a mostani időjárás. A hétvégi hidegfront mostanra megszűnt, a fokozottan érzékenyek körében azonban még előfordulhat fejfájás, vérnyomás, ingadozás, holnapra azonban emiatt már nem tapasztalhatunk kellemetlen tüneteket, azonban a nagy napi hőingás és az egyre fokozódó hőség a következő napokban igencsak megterheli majd a szervezetünket, hogy a hétvégére ígérnek 36-37 fokot is a meteorológusok, úgyhogy készítsük fel erre a szervezetünket megfelelő táplálkozással és sok folyadékfogyasztással, és a következő napokban vigyázzunk a bőrünkre, mert holnap is a gyönyörű, ragyogó napsütésben erős lesz az UV-sugárzás. Holnap egyébként 26-27 fokot várhatunk. Nézzük, mi a helyzet az utakon. Befejeződött a helyszínen és a Szerémi úton, ugye a Prielle Kornélia utcánál történt korábban egy baleset, úgyhogy most már az 1-es villamos is újra a teljes útvonalon közlekedik. Viszont baleset történt a Hegyalja úton kifelé az Erzsébet híd után, itt sávlezárásra számítsanak. Baleset miatt a Kőbányai úton kifelé az Orci tér után csak a buszsáv járható, és még tart a helyszínen és a Helsinki úton befelé a Csepeli átjárónál a belső sávban. Erre is figyeljenek nagyon, és számítsanak rá, hogy az M5-ös autópályán Budapest felé a Kecskemét dél és a Kecskemét nyugat csomópontok közötti szakaszon korábban kigyulladt egy munkagép, és bár az oltási munkálatok befejeződtek, a helyreállítási és mentési munkálatok még tartanak, ezért a 91-es Kecskemét dél csomópontban a hatóságok kiterelik a járműveket az 5-ös főút felé, de érdemes már a 102-es jelű Kunszállás csomópontnál elhagyni a pályát. Vissza a fővárosba, az első kerületben a Hunyadi János úton a Donáti utca előtt a forgalom a parkolósávban halad, mert itt javítják a gázvezetéket, a Dráva utcában pedig a Kárpát utcánál sávelhúzás irányonként egy sáv járható közműjavítás miatt. Jó utat!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

A csodálatos Gloria Estefan énekelt nekünk Turn the Beat Around című dala forgott ez a Sláger FM, és benne szól a kívánság műsor, ahol önök dönthetnek arról, hogy milyen dalok forogjanak, írjanak, hívjanak vagy üzenjenek mobil applikációnkon keresztül. Mi pedig mielőtt tovább mennénk az üzenetekkel, megnézzük, hogy mi várható ezen a hétvégén Pilis-Szent Ivánon, mert egy fergeteges programmal készülnek. Június 19-én és 20-án, vagyis pénteken és szombaton rendezik a Napforduló Fesztivált. A rendezvény több helyszínen zajlik majd, és a szervezők célja, hogy minden korosztály találjon kedvére való programot. Pénteken este például egy mesés kaland vár bennünket az itteni tanösvényen, de lesz fáklyás gyermekrajz kiállítás a Szent Iváni iskola diákjainak is, a falu óvodásainak alkotásaiból. A Pilis-Szent Iváni fúvós zenekar térkoncerttel készül erre az estére. Majd lesz tűzgyújtás a tó tükrén, és este diszkó zárja a napot, aztán szombaton már korra reggeltől indulnak a programok, a csúcspont pedig az este 10 órakor fellobbanó mágia lesz majd, amivel megtámogathatjuk a napot. Szóval érdemes ellátogatni ezen a hétvégén Pilis-Szent Ivánra. Két csodálatos napot tölthetünk el itt. Most pedig Zsani kérését szeretném teljesíteni, ő Charlie és Király Linda játszom, ahogyan lélegzem című dalát küldi a barátnőinek, Bettinek és Trixinek. Tibi pedig azt írja, sziasztok, úton vagyok haza, a kicsi feleségemnek üzenem, hogy nagyon szeretem, és küldöm neki a Bon Jovi You Give Love a Bad Name című dalát, mert ez a közös kedvencünk. Nagyon jó dalválasztás, már is érkezik.

0: Hungry. This is Ed Sheeran.
1: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Ed Sheeran dala forgott, ez volt a Sapphire, és már is jönnek a friss információk Ortutai Dóritól, de előtte még gyorsan teljesítek egy kérést. Dia azt írja, nagyfiam Martin ma szuperül teljesített a vizsgán, úgyhogy hivatalosan is érett lett, küldöm neki a Kocintos című számot. Na hát ez az a dal, amit egy érettségiző nagyon megérdemel. Jó bulizást!

0: Műsorajánló. Idén nyáron Budapest megtelik zenével. Sting. Scorpions, One Republic, Duran Duran, Ricky Martin, Pitbull, Seal, Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei, egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Indul a nyári kerti és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Június 19-e és 21-e között kedvezmények, inspiráló ötletek, nyereményjátékok, valamint pénteken és szombaton családi programok is várják a Veszprémi Praktiker áruházban. Arcfestés, lufi hajtogatás, papírsárkány készítés és kaspó dekorálás a kreatív kedvű gyerekeknek és felnőtteknek. Június 19-én pénteken 10 és 16 óra között találkozzunk a helyszínen.
0: A Sláger FM műsorvezetője Kisorsi Kisó is ott lesz, és meglepetésekkel készül a legnagyobb slágerek társaságában. Hangolódjon a nyárra a Sláger FM-mel, és élvezze az élményekkel teli hétvégét.
1: Praktiker Veszprém, Tirát Kármel utca 6. Praktiker, meg tudod csinálni.
2: Dobd be hétfőket! Dobd be hétfőket! Dobd be hétfőket!
3: Juhéj! Kihagyhatatlan hétindító akciós pizzák a dompepe.hu webshopban. Wow, Dompepe, hétfőked!
4: Ugye tudja, hogy a Balatonparti álmok mindig valóra válnak. Töltődjön fel, kapcsoljon ki, élvezze a wellness 4 csillagos prémium minőségben, a megújult prémium hotel panorámában. A belső medence és sauna világ, a külső medence és a déli part minden pillanatban önt kényezteti. Valódi wellness, igazi nyár a Balatonpartján. Prémium hotel panoráma, az élmény új hulláma. www.premiumhotelpanorama.hu.
5: Kövesse a törvényalkotást egyszerűen, közvetlenül a nappaliából. Keresse a Parlament TV-t kábelszolgáltatója kínálatában.
6: Rabszolga vagy a saját cégedben? Semmire nem marad időd? Ha nem vagy benne a cégnél, semmi sem működik? Ismerős? A Mini CRM-mel, a magyar fejlesztésű ügyfélkapcsolatkezelővel örökre elfelejtheted őket. A mi rendszerünkkel a céged nélküled is tökéletesen működik, és a kollégák mindig tudják a dolgukat. Nincs több napi szintű tűzoltás, és vége a 14 órás munkanapoknak. Csináld hatékonyabban! www.minicrm.hu.
7: Passzív jövedelemre vágysz! Chocolate Brown Solarium Franchise, ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért, kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók, www.ledsoli.hu.
8: Laci, tudod, mi hiányzik a kertünkből?
9: És mi hiányzik, Anna?
8: Medence. Közeleddek a forró napok, és jó lesz a hűvös vízben fürdeni. Mondd csak, ismerd be! Neked is tetszik, ugye?
9: Igen, tetszik. De hol találok neked ilyen medencét, Anna?
8: Már utána is néztem. Van miből válogatni?
10: Mercury Market. Lakberendezés és kertépítés egy helyen. Hatalmas választék, rengeteg kedvező ajánlat. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
0: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
11: 8 évben maximálta a parlament a miniszterelnöki tisztség időtartamát. Megszűnik a Bors és 3 megyei napilap, a MediaWorks több online oldalt is leállít. Felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték a karateedzőt, aki felrúgott egy kisfiút a Szolnoki Kalandparkban. Köszöntöm Önöket, Ortotai Dóra vagyok. Elfogadta az országgyűlés az alaptörvény 16. módosítását, amely 8 évben maximálja a miniszterelnöki tisztségben eltölthető időt. Az új szabály értelmében a jövőben nem töltheti be a kormányfői pozíciót az, aki korábban összesen már legalább 8 éven át vezette a kabinetet. E 8 éves időtartam számításakor az 1990. május 2-a vagy azután betöltött miniszterelnöki megbízatást kell figyelembe venni. Az elfogadott javaslatban foglaltak alapján Orbán Viktor már nem lehet Magyarország miniszterelnök. elnöke. A módosítás része a közérdekű vagyonkezelő alapítványok megszüntetésének előkészítése is, valamint a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetésének alkotmányos lehetővé tétele. A közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványoknak az állam által juttatott vagyona visszaszáll az államra. Az alaptörvény módosítása a kihirdetés utáni napon lép hatályba. A MediaWorks holnaptól felfüggeszti a Bors napilap, július 1-től pedig a Nógrád megyei hírlap, a Heves megyei hírlap és a Komárom-Esztergom vármegyei 24 óra napilap nyomtatott kiadását. A tartalmak ezután csak digitálisan lesznek elérhetők. A kiadó leállítja a riposzt.hu és a metropol.hu működését is. A MediaWorks szerint az előfizetőket tájékoztatják, új kiadványokat ajánlanak fel és visszatérítik a fennmaradó díjakat. A HVG értesülései szerint a cég akár 200 dolgozót is elküldhet, miután az állami hirdetések megszűnésével jelentős bevételt veszített. Egy év, három év próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte első fokon a szolnoki járásbíróság azt az 56 éves karateedzőt, aki 2024-ben felrúgott egy kisfiút a szolnoki kalandparkban. A férfit védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett súlyos testisértés kísérlete miatt találták bűnösnek, a kiskorú veszélyeztetésének vágya alól felmentették. 5 évre eltiltották minden karate tevékenységtől, nem oktathat és nem versenyezhet, emellett pénzbüntetést is kiszabtak rá. Az ítélet nem jogerős, az ügyész, a vádlott és a védő gondolkodási időt kért. A videó nyilvánosságra kerülése után a sportszakma már korábban kizárta a férfit, több korábbi tanítványa pedig erőszakos viselkedéssel vádolta meg. Befejeződött az ország legöregebb városháza épületének felújítása Esztergomban. A közel 300 éves barokk városházán 2023. októberre óta kicserélték a tetőfedést, felújították a homlokzatot és a nyílászárókat, új szigetelést és panoráma felvonót építettek be. A homlokzatra 2 új szobor került, valamint megújult az udvar és a belső terek jelentős része, és bemutatták az épület új 25 harangpulláló harangjátékát is a szombati átadón. Újraindulhat az Iparművészeti Múzeum rekonstrukciója, miután a kormányváltás után a Közlekedési és Beruházási Minisztérium, valamint a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős minisztérium első közös feladata lett a Lechner-ödön tervezte épület felújításának előkészítése. A Rád György villában megnyílt az Iparkodjunk Lechner pop-up kiállítás, amely az Üllői úti főépület építéstörténetét, díszítő elemeit és a rekonstrukció terveit mutatja be. A múzeum 2017 óta van zárva. A tárcák szerint a cél az, hogy az intézmény a lehető leghamarabb újra működhessen. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
12: Dorci, köszönjük szépen a híreket. Már is ránézünk a meteorológiai előrejelzésre. Hát jön a kánikula, már holnap igen meleg lesz odakint, holnap utántól pedig 30 fok fölött alakulnak a napközbeni csúcsok, úgyhogy készüljünk a hőségre. A holnap reggelünk 15-16 fokkal indul, a legmelegebb órákban pedig 27-28 fok várható, egész nap derült lesz fölöttünk az ég, csupán napnyugta környékén jelennek meg fölöttünk felhők és az esti órákban zápor eső, zivatar várható, ez még hoz egy kis enyhülést, de aztán szerdán 30-31 fok körül tetőzik a hőmérséklet, csütörtökön pénteken 33-34, szombaton vasárnap pedig 35-38 fok lesz. Szétnézünk az utakon. Helyszínelnek a Hegyalja úton kifelé az Erzsébet híd után, itt sávlezárásra számítsanak, és továbbra is tart a helyszínen és a Helsinki úton befelé a Csepeli átjárónál a belső sávban, úgyhogy itt is lelassult a haladás, de ezt leszámítva már egészen jól lehet közlekedni a fővárosban. Arra azonban figyeljenek, hogy lezárták a félútpályát a 22. kerületben a Szabadkai utcában, az Áron utca és a Borszőlő utca között, mert javítják a vízvezetéket, a váltakozó irányú áthaladást jelzőlámpa segíti, és lezárták a félútpályát a 12. kerületben, a Diósárokban, a Szent János kórház közelében, mert javítják a vízvezetéket. És van 2 előrejelzésünk az egyik városon belül. Este 8 órától lezárják a Gyömrői úton kifelé, Szemeretelep vasútállomásnál a külső sávot burkolatjavítás miatt. Városon kívül pedig az M0-ás autóút keleti szakaszán az M5-ös autópálya felé, Nagy Tarcsa térségében, éjszakai munkavégzés keretében a burkolat repedéseit öntik majd ki. Az 58-as és 55-ös kilométer között a belső sávot mozgó tereléssel zárják le, úgyhogy az éjszaka autózók itt legyenek figyelmesek. Jó utat!
13: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
14: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
12: És folytatódik a kívánság műsor. Szia Kata, Dominika vagyok, és egy Valhalla számot szeretnék kérni. Dominika, remélem tetszeni fog a város szemei, mert már is ezt forgatom neked. Luce pedig azt írja, hogy Charlie Puttól az Attention-t küldi mindenkinek, aki szereti.

0: Sláger FM-et. Minden nap hallgatlak titeket.
1: Ez a Sláger FM. Budapesten 95.8, Veszprémben a 103.1.

Ez a Sláger FM, és önök a kívánság műsort hallgatják. Billy Ocean zenélt nekünk a Get Out the Dreams, Get Into My Car után. Mielőtt újabb üzeneteket osztanék meg önökkel, egy pénteki programot szeretnék ajánlani, mert hogy ugye ezen a héten nem csak az érettségizőknek, de mindenkinek véget ér a tanév, aki suliba jár, kitör a vakáció, és hát ugye a művészeti iskolák ilyenkor meg szokták mutatni, hogy milyen csoda tehetséges gyerekek járnak hozzájuk. A Józsa Tamás zenesuli növendékei például egy különleges koncerttel készülnek péntekre, ami egy sziporkázó, vérpesdítő, eleven zenei élmény lesz. A koncerten a fellépő diákok személyre szabott alkotásokat adnak elő, amelyek a tanórák során az egyéni igényeiknek megfelelően születtek, és ezt pénteken bárki megnézheti a Csillaghegyi Közösségi Házban. Remek srácok, lenyűgöző produkciók, legyünk kíváncsiak rájuk, tehát a Csillaghegyi Közösségi Házban most pénteken, a belépés pedig természetesen ingyenes a programra. Itt a Sláger FM-en pedig már is nézem az SMS-eket. Sziasztok, Márk vagyok, szerelmemnek hangának kérek egy számot, Alex Warrentől az Ordinary-t. Nagyon jó ez a dal, úgyhogy hangának szól már is, de előtte itt van Robi üzenete. Szia Kata, Petrának kérem Shania Twain-től a Don't Impress Me Much című számot, és üzenem, jó utat kívánok neki, hiányozni fog a melóból. Petrának akkor én is jó utat kívánok, Shania Twain dalát pedig már is forgatom.

Sláger FM. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan. Változatosan. Változatosan.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan és benne az Ordinary forgott Alex Warren dala. Ez pedig a kívánság műsor, és hát most, hogy itt a nyár és a következő napokban egyre melegebb lesz az idő, az ember lelki szemei előtt megjelenik a Balaton és a balatoni ételek. Na hát idén is keresik az év strand ételét a Balatonnál. Sőt, idén új kategóriával gazdagodott a verseny, a legjobb beach food palacsintát is díjazni fogják. Az új palacsinta kategória célja pedig az, hogy ösztönözze a térség minőségi, ötletes és korszerű palacsinta kínálatának fejlődését. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy idén milyen strandételek fognak diadalmaskodni, de lássuk a kívánságokat. Sziasztok, Tündi vagyok, Lacinak kérem Raven Lenny-től a Love Me Not-ot. Oké, már is érkezik Tündi a dal Lacinak. Gabi pedig csak annyit írt, hello, egy Valmar számot lehet kérni. Természetesen, Gabi, lehet, úgyhogy már is jön a színvak.
1: Csak

0: Jön az időjárás jelentés itt a Sláger FM-en. Igaz, az igazi dinnye szezon odébb van még egy kicsit, de dinnye érlelő meleg érkezik a következő napokban. Folyamatosan emelkedik a napközbeni hőmérséklet, szerdától pedig át is lépjük majd a 30 fokot, és gyönyörű napsütéses időt ígérnek minden napra a szakemberek, bár holnap az esti órákban jöhet egy-egy futó záporzivatar. Holnap még kellemes 27-28 fok lesz, szerdán 30-31, csütörtökön pénteken 33-34 fok várható, hétvégén pedig tetőfokára ér a kánikula 35-37 fokkal, úgyhogy készüljenek legyezővel, sok folyadékkal és szalmakalappal napszemüveggel is. Nézzük, hogy áll a forgalom. Szerencsére most arra befejezték a helyszínelést a Hegyalja úton, ugye kifelé az Erzsébet híd után történt korábban egy baleset. Itt most már zavartalanul halad a forgalom, csak úgy, mint városszerte, azonban még a Hungária körgyűrűn és a Nagykörúton szakaszonként tapasztalható némi torlódás. Lezárták a félútpályát a 22. kerületben a Szabadkai utcában, az Áron utca és a Borszőlő utca között, mert javítják a vízvezetéket, a váltakozó irányú áthaladást jelzőlámpa segíti. A 10. kerületben a Sörgyár utcát zárták le a Bodza utca és a Kada utca között, mert gázvezetéket javítanak, a 17. kerületben pedig a Rákoskert sugárúton, a Ráspoly utcánál félpályás az útzár, mert itt beszakadt az útpálya. Tart a vasúti híd felújítása és átépítése a Rákóczi híd Budai híd főjénél, a Szerémi úti fel- és lehajtóban lezárták a külső sávot, a Budafoki úton pedig a Rákóczi hídnál a kifelé vezető oldalon a jobbra kanyarodó sáv és a járda nem használható, míg a Bartók Béla úton a Tétényi útnál befelé lezárták a buszsávot, kifelé pedig útszűkületen kell áthajtani. Jó utat és balesetmentes közlekedést!
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Ilyen összerelem mindig elveszi egy kicsit az eszünket. A Cardigans-tól szólt a Love Fool itt a Sláger FM-en is. Tudják mi az, ami még elveszi a fejünket? Az őrítően lila levendula, amiben végre gyönyörködhetünk. Sőt, még a városból sem kell kimennünk, a csodás levendula mezőben gyönyörködjünk, hiszen 4 évvel ezelőtt megnyílt Újpest égköve, az Újpesti Levendula Park, ami azóta is a kerület egyik legkedveltebb pihenőhelye. Egy olyan zöld oázis, ami most inkább lila, és eszméletlen az illata. Az ingyenesen látogatható kertet sétáló ösvények, pergolák, lila padok, fehér ülőkavicsok teszik különlegessé, és igazán csalogatóvá, sőt, selfie pontok is helyet kaptak a parkban, ahol a levendula látványa különleges lila hangulatot varázsol. A fényképezéshez nagyon sok barátom posztolt az elmúlt napokban itt készült fényképeket, úgyhogy önök sem maradjanak ki ebből. A következő napokban feltétlen látogassanak el az Újpesti Levendula Parkba. Mesés élmény lesz itt, a Sláger FM-en pedig kérjék a kedvenc dalaikat. 0630303098. Kriszti azt írja, hogy Wolf Kati Erre táncolj című dalát szívesen meghallgatná, én pedig szívesen lejátszom ezt a dalt, azonnal érkezik, de előtte Szilvi kérését teljesítem. Hello Kata, Petinek szeretném küldeni Chrisre a The Road to Hell című számát, most indul haza a munkából, üzenem, hogy vezessen óvatosan. Lehetne ennek a dalnak az is a címe, hogy The Road to Home, már is Chrisre énekel. Well,

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, és benne Wolf Kati dalaszolt, ez volt az Erre táncolj, és lassan vége a kívánság műsornak, már csak egy üzenet van itt előttem, ez pedig Lídiától érkezett. Kedves Kata, szeretném kérni a Nézzük meg fentről Orosházát, segíts légy szíves, kinek a dala? Köszönöm, Lídia. Ez Geszti Péter új dala, a Mindenki legyen rohadt gazdag. Ebben szerepel, hogy megvesszük okosba a NASA-t, fentről nézzük így Orosházát, VIP leszünk, minek lista, aki itt van, mind űrturista. De az óra zárásaként hallgassuk meg inkább Geszti

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Indul a nyári kerti és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Június 19-e és 21-e között kedvezmények, inspiráló ötletek, nyereményjátékok, valamint pénteken és szombaton családi programok is várják a Veszprémi Praktiker áruházban. Arcfestés, lufi hajtogatás, papírsárkány készítés és kaspó dekorálás a kreatív kedvű gyerekeknek és felnőtteknek. Június 19-én pénteken 10 és 16 óra között találkozzunk a helyszínen.
0: A Sláger FM műsorvezetője Kisorsi Kisó is ott lesz, és meglepetésekkel készül a legnagyobb slágerek társaságában. Hangulódjon a nyárra a Sláger FM-mel, és élvezze az élményekkel teli hétvégét.
1: Praktiker Veszprém, Tirát Kármel utca 6. Praktiker, meg tudod csinálni.
0: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik, legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg, teljesíteni a küldetést.
2: Runner futár, az én hősöm.
0: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
3: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
4: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
5: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
0: Töltse le a Sláger FM alkalmazást, és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
6: Új e-mail, nézzük csak. Ja, persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
1: A Sláger FM-et hallgatja.
0: Ha megkeresik online vagy telefonon,
1: kérjük, mondja el. Sláger FM.
0: Köszönjük! A reklám után!

0: Eltűnt Veszprémből az aszbeszt gyanús kőzúzalék. Idén is lehet kérni a szünidei gyermekétkeztetést Veszprémben. Durva gyorshajtáson kaptak egy ferrárista 77-es úton. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Eltűnt Veszprémből az aszbeszt gyanús kőzúzalék. Miután a polgármester nyilvánosságra hozta, hogy hova került a városban az aszbeszttel szennyezett osztrák bányából származó kőzúzalék, valamint felszólította a vállalkozót, hogy mihamarabb intézkedjen. Péntekre már el is tűnt a Török Ignác utcai ingatlan elől a kőzúzalék, számolt be a Vehír. Porga Gyula polgármester a múlt héten adott részletes tájékoztatást, hogy ki és hol használhatott osztrák eredetű, aszbeszttel szennyezett kőzúzalékot, és azonnali intézkedést ígért a helyzet megszüntetésére. Ez péntekre a jelek szerint révbe ért, ugyanis az érintett ingatlan elől eltűnt a korábban kiszórt kő. Idén is lehet kérni a szünidei gyermekétkeztetést Veszprémben. Az önkormányzat a nyári szünidőben ebédet biztosít a hátrányos helyzetű és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számára 5 hónapos kortól 18 éves korig. Az ingyenes ebéd június 22-e és augusztus 19-e között összesen 43 munkanapon vehető igénybe. Az étkezést a veszprémi SC Jendrasik Venesz Technikumban biztosítják, hétköznapokon 11 óra 30 és 13 óra között, illetve szükség esetén elviteles ételhordóban is kiadják. Az igényeket a polgármesteri hivatalban kell jelezni. Ferrarival gyorsult le egy Suzuki-t egy autós Veszprém vármegyében. A 77-es úton 143 km/órás tempóval mérték be a rendőrök a Ferrari F8 Tributót, amely a felvételek készítésének pillanatában éppen egy Suzuki S-Cross-t előzött. Mivel azon a Balaton felvidéken futó útszakaszon legfeljebb 90 km/órával lehet közlekedni, a sportautó így a megengedett sebesség közel másfélszeresével haladt. A jelenlegi jogszabályok szerint ezért a sofőrre 140 ezer forintos bírság vár. A rendőrség ismételten felhívta a figyelmet, hogy a megengedett sebességhatárokat előzéskor is szigorúan be kell tartani. A nagy tempó nem csak a sofőrre, hanem minden közlekedőre közvetlen veszélyt jelent, olvasható a Veszprém vármegyei rendőrség Facebook posztjában. A 77-es számú főúton egyébként rendszeresek a rendőrségi ellenőrzések és a védakamerák, így az objektív felelősség elve alapján a bírságok helyszíni intézkedés nélkül is automatikusan érkezhetnek. A megszokottnál jóval hangosabb lehet a június a Bakony térségében a Magyar Honvédség nagyszabású kiképzései miatt. A Hajmáskéri, Gyulafirátóti, Bakonykúti és Tótvázsonyi gyakorlótereken éles lövészetek, aknavetős gyakorlatok, drónos kiképzések és ejtőernyős műveletek zajlanak, több esetben az éjszakai órákban. A hónap végén kezdődik a Brave Warrior 2026 nemzetközi hadgyakorlat, amely repülőgépek, helikopterek és drónok részvételével július közepéig tart. A legnagyobb katonai mozgás június 22-e és július 12-e között várható, amikor több gyakorlat párhuzamosan zajlik a térségben. Nyílt napot tart június 17-én a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat Veszprémi Befogadásháza a hajléktalan ellátás bemutatására. A szervezet célja, hogy az érdeklődők közvetlenül is megismerhessék az intézmény mindennapi működését és az ellátottak élethelyzetét. A látogatók 10 és 12 óra között bejárhatják az intézményt, találkozhatnak a munkatársakkal és az ellátottakkal is, akik saját történeteiken keresztül mutatják be az újrakezdés lehetőségeit. A program részeként közösségi foglalkozásokba és művészetterápiás bemutatókba is betekintést nyerhetnek az érdeklődők. A szervezők szerint fontos, hogy a hajléktalanságról alakított képet személyes tapasztalatok árnyalják, és csökkenjenek az előítéletek.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. Sláger

0: A Back to Black Dallas-t, ez volt az akár péntek, akár szombat, hát remélem, hogy hasonlóan jó a hangulatuk hétfő este is. Én Kiskata vagyok, és önök továbbra is a Sláger FM-et hallgatják, benne pedig érdemes fülelni, mert folytatódik a koncertélmények nyara, bármikor jöhet egy olyan dal, ami koncertbelépőt ér. Sőt, reggel érdemes fülelni a hablatjátékunkra is, hiszen ha sikerül kitalálni, hogy mit énekel Cilla, akkor még Horváth Tomi koncertjére, no meg az Edda Művek szimfonik koncertjére is eljuthatnak. No de ha már sláger reggel, ma Pordán Petrához és Somogyi Zolihoz egy műsorvezetőtárs is csatlakozott, Nagy Kristóf Bozont énekes zenész, és hát beszélgettek emlékezetes pofátlanságokról, mert ugye vannak helyzetek, amikor az ember egyszerűen nem hisz a szemének. Hallgatóinktól azt kérdezték, hogy önökkel történt-e már ilyesmi, vagy voltak-e már szemtanúi óriási pofátlanságnak?
1: Szerintem megvan a nyertesünk, srácok, de lehet még a pofátlanság ott tudja valaki überelni. Anna Mária azt írta a Facebookon: sziasztok, az esküvünk estéjén a sógoromék előálltak, hogy a menyasszonytánc összegét kölcsön kérik egy évre, mert ők építkeznek. Se köpni, se nyelni nem tudtuk.
2: Ez nem pofát, ez vicces. Ez meg mi? Nem tudom, ez már annyira...
1: És ők komolyan gondoltak. De! De itt szép. Van feketén fehéren. Ez mi?
3: És odaadták végül?
1: Nem hiszem.
2: Érdekes. Györgyi, neked mi jut eszedbe, ha azt hallod, pofátlanság? Jó reggelt!
3: Jó reggelt!
4: Sziasztok, jó reggelt kívánok mindenkinek! Hát velem az történt, hogy olyan 25-26 évvel ezelőtt szerettem volna venni egy lakást, ketten maradtam a kislányommal, és így a szüleim közelében hallottam, hogy van egy eladó lakás. Meg is beszéltük a tulajdonossal, hogy akkor mikor megyünk az ügyvédhez. Elmentünk, nálam volt a foglaló. Az ügyvédnő valamilyen problémát talált a tulajdoni lapon, és kérte, hogy ezt is ezt javítsa ki, velem ugye nem közölte, hiszen nem rám tartozott. Uh-huh. És ez olyan terbecsütörtök magasságában lehetett, és hétfőn fölhívott a úriember idézőjelbe, hogy aha, eladtam a lakást. Oh. Hát én bennem megállt az ütő, de hát nem volt mit tenni. Sajnos. Ennél nagyobb pofára esés, nem
1: és
4: szeretnék
1: volt,
4: az életbe.
1: Mi volt a magyarázat, hogy miért csinálta ezt?
2: Szerintem valaki többet fizetett érte.
4: Nem volt magyarázat.
1: De nem volt, de uh-huh. Te bájos ember, nem. Egyen meg a szemét. Köszönjük, Györgyi!
2: Jó utat kívánunk, mert halljuk, úton vagy.
1: Szép napot!
4: Igen, sziasztok!
2: Közben miért forgatod a szemed? Újabb üzenet?
1: Hát igen, azt írja nekünk Évi, sziasztok, jó reggelt, Nász úton voltunk, Dalmáciába utaztunk, szervezett út, busznyi magyar. A helyszínen a házigazda a lefoglalt szobák felét akarta csak ideadni nekünk. Egy kisgyermekes családdal akart összebútoroztatni bennünket, úgyhogy mi Nász úton voltunk. Ott eldurrant az agyam, elkezdtem kihúzni a fiókokat, megtaláltam a szobák kulcsait és kiosztottam. A házigazda felbőszülten nekem akart rontani, voltam akkor 50 kiló, mi magyarok azonban összezártunk, és utána a következő napokon már nevetett és minden reggel Rakival köszöntött minket, nekünk ez annyira nem volt vicces, pláne az, hogy kétszer akartak volna kiadni a szobákat. Azért ez is.
3: Nem hangzik rosszul, igen.
2: És állatorvosunk Marci írja még, pofátlanság témakörben, amikor a kolléganőm a beírt mínusz órákból egyszerűen függőleges vonalakkal plusz órákat csinált. Ez a lebukás kategóriába is belefér, ez komoly.
1: Ez gyönyörű.
0: A reggel kitett poszt alatt egyébként egész nap érkeztek a hozzászólások és a megdöbbentő történetek, úgyhogy érdemes azokat is átbogarászni, hogyha van egy kis idejük így este felé. Holnap reggel pedig indítsák a napot ismét Pordán Petrával és Somogyi Zolival. Most pedig a Vétek dalával megyünk tovább, Szóla visszahúz a szívem.

0: le mellém.
1: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, ez volt a tankcsapda dala, az Ülj le mellém. Most pedig leülünk a Velencei tó partjára, ugyanis szakemberek riasztó figyelmeztetést adtak ki, úgy tűnik megdőlhet idén a vízállás negatív rekordja a Velencei tónál, sőt ez egyre inkább elkerülhetetlennek tűnik, hiszen a nyári párolgási időszak még csak most kezdődik, kritikus állapotba került a Velencei tó, a vízszint hetek óta gyorsan csökken, míg május elején 67 centi volt a vízállás, május végén Agárdnál már csak 62 centit mértek. Mára pedig a helyzet még tovább romlott, a vízszint már csak néhány centire van a valaha mért legalacsonyabb értéktől. Június 10-én az agárdi vízmérce mindössze 56 centit mutatott. 53 egyébként a negatív rekord, ezt 2022. szeptemberében mérték. Na hát ez az a rekord, amire egyáltalán nem vágyunk. A vízállás egyébként az élővilágot is veszélyezteti, amellett, hogy látványos probléma is, persze a fürdőzők, hajósok, horgászok, sportolók, túlparti vállalkozások életét is nehezíti, de a halállomány és a nádasok is veszélybe kerülnek a csökkenő vízszint miatt. No, aki tud valami jó kis esőtáncot, az most mindenképpen járja el. Én pedig hozom alá a zenét, jön Dérheni, és az Ég veled.

0: Ez volt a Láger Gődala itt a Sláger FM-en, ha tör ki a csendből, és ma este 10 órakor jelentkezik majd a Slágerkult Esmiller András műsora, benne pedig G. Horváth László lesz az egyik vendég, aki az Anima napok apropóján érkezik. Június 19-e és 21-e között ugyanis első alkalommal rendezik meg az Anima napokat az Óbudai Társaskörben. Ezen a háromnapos kamarazenei fesztiválon lesznek koncertek, pódiumbeszélgetések, mesterkurzusok és szakmai találkozások 10 után, meghallgathatjuk a részleteket is, de most belefülelünk a beszélgetésbe.
1: Gyakorlatilag egy háromnapos rendezvénysorozattal készülünk, Anima napok lesz a címe, ez egy ilyen vonóskamarazenekaros műhely. Tulajdonképpen az elképzelése az, hogy vonóskamarazenekaros találkozót szerettem volna létrehozni, és egy picit ez átalakult, kibővült. De hát már egy régi vágy volt, hogy tulajdonképpen ugye 2010-ben volt az első bemutatkozó koncert június 20-án a Társaskörben, és évről évre ott minden évben tartunk egy születésnap évad záró koncertet. És itt folyamatosan Óbudán, ott a Társaskörben, és folyamatosan valami innovatív új ötlettel szerettünk volna előállni, tehát ez ilyen születésnapi koncert volt, ahol először nekünk írott művet játszottunk, vagy az első összművészeti koncert egy születésnapi koncert volt, és annyi ötlet tornyosult, hogy tulajdonképpen ez már egy koncertben nem fért bele, úgyhogy idén úgy döntöttünk, hogy egy háromnapos rendezvénysorozatot csinálunk.
2: Tehát mindig valamit kitalálsz.
1: Hát muszáj, igen, mozgalomban maradni, tehát
2: most a hallgatóknak
1: vágy az szükséges.
2: Bocsáss meg, a hallgatóknak mondom, hogy de ezt úgy találod ki, hogy mellette egyébként napi szinten dolgoztok.
1: Hát igen, igen, ugye gyakorlatilag a szabadidőben nem áll le az embernek az agya, hanem akár egyébként
2: próbálni, hogyha valami...
1: Nem nagyon. Direkt módon oda kell figyelni rá, hogy na akkor most ne foglalkozzak ezzel vagy azzal.
2: De az se jó.
1: De akkor is néha megy egy háttérben egy kis zene a fejembe, vagy valami, vagy tényleg eszembe jut egy régi dallam, akkor műsorokon gondolkodok. Szóval egy napi 24 órában gyakorlatilag az Anima muzicével, illetve a kamarazenekaros repertoárral foglalkozok valamilyen módon.
2: Na, hát na ez nekünk jó, egyébként a közönségnek. Tehát csinált.
1: Hát bízom benne. Igen.
2: Csinált, csak így tovább. Az, hogy három nap. Miért pont három?
1: Hát gondoltam, hogy egy hétvége, a szép keret.
2: Az igaz, jó.
1: A 20-a az most idén szombatra esett, úgyhogy pénteken kezdünk a 20-át megelőző napon. És hát ami az alapkoncepció volt, hogy vonóskamarazenekarok között legyen egy szakmai fórum. Kétféle megjelenése is lesz az Anima napokon. Szóval rögtön 19-én 4-kor azzal kezdjük, hogy meghívtam a működő kamarazenekaroknak a vezetőit. Tavaly egyszerre már volt példa, és egy beszélgetés, egy kerekasztal beszélgetésben fogunk a jelenlegi helyzetről, a jövőképről beszélgetni, a különböző kamarazenekar struktúrákról, melyik az, ami jó működőképes, és ez délután 4-kor egy ilyen nagyon jó másfél órás beszélgetés, ez tulajdonképpen megadja majd az alaphangot az egész hétvégének, mert hogy akkor hogyan tovább, merre tartson a vonós kamarazenekari hagyomány, ez egy lényegében egy hungarikum már csökkent az európai tendeket, hogyha megnézzük maga a vonós kamarazenekaros műfaj, és mi ezt nagyon szeretnénk megtartani, és egy csomó érték van benne, és ezeket az értékeket most ki szeretnénk domborítani, és megmutatni, hogy bizony milyen hasznos, hogy vannak ilyen formációk. Úgyhogy ez nagyon fontos. És hát tulajdonképpen ezt a gondolkodást továbbfűzve meg is hívtam erre az eseményre két kamarazenekart is, kettős felet, hogyha lehet így mondani, hiszen az Eranova kamarazenekar egy fiatal formáció, aki fog játszani szintén saját koncerttől, illetve a budapesti vonósok is fog játszani majd egy koncertet az esemény sorozaton, és hát egy ifjúsági zenekart is meghívtam, a Solti György zeneiskolának a zenekarát, egy tücsök zenekart, akik egyedül is fognak játszani, mi bekapcsolódunk majd a program közben az Anima muzicével, és aztán a végén közösen is előadunk majd egy számot, és ez ilyen nagyon szépen fogja megmutatni ezt az ívét, hogy akkor hát miből lesz a cserebogár, tehát hogy honnan indulnak a tücsök zenekarok, az is nagyon fontos, hogy a magyar zeneiskolai rendszer az egész világon páratlan, hogy ez megvan, és ezt óvni kell és ápolni kell, és tovább fejleszteni, hogy ez működőképes tudjon maradni, és hát ezekben a zeneiskolákban ott találkozik először igazi kamarazenekarral a ifjú zenész palánta. Én magam is nagyon sokat játszottam Járdai Pál zeneiskolában, második kerületben, ilyen vonós kamarazenekarban, és bizony már ott megérintett a közösségi együttlét, hogy akkor valami egészen más születik, hát sokkal vonzóbb volt, mint négy fal között egyedül gyakorolni.

0: van, és aztán kiállni a színpadra, megmutatni a nagy érdeminek, hogy mire jutottam, mint amikor egy munka folyamatban ott együtt közösen ki tudjuk találni, akár egy karmester irányításával is. Szóval ez valahol a gerince, de egy ilyen vonós műhelyt szerettem volna, ezért kamara koncertek is lesznek, a Kórosi Kvártett személyében egy már befutott vonós négyes, az majd egy remélhetően nagy sikerű koncertet Mozart és Bartók műveivel, illetve hát az első esemény 19-én, ott pedig az Anima Muzici Kamarazkar művészei mellett, ott Nagy Ervin és Kis Péter zongora művészekkel közösen fogunk egy kamarestet adni, és hogy az egészet valahogy keretezzen, minden koncertnek lesz egy olyan elnevezése, hogy egy legendás kamaratanáról neveztük el, lesz omázsa Wagner itt a Rolla János, Devics János, Mihály András, és a koncerteket megelőzően a kamaratanárokról egy kis pódiumbeszélgetésben fogunk hát megemlékezni az ő munkásságáról, jelentőségéről, hogy bizony-bizony nagyon sokan vagyunk zenészek, akik sokat köszönhetnek a Zeneakadémián eltöltött évek alatt a tényleg legendás kamaratanároknak, akik arra szánták az életüket, hogy megpróbálják a zenét még közelebb hozni a diákoknak.
1: Izgi lesz ma este 10-től, tehát a teljes interjút is érdemes lesz végighallgatni, aztán ellátogatni a hétvégén az Anima napokra. Most azonban megyünk tovább a Kft. Dalával. Szól az Elizabeth.

Ez volt a United dala, a Hófehér Jaguár itt a Sláger FM-en. 5 perccel járunk 9 óra előtt, ez pedig azt jelenti, hogy jönnek már is a friss információk. Ortutai Dóri jön már is és csücsen a mikrofon elé, hogy informáljon bennünket a világ és a szűkebb környezetünk viselt dolgairól, de előtte még meghallgatjuk Cserháti Zsuzsa dalát, a Mennyit ér egy nő zárja az óránkat, és a következő órát is együtt töltjük, úgyhogy bízom benne, hogy maradnak, én Kis Kata vagyok.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Visszavonta Tar Zoltán miniszter a választások előtt kiosztott mintegy 400 millió forintos NKA támogatást. Átfogó környezetvédelmi akciótervet indít a Samsung Gödi üzeme. Az újratervezés évadát zárta a Budapest Báb Színház. Köszöntöm Önöket, Portutai Dóra vagyok. Visszavonta Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter azt a közel 400 millió forintos nemzeti kulturális alaptámogatást, amelyről Hankó Balázs 4 nappal a választások előtt döntött. A tárcavezető szerint voltak olyan esetek, ahol írásos kérelem nélkül szóbeli kérésre született pozitív elbírálás, máshol pedig a pályázó által kért összegnél is többet ítéltek meg. Korábban kiderült, hogy 2025 őszétől 2026 tavaszáig 17 milliárd forintnyi NKA pénz jutott olyan művészekhez, akik aktívan részt vettek a Fidesz kampányában, a támogatásokat 30 pályázó között osztották szét. Az ügyben költségvetési csalás miatt feljelentést tettek, a NAV nyomoz. Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány a 2026-2027-es tanévrendjéről szóló tervezetet. A dokumentum szerint a tanév szeptember 1-én kezdődne, és 2027. június 18-án érne véget összesen 180 tanítási nappal. Újdonság a diákok hangja témanap, és szűkül a kompetencia mérések köre. Változnak a tanítás nélküli munkanapok szabályai is. A nevelőtestület legfeljebb 5 napot használhat fel, ezek közül egyről a diák önkormányzat dönthet. A tervezet jelenleg véleményezhet a kormány honlapján. Átfogó környezetvédelmi akciótervet valósít meg a Samsung Gödi gyára, amely zajvédelmi fejlesztéseket, valós idejű zaj- és levegőminőségmérő rendszerek telepítését és a lakossággal való rendszeres párbeszédet foglalja magában. A vállalat negyed évente fórumon egyeztet a gödiekkel és közzéteszi a folyamatos mérési adatokat. A zajvédelem részeként 2 havonta közös zajméréseket végeznek civilekkel, augusztus végéig új mérőpontokat telepítenek és a teherforgalmat a lakóvezetektől távolabb vezetik át. A területén kívül is levegő minőség mérőrendszert alakítanak ki, amelynek adatai valós időben követhetők. A felszín alatti vizek és a talaj vizsgálatai továbbra is a határértékek alatt maradnak. Rekordot döntött a Metallica Budapesten. A No Repeat Weekend 2 estéjén összesen több mint 150 ezeren voltak a Puskás Arénában, ami nem csak a stadion, hanem a hazai stadion koncertek történetének is új csúcsa. A zenekar 2 különböző műsorral lépett fel, és a körszínpados elrendezésnek köszönhetően esténként több mint 75 ezer rajongó élvezhette a koncertet. A Metallica azonban nem csak a Puskást foglalta be, hanem erre a hétvégére szinte egész Budapestet. Mintegy 70 országból érkeztek rajongók, akik a június 11-i és 13. koncertek közötti napon sem maradtak programok nélkül. A zenekar adománnyal támogatta a Nonne munkáját, és a Budapest Bike Mafiával együtt több mint 1000 adag ételt juttattak el a rászorulóknak. A Metallica hívására közel 2000-en adtak vért, így ez lett Magyarország legnagyobb véradó eseménye. A véradók 25%-a ráadásul első véradó volt. Az újratervezés évadát zárta a Budapest Báb Színház, amely 379 előadást játszott 104%-os látogatottsággal, több mint 88 ezer néző előtt. Ellinger Edina igazgató 3 új bemutatót jelentett be a következő évadra. Az ember tragédiáját Keresztes Tamás rendezésében, a Jé Élek című óvodásoknak szóló tárgyjátékot, valamint a Kísérleti Stúdió nyertes pályázatát, a Zsákok című előadást. Nagy siker volt az első Stúdió 26 fesztivál, és több szakmai díjat is elnyert a társulat. A következő évadban új színházi társasjáték és felnőtteknek szóló bábos program is indul. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatlanul.

Egy ballada Zsédától, ez volt a Mind halálig mellettem itt a Sláger FM-en. Nagyon kellemes estét kívánok önöknek, jön a strand szezon. A vakáció idejét a gyerekek is, de a felnőttek is nagyon szívesen töltik vízparton, és hát örömteli hír, hogy egyre több szabad strandon mártózhatunk meg. Ráadásul az is örömteli hír, hogy az elmúlt években egyre javult a természetes fürdőhelyeken a vízminőség. 293 hazai szabad strandot tartanak nyilván országszerte, ebből tavaly 279 üzemelt, és a legtöbbnek kiváló a vízminősítése. A szakemberek pedig folyamatosan vizsgálják ezeken a fürdőhelyeken a vízminőséget, a fürdési idény előtt egyszer mindenképpen vesznek vízmintát, majd a szezon során havonta legalább egy alkalommal, de a legtöbb helyen ennél jóval többször végeznek laboratóriumi vizsgálatot. A fővárosi és a környékbeli strandok vízminősége mindenhol kiváló jó vagy megfelelő minősítéssel bír, és ugyanez a helyzet a Balatonnál is, és a már korábban emlegetett Velencei tónál sincs kifogásolt minősítésű strand. Úgyhogy bátran csobbanjunk már ezen a hétvégén, mert jön a kánikula, és jól esik majd úszni egy nagyot a hűs vízben. Itt a Sláger FM-en pedig jól esnek a legnagyobb slágerek. A Uccsillai Szolnoki Péter közöse érkezik. A

0: Rádióban anyuékkal ezt hallgattuk otthon. Az első Walkman-em csak előre tudott tekerni. A tini szerelmes éveim.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, ez volt a Magna Cum Laude dala, ha színezd újra, és színessé varázsoljuk az önök számára az idei nyarat, hiszen beindult a koncertélmények nyara itt a Sláger FM-en. Fantasztikus koncertekre szeretnénk elvinni önöket. Gyakorlatilag minden idén-nyáron hazánkban koncertező zenei ikon buliára vannak belépőink. Például a Scorpions, a Duran Duran, Sting, a War Republic, Ricky Martin, Pitbull, Seal és Lenny Kravitz koncertjére már egészen biztosan elvisztük önöket. A feladat pedig rém egyszerű, figyelni kell ezeket az előadókat, és amikor énekelnek, akkor ide csörögni. 0630303095 a harmadik telefonáló pedig páros belépőjeggyel gazdagodhat, de tudnia kell válaszolni két kérdésre. De hát egy igazi rajongónak ez nem kihívás, szóval töltsék velünk a nyarat, és járjunk együtt koncertekre. Most pedig Cserpes Laura dalával megyünk tovább. Jön az Éj pont úgy.

mást. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, miközben szépen lassan már a lefekvésre készülődünk, hát már az, aki nem dolgozna végig az éjszakát, visszaidézzük a ma reggelt. Fordán Petra és Somogyi Zoli és a melléjük csatlakozó Nagy Kristóf Bozont egy érdekes, meglepő hírt osztottak meg velünk. Képzeljék, nemrég letartóztattak

0: Igen, viszont soha nem rendelkezett az úgynevezett ATPL dokumentációval vagy papírral, amelyre viszont szüksége lett volna akkor, amikor 2009-ben kapitánnyá léptették elő. Hogy pontosan értsük a különbséget, meg hogy hogyan fordulhat elő ilyesmi, itt van velünk a vonalban ex-újságíró pilótánk Pető Gyuri. Jó reggelt!
1: Jó reggelt!
2: Jó reggelt! Sziasztok!
1: Gyuri, először is szerintem a legfontosabb kérdés, hogy 17 évig az hogy nem derült ki, hogy úgy repked, hogy nincs hozzá megfelelő jogosítványa.
0: Egy Air Canadánál, tehát hogy nem egy, harmadik világbéli.
1: Igen.
2: Hát az a helyzet, hogy ez tulajdonképpen azért előfordulhatott volna máshol is. Szóval, hogy ez tudom, hogy ez így kívülállóként, ez hajmeresztőnek hangozhat, de itt valójában ilyen dokumentációs ügyről van szó. Tehát én azt feltételezem, hogy ez a pilóta, ez ugyanolyan ügyesen és ugyanolyan jól repült el a gépet, mint az összes többi kollégája, aki mondjuk rendelkezett ezzel a papírral. Itt arról van szó, csak hogy ez így világos legyen. Tehát a világ legtöbb országában ez úgy működik, hogy amikor valaki első tisztként, tehát jobb oldalon még kezdőként, és aztán persze később már nem annyira kezdőként vezeti a repülőt, akkor neki úgymond kereskedelmi pilóta jogosítása van. Ez ennek a pilótának is megvolt. És aztán, amikor kinevezik kapitányát, tehát kvázi átül a balülésre, és ő lesz a főnök a repülőn, ahhoz már úgynevezett kereskedelmi jogosítás, tehát légitársasági jogosítás kell, ez az ATPL, ez az Airline Traffic Pilot License, ez azt jelenti, hogy az egy fokkal magasabban van, és ő ezt kihagyta, ezt a lépést, és valószínűleg ezt úgy sikerült neki, hogy mondjam, lemenedzselni ezt a dokumentációt, hogy átvert egy-két helyet, és aztán utána soha nem derült már többét ki. Ez a pilóta, én azt gondolom, hogy ez pont ugyanannyira volt képzett, mint az összes többi kollégája. Aha. Ez egyébként azért is biztos, mert 17 évig azért nem volt elég jól vitte a repülőket A-ból B-be, és nem volt rá állítólag panasz. Szóval itt tényleg ez egy dokumentációs ügy. Persze nyilvánvaló, ez így nincs rendben, és valószínűleg okiratot hamisított, tehát az valószínűleg ez ebben benne van ebben a történetben, de azt gondolom, hogy utasként valószínűleg én is felülnék mögé, mert ügyes volt, sőt, lehet egy picit kreatívabb is volt, mint a kollégái.
3: Okay. Na jó, de most... bocsánat, de ez miért érte meg neki egyébként? Tehát, hogy miért kellett okiratot hamisítani, hogyha egyébként megvolt a tehetsége, meg a képesség, akkor miért kellett neki...
2: Hát erre nem fogjuk így közösen megtalálni a választ, én csak feltételezni tudom, hogy azt gondolom, hogy attól, hogy valaki mondjuk egy nagyon jó pilóta és jól vezet repülőgépet, attól még lehet, hogy a tanulással, már mint különböző jogszabályok megtanulásával lehet, hogy hadilában áll, és lehet, hogy nem akart olyan vizsgákon részt venni, mitől félt, hogy megbukik. Tehát nyilvánvaló ez így nincs rendben. És ennek nem így kéne működnie, de én azt gondolom, hogy elsősorban ez nem arra világít rá, hogy ez a pilóta milyen kreatívan kijátszott a rendszert, ez inkább arra világít rá, hogy ott a kanadai légügyi szabályozásban és a légügyi hivatal környékén milyen káosz és kupleráj lehet, hogyha ezt meg lehetett csinálni.
1: Igen.
0: Nehéz az ATPL vagy ATPL vizsga, ez egy nehéz valami, Gyuri?
2: Hát nem könnyű, szóval azért
0: Amerikában
2: ez a vizsga, ez egy 1500 kérdéses adatbázisból kerül ki a kérdések végül, amit megkérdeznek. Nyilván mindenki megcsináltat, aki, tehát nem arról van szó, hogy lehetetlen, de persze, hogy nyilván nehéz, meg tanulni kell hozzá sokat. Uh-huh. És ugye, ami még nagyon érdekes, hogy mondjuk Európában egy pilótának csak két típusra lehet jogosítása egyszerre. Tehát azt jelenti, hogy nem tudom, több repülő jogosítása nem lehet. Amerikában ezzel szemben korlátlan mennyiségű jogosítás lehet egy pilótának, tehát pont ahogy te is mondtad, hogy milyen érdekes, hogy mondjuk lehet, hogy egyik nap egy Airbus 330-as vezet, aminek ilyen oldalkormánya van, és másik nap meg beül egy Dreamlinerbe, ami meg teljesen más filozófia alapján repül. Szóval nagyon nagy a különbség egyébként az Észak-Amerika és mondjuk Európa között, hogy menedzselik ezt a repülési szakszolgálati engedélykérdést.
1: Gyuri, ezt elképzelhetőnek tartod, hogy ezután elkezdik ellenőrizni majd ott a pilótákat, és mondjuk lesz még egy pár ilyen sztori?
2: Hát, hogy elkezdik ellenőrizni, az egészen biztos, mert szerintem egy ilyen eset után visszamenőleg szét fogják szállazni mindenkinek a dolgát. Hát, hogy majd kihullik ki a szekrényből csontvászként, az egy érdekes kérdés lesz. Tartott tőle, hogy az már nem lesz ennyire publikált, mint ahogy ez volt most. Igen.
0: Gyuri, jó, köszönjük szépen!
1: Köszi!
0: Jó utat!
2: Sziasztok!
0: Pető Györggyel beszélgettünk.
4: Micsoda sztori, ha az embernek megáll az esze. Holnap reggel is érdekes témákkal számít önök, Repordán Petra és Somogyi Zoli, no meg a

Hablatjátékunkkal, ahol Cilla hablatyol nekünk valamit. Remélhetőleg rémetszerű lesz kitalálni, hogy mit, csak gondoljanak arra, hogy tart a koncertélmények nyara itt a Sláger FM-en, és ez szerintem nagyon nagy segítség a dal felismerésében. Most azonban jön segítség az esténkhez. Forog az Unisex dala, az Úgy szeres.

legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. Ez a Sláger FM. És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. 103.1 Sláger

0: Right Snap.
1: Hi, Hungry. This is Ed Sheeran.
2: Sláger FM. Minden, amit szeretünk. You're

0: hazai természetes fürdővizek több mint 95%-a jó vagy kiváló minősítést kapott. Nyártól a mobilszámok hamisítása is jóval nehezebb lesz Magyarországon. Egy őz miatt zárták le kis időre a 13. kerületi Szent István parkot. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter bejelentette, hogy miniszteri biztossá nevezte ki Vaskuti Gergely pszichológust és kriminológust. Az új megbízott feladata a súlyos gyermekvédelmi bántalmazási ügyek hátterének teljes körű feltárása lesz. A magyarországi természetes fürdővizek több mint 95%-a jó vagy kiváló minősítést kapott az Európai Unió rendszerében, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A Balaton, a Tisza-tó és a Velencei-tó strandjainak többsége kiváló besorolású, és a folyóvizeknél is javuló tendencia látható. A tavalyi szezonban működő 279 fürdőhely közül 183 kapott kiváló, 63 jó, 8 tűrhető, 4 pedig kifogásolt minősítést. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy biztonságban csak kijelölt és rendszeresen ellenőrzött helyeken szabad fürdeni. A minősítés 4 év legalább 16 mintavételén alapul, a szakemberek a szezon előtt és havonta vizsgálják a vízminőséget. Nyártól a mobilszámok hamisítása ellen is szigorúbb ellenőrzést vezetnek be Magyarországon. A telefonszolgáltatók a vezetékes számok után már a mobilhívásoknál is kiszűrik a hamisított azonosítókat, így kevesebb eséllyel jelenhet meg a kijelzőn egy megtévesztő manipulált telefonszám, azaz a Nemzeti Média és Hírközlési Hatósággal együttműködve kiterjesztik a hívószám hamisítás elleni védelmet. Erről dr. Ádám Szilveszter, az NMHH hírközlés felügyeleti igazgatóhelyettese beszélt a Sláger FM-nek.
1: Mobilszámoknál azért tart ez kicsit tovább, mert ott ugye a szolgáltatóknak össze kell dolgozniuk. Ez úgy működik a gyakorlatban, hogyha érkezik egy másik hálózatból, egy nemzetközi irányból egy hanghívást, akkor amelyik magyar szolgáltatóhoz először beérkezik, neki kell megvizsgálnia, hogy milyen hívószám van ott feltüntetve, és hogyha ez egy mobilszám lesz, akkor le kell ellenőriztetnie azzal a szolgáltatóval, amelyikhez az a szám tartozik, hogy az előfizető az külföldön van-e, vagy nincsen. Hogyha külföldön van, akkor átengedik, de hogyha nem, akkor viszont azért lehet arra gyanakodni, hogy egy csaló próbálkozik, és akkor viszont az ilyen hívást azt blokkolni kell. Tehát onnantól az el sem fog jutni a hívotthoz.
0: A hatóság a kiberpajzs oldalán a tanácsokat a gyanús hívások felismeréséhez. Megkezdődött a Budapest és Split között közlekedő Adria Intercity nyári járatainak egyértékesítése. Az éjszakai vonat július 3-a és október 2-a között heti 2-4 alkalommal közlekedik.
2: Indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. 103.1 Sláger FM Veszprém.

0: Sláger FM. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan. Változatosan. Változatosan.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: These beautiful things that I've got.
1: A legnagyobb slágerek változatosan Veszprémben is. 103.1 Sláger FM Veszprém.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: 8 évben maximálta a parlament a miniszterelnöki tisztség időtartamát. Megszűnik a Bors és 3 megyei napilap, a MediaWorks több online oldalt is leállít. Felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték a karateedzőt, aki felrúgott egy kisfiút a Szolnoki Kalandparkban. Köszöntöm Önöket, Ortotai Dóra vagyok. Elfogadta az országgyűlés az alaptörvény 16. módosítását, amely 8 évben maximálja a miniszterelnöki tisztségben eltölthető időt. Az új szabály értelmében a jövőben nem töltheti be a kormányfői pozíciót az, aki korábban összesen már legalább 8 éven át vezette a kabinetet. E 8 éves időtartam számításakor az 1990. május 2-a vagy azután betöltött miniszterelnöki megbízatást kell figyelembe venni. Az elfogadott javaslatban foglaltak alapján Orbán Viktor már nem lehet Magyarország miniszterelnöke. A módosítás része a közérdekű vagyonkezelő alapítványok megszüntetésének előkészítése is, valamint a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetésének alkotmányos lehetővé tétele. A közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványoknak az állam által juttatott vagyona visszaszáll az államra, az alaptörvény módosítása a kihirdetés utáni napon lép hatályba. A MediaWorks holnaptól felfüggeszti a Bors napilap, július 1-től pedig a Nógrád megyei hírlap, a Heves megyei hírlap és a Komárom-Esztergom vármegyei 24 óra napilap nyomtatott kiadását. A tartalmak ezután csak digitálisan lesznek elérhetők. A kiadó leállítja a riposzt.hu és a metropol.hu működését is. A MediaWorks szerint az előfizetőket tájékoztatják, új kiadványokat ajánlanak fel és visszatérítik a fennmaradó díjakat. A HVG értesülései szerint a cég akár 200 dolgozót is elküldhet, miután az állami hirdetések megszűnésével jelentős bevételt veszített. Egy év, 3 év próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte első fokon a Szolnoki Járásbíróság azt az 56 éves karateedzőt, aki 2024-ben felrúgott egy kisfiút a Szolnoki Kalandparkban. A férfit védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett súlyos testisértés kísérlete miatt találták bűnösnek, a kiskorú veszélyeztetésének vádja alól felmentették. 5 évre eltiltották minden karate tevékenységtől, nem oktathat és nem versenyezhet, emellett pénzbüntetést is kiszabtak rá. Az ítélet nem jogerős, az ügyész, a vádlott és a védő gondolkodási időt kért. A videó nyilvánosságra kerülése után a sportszakma már korábban kizárta a férfit, több korábbi tanítványa pedig erőszakos viselkedéssel vádolta meg. Befejeződött az ország legöregebb városháza épületének felújítása Esztergomban. A közel 300 éves barokk városházán 2023. októberre óta kicserélték a tetőfedést, felújították a homlokzatot és a nyílászárókat, új szigetelést és panoráma felvonót építettek be. A homlokzatra 2 új szobor került, valamint megújult az udvar és a belső terek jelentős része, és bemutatták az épület új 25 harangpulláló harangjátékát is a szombati átadón. Újraindulhat az Iparművészeti Múzeum rekonstrukciója, miután a kormányváltás után a Közlekedési és Beruházási Minisztérium, valamint a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős minisztérium első közös feladata lett a Lechner-ödön tervezte épület felújításának előkészítése. A Rád György villában megnyílt az Iparkodjunk Lechner pop-up kiállítás, amely az Üllői úti főépület építéstörténetét, díszítő elemeit és a rekonstrukció terveit mutatja be. A múzeum 2017 óta van zárva. A tárcák szerint a cél az, hogy az intézmény a lehető leghamarabb újra működhessen. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos

0: Sláger FM. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Visszavonta Tar Zoltán miniszter a választások előtt kiosztott mintegy 400 millió forintos NKA támogatást. Átfogó környezetvédelmi akciótervet indít a Samsung Gödi üzeme. Az újratervezés évadát zárta a Budapest Báb Színház. Köszöntöm Önöket, Ortutei Dóra vagyok. Visszavonta Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter azt a közel 400 millió forintos nemzeti kulturális alaptámogatást, amelyről Hankó Balázs 4 nappal a választások előtt döntött. A tárcavezető szerint voltak olyan esetek, ahol írásos kérelem nélkül szóbeli kérésre született pozitív elbírálás, máshol pedig a pályázó által kért összegnél is többet ítéltek meg. Korábban kiderült, hogy 2025 őszétől 2026 tavaszáig 17 milliárd forintnyi NKA pénz jutott olyan művészekhez, akik aktívan részt vettek a Fidesz kampányában, a támogatásokat 30 pályázó között osztották szét. Az ügyben költségvetési csalás miatt feljelentést tettek, a NAV nyomoz. Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány a 2026-2027-es tanévrendjéről szóló tervezetet. A dokumentum szerint a tanév szeptember 1-én kezdődne, és 2027. június 18-án érne véget összesen 180 tanítási nappal. Újdonság a diákok hangja témanap, és szűkül a kompetencia mérések köre. Változnak a tanítás nélküli munkanapok szabályai is. A nevelőtestület legfeljebb 5 napot használhat fel, ezek közül egyről a diák önkormányzat dönthet. A tervezet jelenleg véleményezhet a kormány honlapján. Átfogó környezetvédelmi akciótervet valósít meg a Samsung Gödi gyára, amely zajvédelmi fejlesztéseket, valós idejű zaj- és levegőminőségmérő rendszerek telepítését és a lakossággal való rendszeres párbeszédet foglalja magában. A vállalat negyed évente fórumon egyeztet a gödiekkel és közzéteszi a folyamatos mérési adatokat. A zajvédelem részeként 2 havonta közös zajméréseket végeznek civilekkel, augusztus végéig új mérőpontokat telepítenek és a teherforgalmat a lakóvezetektől távolabb vezetik át. A gyár területén kívül és levegő minőségmérő rendszert alakítanak ki, amelynek adatai valós időben követhetők. A felszín alatti vizek és a talaj vizsgálatai továbbra is a határértékek alatt maradnak. Rekordot döntött a Metallica Budapesten. A No Repeat Weekend 2 estéjén összesen több mint 150 ezeren voltak a Puskás Arénában, ami nem csak a stadion, hanem a hazai stadion koncertek történetének is új csúcsa. A zenekar 2 különböző műsorral lépett fel, és a körszínpados elrendezésnek köszönhetően esténként több mint 75 ezer rajongó élvezhette a koncertet. A Metallica azonban nem csak a Puskást foglalta be, hanem erre a hétvégére szinte egész Budapestet. Mintegy 70 országból érkeztek rajongók, akik a június 11-i és 13-i koncertek közötti napon sem maradtak programok nélkül. A zenekar adománnyal támogatta a Nane munkáját, és a Budapest Bike Mafiával együtt több mint 1000 adag ételt juttattak el a rászorulóknak. A Metallica hívására közel 2000-en adtak vért, így ez lett Magyarország legnagyobb véradó eseménye. A véradók 25%-a ráadásul első véradó volt. Az újratervezés évadát zárta a Budapest Báb Színház, amely 379 előadást játszott 104%-os látogatottsággal, több mint 88 ezer néző előtt. Ellinger Edina igazgató 3 új bemutatót jelentett be a következő évadra. Az ember tragédiáját Keresztes Tamás rendezésében, a J. Élek című óvodásoknak szóló tárgyjátékot, valamint a Kísérleti Stúdió nyertes pályázatát, a Zsákok című előadást. Nagy siker volt az első Stúdió 26 fesztivál, és több szakmai díjat is elnyert a társulat. A következő évadban új színházi társasjáték és felnőtteknek szóló bábos program is indul. A Sláger FM híreit Ortutei Dórától hallották.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változó.

Csak a legnagyobb sztárok. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, június 12-én pénteken este 19 órától a Hagyományok Háza színház termében érkezik a Fitos Dezső Társulat Tántorgók című előadása, táncjáték a hazát elhagyók emlékére. Amerika, kérem szépen, a jövő országa, az ígéret földje, a lehetőségek hazája, lényegében egy tündérmese, főleg a 20. század elejé magyar nincstelenség felől nézve. Magyarországi szegénylegények, zsellérek, napszámosok, cselédek százezrei hagyták el a hazát az itthoni gondok enyhítésére, a könnyebb jövő reményében. Fiumében mondtak búcsút Európának, és több hezes utazás után aztán Amerikában találkoztak először a meseországgal, ahol azonnal hankik lettek, izompacsírták, és nyelvtudás hiány a legkeményebb munkákra osztották be őket. Hitték, hogy majd egyszer hazatérnek, földet, házat vesznek a kint keresett pénzből, de a kivándorlóknak lényegében csak a negyedet tért vissza Magyarországra. Nos, ez az előadás róluk szól, a tánc értük szól, a tántorgókról, a bátrakról és a bizonytalanokról, akik éhesen és tétován várták az ügynököt, hogy rabszolgamunkára vigye őket Pennsylvania bányáiba. Róluk, a hankikról, akik az első világháború előtt érkeztek Amerikába, szédelegve az idegen világban, ahol megtanultak élni, de mindvégig kívülállók maradtak. Róluk, a bujdosó magyarokról, akik tiszta tekintettel, de tántorgó lélekkel álltak az új világ földjén. Fitos Dezső Társulata nekik állít emléket, megmutatva négy kivándorló legény sorsán keresztül a magyar paraszti exodust. A táncosok között ott van Balogh Boldizsár, Fenyvesi Zénó, Fitos Dezső, Gellén Péter, Gera Zoltán, Horváth Zalán, Molnár Bálint, Östör Ákos és Sári Albert is. A rendező koreográfus pedig nem más, mint a névadó Fitos Dezső. Várják önöket szeretettel június 12-én pénteken a Hagyományok Háza színház termében.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Visszavonta Tar Zoltán miniszter a választások előtt kiosztott mintegy 400 millió forintos NKA támogatást. Átfogó környezetvédelmi akciótervet indít a Samsung Gödi üzeme. Az újratervezés évadát zárta a Budapest Báb Színház. Köszöntöm Önöket, Ortutei Dóra vagyok. Visszavonta Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter azt a közel 400 millió forintos nemzeti kulturális alaptámogatást, amelyről Hankó Balázs 4 nappal a választások előtt döntött. A tárcavezető szerint voltak olyan esetek, ahol írásos kérelem nélkül szóbeli kérésre született pozitív elbírálás, máshol pedig a pályázó által kért összegnél is többet ítéltek meg. Korábban kiderült, hogy 2025 őszétől 2026 tavaszáig 17 milliárd forintnyi NKA pénz jutott olyan művészekhez, akik aktívan részt vettek a Fidesz kampányában, a támogatásokat 30 pályázó között osztották szét. Az ügyben költségvetési csalás miatt feljelentést tettek, a NAV nyomoz. Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány a 2026-2027-es tanévrendjéről szóló tervezetet. A dokumentum szerint a tanév szeptember 1-én kezdődne, és 2027. június 18-án érne véget összesen 180 tanítási nappal. Újdonság a diákok hangja témanap, és szűkül a kompetencia mérések köre. Változnak a tanítás nélküli munkanapok szabályai is. A nevelőtestület legfeljebb 5 napot használhat fel, ezek közül egyről a diák önkormányzat dönthet. A tervezet jelenleg véleményezhet a kormány honlapján. Átfogó környezetvédelmi akciótervet valósít meg a Samsung Gödi gyára, amely zajvédelmi fejlesztéseket, valós idejű zaj- és levegőminőségmérő rendszerek telepítését és a lakossággal való rendszeres párbeszédet foglalja magában. A vállalat negyed évente fórumon egyeztet a gödiekkel, és közzéteszi a folyamatos mérési adatokat. A zajvédelem részeként 2 havonta közös zajméréseket végeznek civilekkel, augusztus végéig új mérőpontokat telepítenek, és a teherforgalmat a lakóvezetektől távolabb vezetik át. A területén kívül és levegő minőség mérőrendszert alakítanak ki, amelynek adatai valós időben követhetők. A felszín alatti vizek és a talaj vizsgálatai továbbra is a határértékek alatt maradnak. Rekordot döntött a Metallica Budapesten. A No Repeat Weekend két estéjén összesen több mint 150 ezeren voltak a Puskás Arénában, ami nem csak a stadion, hanem a hazai stadion koncertek történetének is új csúcsa. A zenekar két különböző műsorral lépett fel, és a körszínpados elrendezésnek köszönhetően esténként több mint 75 ezer rajongó élvezhette a koncertet. A Metallica azonban nem csak a Puskást foglalta be, hanem erre a hétvégére szinte egész Budapestet. Mintegy 70 országból érkeztek rajongók, akik a június 11-i és 13-i koncertek közötti napon sem maradtak programok nélkül. A zenekar adománnyal támogatta a Nane munkáját, és a Budapest Bike Mafiával együtt több mint 1000 adag ételt juttattak el a rászorulóknak. A Metallica hívására közel 2000-en adtak vért, így ez lett Magyarország legnagyobb véradó eseménye. A véradók 25%-a ráadásul első véradó volt. Az újratervezés évadát zárta a Budapest Báb Színház, amely 379 előadást játszott 104%-os látogatottsággal, több mint 88 ezer néző előtt. Ellinger Edina igazgató három új bemutatót jelentett be a következő évadra. Az Ember tragédiáját Keresztes Tamás rendezésében, a J. Élek című óvodásoknak szóló tárgyjátékot, valamint a Kísérleti Stúdió nyertes pályázatát, a Zsákok című előadást. Nagy siker volt az első Stúdió 26 fesztivál, és több szakmai díjat is elnyert a társulat. A következő évadban új színházi társasjáték és felnőtteknek szóló bábos program is indul. A Sláger FM híreit Ortutei Dórától hallották.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: túl az égen át.
1: Schlager FM. Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyelv.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, június 21-én vasárnap 17 órától a Magyar Zeneháza szabadtéri színpadán egy igazi karnevál veszi kezdetén. Igen, ott a Városliget szívében, Szalsza a parkban címmel. Ez egy nagy sikerrel futó táncos program. Idén nyáron kora ősszel is a Zeneháza szabadtéri színpadán szórakoztatja a latin zene rajongóit. A 2026-os ingyenes eseményekkel, mert hogy ezek ingyenesek, a budapesti Szontrész együttes mellett most jön egy latin szett, és a beaféle tánctanítások bővítésével egészül ki a program. A DJ szettek és a zenekari blokkok felváltva szólnak majd. A Szontrész egész Európát körbe koncertezte már, a zenekar tagjai között megtalálhatók venezuelai, kubai és kolumbiai gyökerekkel rendelkező művészek, akik elhozzák a szenvedélyes és vibráló latin ritmusokat a közönség számára. A Szontrész tagjai garantálják a fergeteges hangulatot minden buliban, miközben a bachata, a salsa, a reggaeton és más latin stílusokat játsszák, ezúttal persze fókuszban a szalszával. Az énekes és zenekar vezető, akit imád egyébként a magyar közönség, Venezuelában született, magyar apától és venezuelai anyától. Zenész tanulmányait még Venezuelában végezte, valamint az Egyesült Államokban és Magyarországon folytatta, különböző szalsza és fúziós zenekarokkal ért el sikereket. Az egyik legjobb magyar fúziós zongorista, aki a budapesti Liszt Ferenc Zeneakadémián végzett, első lépéseit Pege Aladár zenekarában tette, amelyben több mint 15 évig játszott profi zongoristaként, tehát nem akárkiről beszélünk. Már nem csak latin zenére specializálódott, hanem két szólólemezzel is jelentkezett. Egy hosszú múltra visszatekintő kubai ütőssel, aki eredetileg az osztrák székhelyű világszerte ismert Havana Sound Clubban kezdte pályafutását, amelyel a kubai kultúrát képviseltve bejárta az egész világot. Izgalmas lesz egyébként mindenki, aki ebben, a basszusgitáros is, aki itt van a zenekarban, úgyhogy ajánljuk szívből önöknek június 21-én vasárnap a Magyar Zeneházában.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: A hazai természetes fürdővizek több mint 95%-a jó vagy kiváló minősítést kapott. Nyártól a mobil számok hamisítása is jóval nehezebb lesz Magyarországon. Egy őz miatt zárták le kis időre a 13. kerületi Szent István parkot. Köszöntöm Önöket, Ortutei Dóra vagyok. Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter bejelentette, hogy miniszteri biztossá nevezte ki Vaskuti Gergely pszichológust és kriminológust. Az új megbízott feladata a súlyos gyermekvédelmi bántalmazási ügyek hátterének teljes körű feltárása lesz. A magyarországi természetes fürdővizek több mint 95%-a jó vagy kiváló minősítést kapott az Európai Unió rendszerében, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A Balaton, a Tisza-tó és a Velencei tó strandjainak többsége kiváló besorolású, és a folyóvizeknél is javuló tendencia látható. A tavalyi szezonban működő 279 fürdőhely közül 183 kapott kiváló, 63 jó, 8 tűrhető, 4 pedig kifogásolt minősítést. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy biztos csak kijelölt és rendszeresen ellenőrzött helyeken szabad fürdeni. A minősítés 4 év legalább 16 mintavételén alapul. A szakemberek a szezon előtt és havonta vizsgálják a vízminőséget. Nyártól a mobil számok hamisítása ellen is szigorúbb ellenőrzést vezetnek be Magyarországon. A telefonszolgáltatók a vezetékes számok után már a mobil hívásoknál is kiszűrik a hamisított azonosítókat, így kevesebb eséllyel jelenhet meg a kijelzőn egy megtévesztő, manipulált telefonszám, azaz a Nemzeti Média és Hírközlési Hatósággal együttműködve kiterjesztik a hívószám hamisítás elleni védelmet. Erről dr. Ádám Szilveszter, az NMHH hírközlés felügyeleti igazgatóhelyettese beszélt a Sláger FM-nek.
3: A mobilszámoknál azért tart ez kicsit tovább, mert ott a szolgáltatóknak össze kell dolgozniuk. Ez úgy működik a gyakorlatban, hogyha érkezik egy másik hálózatból, egy nemzetközi irányból egy hanghívást, akkor amelyik magyar szolgáltatóhoz először beérkezik, neki kell megvizsgálnia, hogy milyen hívószám van ott feltüntetve, és hogyha ez egy mobilszám lesz, akkor le kell ellenőriztetnie azzal a szolgáltatóval, amelyikhez az a szám tartozik, hogy az az előfizető az külföldön van-e, vagy nincsen. Hogyha külföldön van, akkor átengedik, de hogyha nem, akkor viszont azért lehet arra gyanakodni, hogy egy csaló próbálkozik, és akkor viszont az ilyen hívást azt blokkolni kell. Tehát onnantól az el sem fog jutni a hívotthoz.
2: A hatóság a kiberpajzs oldalán a tanácsokat a gyanús hívások felismeréséhez. Megkezdődött a Budapest és Split között közlekedő Adria Intercity nyári járatainak egyértékesítése. Az éjszakai vonat július 3-a és október 2-a között heti 2-4 alkalommal közlekedik. Az utasok reggel érkeznek a horvát tengerpartra. A vonaton étkező kocsi, fekvőhelyes és hálókocsis elhelyezés is elérhető. Egy ősz szaladt végig hétfő délelőtt a 13. kerület utcáin. Az állatot először az Ipo és a Visegrádi utca sarkán látták, majd a Szent István parkba menekült, amelyet a hatóságok ideiglenesen lezártak. A kerületi önkormányzat tájékoztatása szerint az őzet végül sikerült elfogni, és a Szigethalmi Vadas parkba szállították. Hanga Zoltán, a fővárosi állatkert szóvivője szerint az állat nem szökhetett ki a közeli Margit-szigeti kisállatkertből, mert ott ősz nincs, csak dámszarvas található. Donald Trump amerikai elnök szerint újraindultak hajóforgalom a Hormuzi szorosban, több olajszállító hajó is elindult a